0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
2: Ez reklám volt.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: FM 100.7 Lakihegy Rádió.
1: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író.

0: Szigetszelet. Szigetszelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Szigetszelet. Szigetszelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A cifra szűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifra szűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresnivalója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A Sziget-Szentmiklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
1: Ma is napos időre számíthatunk, jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan meg. Nőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Ma kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ma utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni, a 45 hektáros területet is megnézni, az este aktív állatokat, az érdeklődőknek emellett játékos, ismeretterjesztő programokat, esti látványetetést, afrikai táncházat és zsonglőr bemutatót is kínálnak.
0: Időjárás.
1: Ma is napos időre számíthatunk, időnként megélénkülhet a szél. Napközben 26-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
0: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
2: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.
0: Süss fel nap, süss fel nap.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Végre be tudtuk kapcsolni a kameráinkat is. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Mert hogy vendégünk van, és egy elképesztően fontos és nagyon sajnos sokakat érintő témáról beszélgetünk. Hogyan jut el egy magyar rockzenekar drogprevenciós programja 800 iskolától és 300 ezer fiataltól odáig, hogy ismert brit és ír rockstárok állnak mellé, és már az angol zenei média is felfigyel rá. Olvasom ezt a kérdést, és hát meglátjuk, hogy mi erre a válasz, mert hogy nyilván kíváncsian várjuk. Lobó Szalóki Lázár a vendégünk, énekes, gitáros, a Dirty Slippers suli turné program alapítója. Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó reggelt, és köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
2: Na, hát hogyan jut el, de először is mi ez a Dirty Slippers suli turné program, ha valaki most hallja ezt először, kérlek, foglald össze nekünk.
4: 2011-ben akkor már a zenekar első két valós évén túl voltunk, és megkértek bennünket az egyik akkori támogatónk, egy gyógyszergyár, hogy írjunk a HPV ellen egy dalt. És ez lett az Élned kell című első dalunk, ami utána felkerült az akkori zenecsatornáknak a playlistjeire is, és az gyakorlatilag így országosan valamelyest ismerté tette a zenekart. És jártuk az országot, bekerültünk a Republik elé vendégzenekarnak, elképesztő magaslatokban jártunk, szerintem az arcunk is akkor volt a legnagyobb az elmúlt 15
2: évben. Jó, hát ez belejársz.
4: És a lényeg az, hogy beszélgettünk a közönséggel, és így nem jött át az az üzenet, hogy az Élned kell, az nem egy szimpla szerelmes poprockdal, hanem gyakorlatilag ez a HPV ellen van, a fiatal lányok megmentését szolgálja. És utána létrehoztuk a suli turné programot pont azért, hogy menjünk el és foglalkozzunk ezzel a témával, és gyakorlatilag már a második vagy a harmadik suli turné állomás után azt mondták, hogy oké, srácok, de ugye azt tudjátok, hogy egyébként a HPV mellett az alkohol és a drog az egy ilyen tragikus triászt alkot, és gyakorlatilag az egyik az következhet a másikból, úgyhogy tök jó lenne, hogyha kiegészítenétek ezt az egész dolgot, és úgy csinálnátok meg ezt az előadást, hogy az tényleg olyan elrettentő legyen a fiataloknak, hogy odafigyeljenek rátok. Na most el kell azt mondanom, hogy nyilván, hogyha odamész rockzenekarként, és reggel 8 órakor játszol egy őrült hangulatú fesztivál koncertet, ahol csapzott, ugráló rockzenészek ott mosolyognak a lányokra és fiúkra, az azért egy kicsit más prevenciós megközelítés, mint amikor oda megy a rendőrbácsi. Mondom, egyébként a rendőröket nagyon kedveljük, szoktunk fellépni náluk is egyébként a rendőrpalotában, mielőtt hazafelé kapnék egy csekket. De a lényeg az, hogy tényleg ez egy, mi akkor nem gondoltuk, hogy a suli turné ekkorát fog menni utána, hogy tényleg folyamatosan szerepelünk az országos sajtóban, most Angliában adunk interjút, tegnap is adtam, holnap is fogok, és a legdurvább az egészben az, hogy megkerestünk vele számos olyan brit világsztárt, aki hatalmas kedvence a zenekarnak, a Frank Turnert, vagy akár a David Knopflert, a Dire Straits alapító gitárosát. Megkerestük a Newcastle United-et, a kedvenc foci csapatomat Angliában, és mindenki azonnal válaszolt, hogy hello Lázár, tök jó ez a program, nagyon örülünk neki, hogy ezt szeretnétek most már nemzetközi szintre emelni. Aminek egyébként az a háttere, hogy nekünk lehet 2022-ben egy skóciai, glasgowi lemezkiadónk, a Reaction, és ők elkezdtek beszélgetni Angliában a sajtóval, meg különböző szervezetekkel, és azt mondták, hogy hát ez nagyon jó, ez a Dirty Slippers suli turné, vigyük ki Angliába. Úgyhogy most pont annak van az előkészítése, hogy a november 12-én induló következő angol turnénk, az hogy tudnánk már most bekapcsolni brit iskolákat.
3: Akkor az lesz az első, igen, így csak pislogunk egész elképesztő. És akkor középiskolába és általános iskolákba is mentek.
4: Így van, a legnagyobb probléma az, hogy sajnos annyira akut már a kérdés a magyar általános iskolákban, és hogy a felső tagozatban már megjelennek az alkohol és egyébként a különböző light drog problémák, amire én azt szoktam mondani, hogy vérlázító, és számomra egyébként talán ami mindennél a legrosszabb az, hogy néha úgy érzem, hogy a normalitás lett az ciki. Ilyen ciki dolog, és hogyha te egy lepukkant csöves drogos vagy, az a menő. Uh-huh. És ugye vannak olyan, hát nem nevezném őket kollégának, előadók.
2: Pont ezt akartam igen mondani, akik... hogy azért hozzáteszem, hogy sajnos ez is hozzájárulhat, hogy az a menő, hogy aki a színpadon van és mindenki imádja, ő erről énekel.
4: Igen, tehát, és ugye itt egyébként nyilván van a szülőnek is egy óriási felelőssége, de szerintem a szülők nem tudnak egyébként a leterheltségük mellett azzal foglalkozni, hogy a gyerek milyen mocskot hallgat így az interneten, bocsánat,
3: hogy őszinte vagyok. Hát meg ugye meg akar felelni a társainak.
4: És
3: hát,
4: így van,
2: hát igen, hát furcsa lenne, ha mondjuk baj. Ő Mozartot hallgatna, miközben a többi meg mást, igen.
4: Így van, hát mondjuk nyilván nem ez a veszély fenyeget, de a lényeg az, hogy egyébként a szervezőknek is ugyanakkor a gáz, ez szerintem, hogy felvállalják azt, hogy olyan emberek tesznek színpadra, aki hát finoman szólva is véleményes egyébként.
2: Jó, csak ugye meg azt hozza a bevételt, meg a pénzt. Tehát, hogy ez egy ilyen ördögi kör, nem? Vagy mi volt előbb? Tehát nekem mindig ez a kérdés, hogy most akkor a kereslet, mi volt előbb? Mi az, ami...
3: Hát
2: vagy...
3: mondjuk mi a fontosabb.
2: De ne is erről beszéljünk. Beszéljünk inkább a suli turnéról, hogy néz ki egy program. Bementek, bekopogtok, ott vagytok a suliban. Mi történik ott? Ugye az előbb mondtál egy példát, hogy reggel 8-kor egy rockzenei koncert, és akkor egy sokat mondó szöveg, vagy nem tudom, beszélgetés, de hogy kell elképzelni az alkalmat?
4: Hát gyakorlatilag ugye az első rész, hogy játszik a zenekar egy 5-6 számos koncertet.
2: Ez azért tornatermekben
4: vagy? Abszolút, tornatermekben, aulákban, de volt, hogy már folyosón játszottunk. Én mondjuk imádom az iskola udvarokat, főleg így kora.
3: Egy hangulat,
4: az mindig egy nagyon jó feeling. És akkor utána gyakorlatilag a zenekar tagjai beülnek a diákok közé, leülünk közéjük egy mikrofonnal, és elkezdünk beszélgetni olyan elrettentő és tragikus példákról egyébként, hogy még a mi zenekarunkban is volt egyébként korábban egy tag, aki 10 évvel ezelőtt ki kellett rúgni különböző alkohol és egyébként drog problémák miatt.
2: Egyébként ez tök jó, hogy bedobtad, mert lenne egy ilyen kérdésem, hogy van olyan rockzenekar, vagy bármilyen zenekar, aki igen. Most nyilván ez nem feltétlenül rádióadásban megnettem, de hogy van olyan, aki nem fogyaszt semmilyen tudatmódosítót, akár csak egy alkoholt, nem úgy megy ki a színpadra. Mert hogy annyira ez van az emberek fejében, hogy főleg, hogy ugye nagyon
3: meg
2: sokan
3: úgy is... zenészekről is így gondolkoznak.
2: Igen, meg sokan eleve úgy mennek ki a színpadra, hogy ott van egy sör, egy bor, tehát, a hogy kezünkben. Nyilvánosan miközben énekli a kedvenc dalomat, közben ott félig berúg már.
4: Igen, és erre szoktam azt mondani, hogy a mi zenekarunk ebben egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon unalmas sztori, mert én még ráadásul a koncerteken is vizet iszok. Persze utána azért megiszok a szervezőkkel, vagy a zenekar követőivel, utálom azt a szót, hogy rajongók, egy pohár bort, ezzel nincs is semmi probléma, de szerintem onnantól kezdve, hogy felmész a színpadra, most is például játszottunk hétvégén Balaton-Almádiban, a mi koncertjeinkre jellemzően családok járnak. Nem tehetjük meg azt, hogy viszkikólás szédelgést mutatunk be a színpadon, és közben csuklunk meg büfizünk a közönség előtt, de egyébként az a helyzet, hogy nagyon sok olyan zenekart ismerek, akik egyébként nem isznak a színpadon, se előtte, se utána. Ugye Amerikában volt ez a straight edge vonal, ami főleg az emo meg a pop-punk kultúrához hozzátartozott, és akkor nagyon-nagyon ment ez a vonulat, de egyébként szerintem a világon nagyon kevesen tudják azt is, hogy például Paul McCartney sem fogyaszt alkoholt már több évtizede, nyilván drogokat sem. Tehát a Beatlesnek volt egy ilyen szipus korszaka állítólag, de hát nyilván utána azért lehetett látni, hogy azért Paul McCartney az milyen szólókarriert futott be. Szerintem ezek egyébként mind olyan példák, de mondhatnám azt is a Google Dolls nevű nagy kedvenc zenekaromat, akit az Iris című világslágert mindenki ismeri, személyesen ismerem őket, találkoztam velük Leedsben, és bementem az öltözőjükbe, és mondtam, hogy milyen menő lesz, unokabátyám egy fotós ott volt velem, biztos majd folyik a minőségi alkohol, meg az igazi rock and roll feeling meg lesz, hogy látjuk egy ilyen amerikai top star zenekarnál. Bementünk, és gyümölcskosár volt, meg különböző teák, meg humusz, meg pirítós.
3: Hát nem erre számított elég.
4: De finom volt, ez jobban is esett így, és egyébként jobban tudtam koncentrálni arra, hogy mit lehet tőlük tanulni. Aha. Egy ilyen méretű produkciót.
2: Ja, Istenem, annyi kérdésem van, de ezt éppen sorjában. Oké, ott vagytok a fiatalok között, beszélgettek egyébként, ahogy ezt mondtad, így elképzelem a hideg ráz jó értelemben, hogy milyen meghitt tud lenni egy ilyen alkalom. De gondolom, hogy a célotok az, hogy ez hatással legyen aztán később, és hogy pont ne az legyen a menő, hogy akkor ki mit iszik, vagy nem tudom, mit csinál. Hogy ezeken az alkalmakon azért úgy szoktak ilyen megható történetek előjönni?
4: Igen, és a legdurvább az, hogy van, aki már egyébként a koncert után, tehát a beszélgetés része után azonnal odajön, van, aki megvár minket, tehát, hogy láttam, nekem az a kedvencem egyébként, hogy így van, így van. Persze vannak olyan kérdések, amiket felmernek tenni a társaik előtt, de hát nyilván annak azért megvan egy ilyen visszafogottság hangulata, hogy ott állnak a pedagógusok, az iskolaigazgató, a média képviselői, azért ott nyilván nem lehet azt mondani, hogy bocs, más, tegnap kipróbáltam az LSD-t, mi lesz velem. De a legdurvább az, hogy nagyon-nagyon sok ilyen kamu e-mail címről írnak nekünk, tehát nyilván félnek attól, hogy mi lesz a következmény, de voltak olyan srácok is, akik egyébként névvel írtak akár a social media felületeinken keresztül, és volt, aki egyébként azért lett kiközösítve egy társaságból, mert hogy egyébként ő volt az egyetlen, aki nem ment rá egyébként a kokainra.
2: Nem már.
4: Bődület.
2: Anyaként borzalmas.
3: Abszolút.
4: És képzeljétek el, hogy már elköltözött egy másik városba azóta, elkezdett gitározni, én segítettem neki venni gitárt, és már van egy kis barátnője, meg munkahelye, meg minden, és nyilván nem lett belőle egyetemi professzor, mert egy
2: nem
4: olyan társaság.
2: Nem kell mindenkinek annak lenni, én sem vagyok.
4: Hát, viszont én azt gondolom, hogy le a kalappal, hogy ő egy nagyon zűrös társaságból ki tudott jönni, el tudta végezni a gimnáziumot, utána elment dolgozni. Szerintem a munka az mindig tiszteletre méltó, hogyha valaki dolgozik, és egy sikersztori lesz a srácból.
3: És ő tényleg tök jó, hogy mert nemet mondani. Igen. Egyébként. És a gyakorlatban még ez úgy néz ki, hogy egyébként ti keresitek meg az iskolákat, vagy most már nem kell ennyi év után, hanem az iskolák keresnek meg titeket?
4: Igen, az a helyzet, hogy most is nézzük, hogy van egy ilyen Excel táblánk, amit én már meg sem merek mutatni a kollégáimnak, ott már nem tudom, 250-nél abba hagytuk a számolást. Mindig, amikor felkerül egy videó a TikTokra, akkor onnantól kezdve özönnyi üzenet jön.
2: Gyorsan bekövetlek titeket, igen?
4: Vissza is követünk azonnal.
2: Na, mert hogy nekem már itt közben vannak ötleteim, majd adástán elmondom, hogy mivel lehetne titeket összekötni. Igen?
4: Jó, köszönjük szépen, nagyon örülünk neki. És a legdurvább az, hogy most már muszáj egy csomó iskolának nemet mondani, mert vannak ilyen nagy kedvenc suliaink, Mezőberényben, Berettyóújfaluban, ahol voltunk háromszor, négyszer.
2: Többször visszajártok?
4: Mert hát nyilván, amire végigmenjünk egyszer az országon, addig a négy év folyam elmegy, és elballag, és kezdhetjük előről.
3: Mehetek újra.
4: Tehát lassan egyébként klónozni kéne a zenekart, hogy végigérjünk, és vannak olyan helyek, mint például Szent Gotthárd, ahol 15 év után voltunk most tavasszal először, és jogosan tették fel egyébként a városvezetők meg az iskolaigazgató azt, hogy miért nem voltunk még náluk. De vannak még ilyen városok, most például Balassagyarmatra megyünk így, Szigetújfaluba, leszünk Magyaródon is, tehát így van.
2: Csepelen többször voltatok.
4: Rendszeresen, igen, többször voltunk a Weizmann-Fried Technikumban, de hát ugye az akkora iskola, hogy igazából, meg jól szól az a színházterem, ez zenészként fontos, de egyébként tényleg ott is egyébként van egy nagyon kedves tanárnő, a Kovács Katalin, aki rengeteget segít nekünk a Suli Turné programban, és azt gondolom, hogyha pedagógusok, olyan közkedvelt tanárok, mint a Kati is, mellé áll a programnak, az még jobban hitelesíti. Az a legnagyobb álom, hogy tényleg a példaképeink mellénk állnak, viszont ugyanennyire hasznos az is, hogyha a tanárok.
2: Abszolút, igen. Azon gondolkozom egyébként, hogy tényleg az egyik szemem sír a másik nevet, mert tök jó, hogy erről beszélünk, hogy mennyi helyen vagytok, tele van az Excel tábla, de közben valljuk be, hogy ez meg közben nagyon szomorú, mert hogy akkor ez azt jelenti,
3: probléma,
2: hogy már így a 25. órában vagyunk, vagy nem tudom, hogy hol. Szóval, hogy azért ez ilyen kettős, ugye?
4: Nagyon, nagyon. És ugye az a legnagyobb bajom nekem ezzel, hogy amikor elkezdtük a Suli turnét, akkor voltak olyan zenekarok, akik azt mondták, hogy ők is szeretnének valami hasonlót csinálni. És nyilván ez akkor nem tetszett nekünk, mert ez nekünk a küldetésünk, és nyilván nem akarjuk azt, hogy valaki csináljon belőle egy ilyen, nem akarok nagyképű lenni,
2: hát egy ilyen piaci valamit.
4: Így van, tehát ne kereskedelmi sikerre használja fel ennek a küldetésnek a lényegét.
2: Ettől most nem kell félnetek, mert most pont a másik oldalt használják erre, úgyhogy nagyon konkurencia most nincs.
4: Igen, de nyilván még nem ismerjük egymást régóta, de aki ismer engem, azt tudja, hogy én mindenben mást csinálok, mindenhogy, mint a magyar zeneipar bármelyik résztvevője. Tehát, hogy én így teljesen független a menedzsment irodánk, nincs magyar kiadónk, nem is lesz soha többet, csak angol kiadóval megyünk együtt, csak saját menedzsment irodával.
2: Ennél hitelesebb nem is lehetnél abban, amit csinálsz, hiszen pont arról beszélsz, ami példát az előbb mondtál, hogy szembe abszolút menni, igen, az árra, hogy más csinálni.
4: Muszáj egyébként, mert nagyon sok olyan érdekcsoport van, akihez egyébként az ember nem szeretne tartozni. A
2: egyébként,
4: belül is.
2: Bocs, hogy így belemegyek ilyen személyesbe, de ez nem volt benned az, hogy pont emiatt nem leszel mondjuk itthon olyan sikeres, vagy pont azért, mert szembe mész hát azzal, aki mondjuk sikeresét tud tenni, azzal a menedzsmenttel, igen, tehát hogy neked inkább az a fontos, hogy mit képviselsz, mint sem az, hogy teltházas parkkoncerted legyen, vagy arénás.
4: Én azt gondolom, hogy a Dirty Slippers azért egy speciális zenekar, és pont erről beszélgettem most a hétvégi koncerten a színpadról a közönséggel, mert úgy tudunk többet játszani, több koncertet, mint nálunk sokkal ismertebb zenekarok, hogy mi tényleg a nem az A kategóriájú zenekarok között vagyunk. Viszont a B kategóriában én azt gondolom, hogy az egyik legtöbbet. Sőt, egyébként az A-nál is többet játszunk, azért nem releváns itt az összehasonlítás, mert azok sokmilliós produkciók, mi sem vagyunk egyébként egy olcsó zenekar, sőt, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag a konkurencia 80-90%-ánál több koncertet tudunk játszani. És ez azért van egyébként, mert ott van a suli turné, azért van, mert ott vannak az angliai dolgok, amiket ha hallottátok volna, hogy amikor 2021-ben hazajöttünk az Abbey Road-i stúdióban, miket mondott a szakma rólunk? Gyönyörű.
2: Nem, én csak azért most hogy vigyázz, mit mondasz, mert szerint Chris Rudinak is kiforgatták a szavait, nagy címlapokon jelent meg, hogy ő többet koncertezik, mint az Aria, pedig de, ő nem ilyen kontextusban gondolt erre.
4: Én azt gondolom, hogy ez... Tehát azért nem jó a példa, és egyébként valóban szerintem többet koncertezik, de ugye az a helyzet, hogy az Azaria az már egy akkora gépezet, én egyébként ismerem, nagyon kedvelem őt, és jó srác, egyszer a MTV Emmy Gálán tök jót beszélgettünk, a menedzserét, a Tóth Gergőt meg innen is csókoltatom, mert ő egyébként egy hatalmas zseni. Tehát ez egy akkora gépezet, amit nem tudsz egy sokkal kisebb produkciónak a gépezetével összehasonlítani. Tehát ez nyilván egy szerencsétlen szófordulat volt. Nálunk én azért mondom, hogy más a helyzet, mert én mindig azokat a zenekarokat nézem, akikkel elindultunk, akikkel kb. Ugyanakkor a követőbázisunk van, és ott viszont abszolút mi nyerjük ezt a csatát idézőjelben. Nekem egyébként nagyon fontos is, hogy a Dirty Slippers az egy rengeteget koncertező zenekar legyen, szerintem ennek a zenekarnak az igazi ereje az élő koncertekben van. És ez a suli turnékon is látszik.
3: Ahogy nézegettem egyébként így a közösségi oldalaitokat, hát rengeteg helyre mentek, tehát nagyon sűrű a nyár, meg így egyébként nagyon, az egész időszak, úgyhogy nem unatkoztok.
2: Konkrétan kifutottunk a műsoridőből, de nem baj, mert még egyrészt gyorsan mondd el, hogy vannak díjaitok is, neked is, meg egyébként a programnak, vagy a zenekarnak is, azt gyorsan mondd el.
4: Jó, hát nagyon büszkék vagyunk arra egyébként, hogy tavaly ugye az évi fűségvédelmi programja lett a Just Clear Awards-on a suli turné. Előtte kaptunk magyar rekorder díjat, most ugye Guinness rekordra van felterjesztve, és az Európai Uniónak is van egy ilyen nagykárú ifjúságért érdemdíjra, amire jelölve voltunk, azt ugye nem nyertük meg, de én azt gondolom, hogy ezek a visszajelzések mind nagyon fontosak, és építik a zenekar jövőjét.
2: Okay, és hogyha hallja mondjuk térségi iskolának a vezetősége, igazgatósága, bármi, egyrészt gondolom meg lehet titeket keresni, persze, de hogy egyébként ti magyar szövegeket visztek, vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy a gyerekekhez hogy jut el az info? Tehát, hogy rockzene, de magyar szöveg, angol szöveg, arról persze szól a szöveg, hogy vigyázz magadra, majd
4: Nyilván vannak ilyen tudatos célú dalszövegeink, mint mondjuk a Nyitva című dalunk, ami abszolút egy ilyen motivációs dal, vagy a Közel már a cél. Ezek mind átítatják egyébként a dalszövegeket, de ami a legfontosabb, hogy nekünk minden dalunk megvan magyarul és angolul is. Tehát itt a magyar műsort játszunk, Angliában angol műsort, és ez így tök jó.
2: Tök jól tud működni. Na, hát nekünk már nem fér bele ebbe a fél órába zene, mert annyit beszéltünk, de nagyon fontos volt a téma, meg tényleg ittuk a szavaidat. Lobó Szalóki Lázárral, énekessel, gitárossal, Dirty Slippers suli turné program alapítójával beszélgettünk. Köszönjük
4: szépen. Köszönöm, hogy itt lettem.
1: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanatai.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes programjában idén is változatos témák és programok várták a gyerekeket. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs rádiónknak elmondta, a táborozók körében kiemelt népszerűségnek örvendett a környezettudatos hét, valamint a Hakuna Matata hét is. A szervezők ezúttal is arra törekedtek, hogy a programokat úgy állítsák össze, hogy azok egyszerre legyenek tartalmasak, élményszerűek és izgalmasak a gyermekek számára.
6: Ranger táborvezető is tartott előadást a gyerekeknek, és ez ugyanazon a héten volt, amikor a hüllőbemutató volt, és a gyerekeknek egy különleges milliót tudtak bemutatni, és nagyon ez volt szerintem az egyik kedvencete a gyerekeknek, de volt tengeri kalandhét is, ahol például még nyár elején, a legelső héten azzal foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy milyenek is a tengeri állatok, az élővilág, a tengerpart, hula-hula táncot gyakoroltunk, és havai zenére mozogtunk a gyerekekkel, azt is nagyon élvezték, és volt, ami szintén népszerű program volt, homokvári építőverseny.
5: Három buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Szigetszentmiklóson. Idén még három alkalommal várják zsibvásárra az érdeklődőket Szigetszentmiklóson a Buckatónál. A közösség a Fejlett Városért Egyesület augusztus 29-én, szeptember 26-án és október 31-én szervezi meg a népszerű közösségi eseményt. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a buckatavi zsibvásárok iránt rendszeresen nagy az érdeklődés, ezért a szervezők már előre közzétették az idei további időpontokat, hogy mindenki időben értesülhessen a rendezvényekről. Hozzátette, a zsibvásár nem csak a vásárlásról szól, hanem fontos közösségformáló esemény is. A szervezők ezért nem csak a szigetszentmiklósiakat, hanem a környékbelieket is várják a buckatóhoz.
7: Ugye november már az esőzés miatt kevésbé lehetséges, vagy hát ugye kockázatos, és december eleje pedig a szokásos betlehemi eseményünkkel fog nyílni, és szerintem decemberben már a kirakodó vásároknak nincs annyira jelentősége. És sokan jönnek, vannak abszolút visszatérő vásárlók, és már a környező településekről is, tehát már jöttek Taksonyból, Szigethalom értelemszerű, az hogy hozzájuk eljut a hír, de már Taksonyból is, meg Dunahasztiról is jöttek, szintén ilyen hobbi vásárló.
5: A soproni utánpótlásból erősít a BKG Prima Szigetszentmiklós női kosárcsapata. A korábban már első osztályban is pályára lépő Gergő Jankával állapodott meg az NB1-es térségi klub arról, hogy a 2026-27-es szezont a miklósiaknál tölti. Horváth Rihárd, a klub vezetőedzője elmondta, egy fiatal kora ellenére is rendkívül fizikális játékossal bővült a keretük, és ezt a tulajdonságát támadásban és védekezésben is szeretnék majd kihasználni. Hozzátette, az új szerzemény olyan fiatal, hogy még az U21-es szabálynak is megfelel, így vélhetően nagy feladatok várnak rá az előttünk álló idényben.
8: Igen, ő még megfelel a fiatal szabálynak is. Ugye őben azt láttuk, hogy nagyon fizikálisan játszik, volt is ugyanálunk próbáját. játékon. Én egy kicsit azért a Katona Cidóniához hasonlítanám a fizikalitását, tehát tényleg nagyon jól keresi a kontaktot, kialakítja a kontaktot, használja. Ez azért azt gondolom, hogy ritkaság ebben a mezőnyben, hogy ez mindenképp mellette szólt, illetve azért a munkamorája is eléggé rendben volt.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. Tüdőszűrésre várják a Szigetszent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Aztán lassú a haladás az M3-as autópályán is a főváros felé vezető oldalon, 60, illetve Budapest között telítettek jelenleg a sávok. Aztán itt a Csepel-szigeten pedig jelenleg azt tudom elmondani, hogy az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve tudtok egy picikét lassabban autózni, illetve jelenleg a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán is élénk a forgalom. Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren pedig rendőri jelenlétet látunk, valamint egyébként azon a szakaszon élénk forgalomra is kell készülnötök. Az M0-es déli szektorában folyamatos a közlekedés, ott jelenleg mind a két irányban lehet autózni. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép hétfő reggelt kívánok minden kedves Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Az Albertek, illetve a Bertalanok ünneplik a mai napon a névnapjukat. Isten éltessen titeket. Remélem mindenkinek jól telt egyébként ez a hosszú hétvége, és tudtatok pihenni. Egyébként az időjárás is egészen jó volt. Visszatért ugye azért a meleg, bár nem volt annyira vészes, mint az elmúlt hetekben. Na de nézzük is meg, hogy ehhez az augusztus 24-éhez milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak. Miskolcon ezen a napon nyílt meg a mai Nemzeti Színház elődje 203 évvel ezelőtt. Az első előadásokon pedig Kisfaludi Károly a Tatárok Magyarországon című drámáját mutatták be egyébként. A színjátszásnak Miskolcon a 18. századra visszanyúl hagyományai vannak. A város művészetpártolók közösségének olyan híre volt, hogy Veselényi Miklós ide küldte az erdélyi magyar színtársulatot. A társulat az 1800-as évektől a Korona vendéglő, ami ma egyébként avasszálló. Ennek a kerthelyiségében majd a Veselényi által építetett nyári színkörben lépett fel. Az ország első állandó kőszínházát Kuni János helyi kőműves építette fel. A színház 20 éves működése után sajnos egy tűzvész martaléka lett. Az újonnan emelt és ma is álló színház 1957. szeptember 3-án nyitotta meg egyébként a kapuit. Aztán 38 évvel ezelőtt született meg, képzeljétek el, az első magyar lombik bébi. Reggel 7 óra 9 perckor a Pécsi Orvostudományi Egyetemen meglátta a napvilágot az első magyar lombik bébi, egy 3850 grammos kislány. Aztán ma lett 79 éves a mai napon Paulo Coelho, brazil író, filozófus, az ENSZ béke nagykövete. Hú, mennyi idézetet is lehet tőle hallani, nagyon kevés olyan ember van, aki nem idézett még tőle szerintem. Aztán menjünk is tovább, mert hogy 53 évvel ezelőtt hunyt el Györgyi Géza, fizikus. Ő felkutatta és közzétette többek között Ortvai Rudolf, Neumann János és Wigner Jenő Magyarországon fellelhető leveleit is egyébként. Aztán 63 évvel ezelőtt Stevie Wonder volt az első a pop-rock történetében, aki egyszerre szerepelt a kislemezlista és az albumlista csúcsán is. A kislemez, a Fingertips, az album pedig a The 12 Year Old volt. Aztán 45 évvel ezelőtt ezen a napon John Lennon gyilkosát, Mark David Chapmant 20 év börtönre ítélték. Ezt megelőzően a gyilkos hónapokon keresztül panaszkodott egyébként a halálos fenyegetések miatt. Aztán 35 évvel ezelőtt az Ukrán Köztársaság nemzeti ünnepe is ezen a napon van. Ettől az évtől kezdve tartják ezt a napot az Ukrán Köztársaság nemzeti ünnepének. Aztán 66 évvel ezelőtt hunyt el M. Medek Anna szoprán opera énekesnő. Neki egyébként egy nagyon érdekes neve volt, Medek Anna Erzsébet és Hildegárd. 1960. augusztus 24-én hunyt el. Aztán menjünk is tovább, mert hogy 37 évvel ezelőtt először mutatták be Magyarországon a James Bond filmet. A Magányos ügynök eredeti címén License to Kill a 16. James Bond film volt. A főszereplő Timothy Dalton volt egyébként, két szinkron is készült hozzá, az első a hazai bemutatóra 1989-ben, majd aztán újra szinkronizálták 2001-ben. A brit és az amerikai bemutatók 1989. júniusában voltak, nem sokkal a hazai előtt. Aztán 5 évvel ezelőtt hunyt el Charlie Watts angol zenész, aki 58 éven keresztül volt a The Rolling Stones dobosa, és aki elegáns megjelenéséről volt különösen ismert. Eredetileg ő egyébként reklámgrafikus volt, a The Rolling Stones mellett zenélt Ian Stewart Boogie Woogie csapatában, a Rakit 88-ban, ezen kívül pedig az 1980-as években egy big band-el is

turnézott, majd aztán önálló nagy lemezeket is kiadott. Végezetül pedig 65 éves lett a mai napon Fülöp Tibor, festőművész. Isten éltesse sokáig, ezek voltak már a mai évfordulóink augusztus 24-én, hétfő reggel itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Süsfel napban. Most folytatjuk ki is méghozzá Horváth Tamás Százszor szép című dalával, aztán jövök is vissza, és mondom is nektek, hogy ma reggel milyen témákkal fogunk foglalkozni. Maradjatok velem a folytatásban is.

Horváth Tamástól szólt a Százszor szép című dal itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Augusztus 24-e, hétfő reggel van, én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Na nézzük is meg, hogy milyen témákkal is indítjuk a hetet, mivel fogunk foglalkozni ma reggel. 7 és 8 óra között azokat az interjúkat mutatjuk majd meg nektek, amelyeket Beredák Szandi készített, méghozzá a Tököli Summer Festen. A Szigetszentmiklósi Summer Festről azért jóval többet beszéltünk, készültek ott is videós anyagok, azokat egyébként vissza tudjátok nézni, ha esetleg lemaradtatok volna róla, a Lakihegy Rádió Facebook oldalán minden ott készült kis videót meg tudtad tekinteni. Egyébként pedig Beredák Szandi ugye kint volt a Tököli Summer Festen, és több napon keresztül konferált is, illetve készített jó kis tartalmakat, úgyhogy 7 és 8 óra között ebből hozunk nektek egy kis visszaemlékezést, egy kis hangulatot szeretnénk átadni, hogy milyen is volt a Tököli Summer Fest. Egyébként, hogyha esetleg ti ott voltatok, akkor nyugodtan írjátok meg a 0620 95 95 107-es SMS és Viber számra, hogy milyen volt és hogy éreztétek magatokat. Aztán pedig 8 óra után Érces Gergővel beszélgetünk, mert lesz egy taksonyi lakossági fórum, és a fórumnak egy nagyon-nagyon fontos témája lesz. Erről kérdezzük majd Érces Gergőt. 9 óra után pedig hívjuk majd telefonon Dolhai Andrást, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének az elnökét, mert hogy elstartolt a héten, most kezdődik Szigetszentmiklóson a horgásztábor. 9 óra után tehát ezzel kapcsolatosan hívjuk majd őt telefonon. Maradjatok velünk ma reggel is, ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Itt vagyunk veletek, tudjátok, egészen délelőtt 10 óráig, 0620 95 95 107. Ezen az SMS és Viber számon elértek minket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban, a

0: kenyér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több 100 elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
4: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
3: És igény szerint otthonába szállítjuk.
4: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
3: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
4: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
5: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Ma is napos időre számíthatunk. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lágokat Nevadában. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megteremtett energiát, akkor Magyarország a karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazása hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet.
6: Időjárás.
7: Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Az északias szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogyi

0: Friss közlekedési infók jönnek a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M0-ás autóúton az M4-es, illetve az M5-ös csomópontok között a gyáli szakaszon jelenleg telítettek a sávok, és szakaszosan torlódik a forgalom. Ezen kívül pedig élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között jelenleg a külső sávon lassabb haladásra kell készülnötök. Aztán azt is írja az útinform, hogy több jármű karambolózott az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél a belső sávban, illetve a leálló sávban álló sérült járműveket kerülgetve lehet jelenleg tovább haladni. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon már most nagyjából 5 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom a 10-es főúton is a Solymári körforgalomtól befelé, a 11-es főúton a Leányfalú és Szentendre átvezető szakaszon, továbbá pedig a 31-es főúton Mende és Maglót között, illetve itt a Csepel-szigeten, az 51-es úton is Dunaharasztitól kezdve jelenleg élénk a járműforgalom. Kint vannak a rendőrök továbbra is a Szent Erzsébet téren, Sziget-Szent Miklóson, valószínűleg mérik az autósok sebességét, arrafele figyelmesen autózzatok. Egyébként jól autózható a műút mind a két irányban Szigethalomnál, és az M0-es déli szektorában is én nem látok semmilyen fennakadást. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez a Sős felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. A mikrofonok mögött Bredák Szandi és Somogyi Betti. Augusztus 24-e, hétfő reggel van. Tökölön is volt Summer Fest, és Bredák Szandi kint járt a helyszínen. A tököli Summer Fest nyitónapján készült interjúkat fogjuk nektek ebben a fél órában megmutatni. Bredák Szandi beszélgetett a szervezővel, Halász László valaki már egyébként 33. éve szervezi a Summerfestet Tökölön. Ezen kívül pedig Korzenszky Klára gyermekpszichológus, énekes a Klárisok zenekar frontembere, pedig már többedik alkalommal hozta el a nem hétköznapi koncertjét Tökölre. Vele is beszélgetett Szandi, végül pedig egy édesanyja is elmondja majd, hogy Sziget-Szent Miklósiként miért választotta a tököli Summerfestet.
5: Minden napra készültünk gyerekprogrammal, mai napon a Klárisok gyerekprogramja lehet látni, hallani. Nagyon igényes Klári, ő egy gyerekpszichológus amellett, mint tudjuk, és nagyon, nagyon jól kezeli a gyerekeket, nagyon-nagyon meg tudja őket szólítani, és az igényes zenei produkció, igényes énekléssel, hiszen a körülötte zenészek, mint professzionális muzsikusok különböző hangszereken, ebből gondolom, és nem gondolom, tudom, hiszen régóta ismerem őket, hogy egy fantasztikus, igazán tartalmas gyerekprogramról beszélünk. Kicsit ugye elmentünk a Folklor Fesztivált tekintve, ugye korábban Summerfest Folklor Fesztivál volt, de most már harmadik éve, hogy a folklor kicsit lejjebb adtuk, hiszen az elmúlt 32 évben 117 féle ország volt, ami nagyon nagy szám. Tehát nem 117 ország, 117 féle ország, a földkerekség 180 nemzeti, nem tudom hány nemzet van a földkerekségen, és így már mindent láttak az emberek, mindent hallottak, Kínát 66-szor, nem folytatom, és ennek kapcsán átmentünk Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválra, értem ez alatt, hogy próbálom fókuszálni az egyéb programok, tehát a koncertekre, színházi produkcióra, gyerekre már beszéltem, tehát a folklor már idézőjelben a már csak két este jelenik meg a Summerfest programjában.
6: Illetve azt is látom, tapasztalom, hogy a gyerekeknek külön egy jó kis népi játszóházzal vagy játszótérrel is készültél.
5: Igen, szerintem Tököl erről is többek között híres a hagyományőrzésről, hiszen nagyon ősi rász gyökerek, sváb gyökerek léteznek a településen. A hagyományőrző az együttes életén végigkísérhető, hiszen a Tököl Dészláv együttes jövőre lesz 60 éves, ami nem kis idő szintén, de fontos a hagyomány. Fontosak a hagyományok nem csak a folklór, tehát nem csak a népművészet tekintetében, hanem egyéb dolgokban, hiszen hogy mondja a közmondás, hogy múlt nélkül nincs jövő. Számomra is nagyon fontos, hiszen ebben nőttem bele gyerekként, és fontosak. régen, mikor végigmentünk, ugye gyerekként Tököl utcáin, mindenhol ráncról beszéltek, tehát meg őriz, beszélgettek az emberek, szomszédoltak egymással, segítették egymást, ugye beszéltünk, de nem akarok erről a kalákár, de sok-sok minden, ami olyan érték volt, ami ma már nincs. Ma más értékek preferálódnak, ki tudja, majd eldönti a jövő, hogy mi marad meg ebből. Lényeg az, hogy számomra és az általam képviselt ügyekre nagyon fontos a hagyomány és ennek az őrzése. Ezért mondom, hogy a gyerekeknél is ismerkedjenek meg. A játszóházakban meg egy népi játszót, egy népi játszóporokat szoktak idehozni, hol megismerkedik a kukoricamorzsolással, hiszen a mai gyerek azt se tudta, ez a kukoricamorzsolás, hogy mi történik a kukoricával, hogy lesz adott esetben liszt, vagy állati takarmány, vagy a búzából, hogy lesz a kenyérnek való, meg szóval ezeket a gyerekek nem is foglalkoznak, iskolában szerintem ezt nem tanítják, nem tudom, mennyire tanítják. Tehát a gyerek nem tudja, mitől kerül a kenyér az asztalra. Ez most közhelynek hangzik, de igaz. A gyerek nem tudja, hogy lesz hogy az élet mitől lesz az, ami. És ezeket próbáljuk mi megmutatni a gyerekeknek.
6: Rád nézek, és látom, hogy tele van gyöngyel, igazából a nyakad, gyönyörű kiegészítő, és ha már gyöngy, akkor van is köze egyébként a zenekar nevéhez, egészen pontosan mi.
3: Igen, a Klárisok zenekar az egy szójáték is, nyilván a nevemből is jön, illetve a koncertjeinken a dalokat úgy hűzzük föl, mint a gyöngy sorra a gyöngyöket, és úgy alakul ki, hogy egy gyöngy sor alakul ki azokból a dalokból, amiket ismerünk minden bizonnyal nagyon sokan óvodából, nagyanyáinktól együtt tudjuk énekelni, és ezért lett a klárisok, illetve a néptáncos múltamból rengeteg klárist, kalárist fűztünk, és a fellépéseinknek abszolút az alapkelléke volt, úgyhogy ebben is visszaköszön, hiszen a magyar népzenéből és a körülöttünk lévő népek népzenéjéből táplálkozunk, és a zenészeim nagyon nagy tudással rendelkeznek ezekből a tájegységekből, és hát nyilván erre is játszunk, hogy a kaláris az egy fontos eleme a magyar néphagyománynak.
6: Ha már említetted a zenészeket, mesélnél arról, mert azt látom, hogy rengeteg féle fajta hangszer is megjelenik a koncert során, úgy nagyjából, hogy mik azok a hangszerek, amivel a gyerekek megismerkedhetnek. Lehet, hogy életükben most látnak először egy-egy hangszert.
3: Igen, nagyon fontosnak tartjuk, hogy élőzenén, élő koncerten vesznek részt, és hogy hát a társaim tényleg rengeteg féle hangszeren játszanak. Egyrészt a magyar népzene hangszerei, mint például a pásztor furulya, vagy pedig a moldvai kaval, vagy a brácsa a vonós hangszerek közül, illetve hát mivel a Söndörgő együttesből jött Dávid is és Attila is, akik a délszláv népzeménének a nagy mesterei, úgy a tamburák, klarinét és a kaval, bolgár kaval, tehát hogy nagyon-nagyon sokfajta hangszeren tudnak játszani, és hát nagyon izgalmas, mert ugye a koncertjeink azok mindig egy mese, és hát az a lényege, hogy a mese helyzetet a lehető legjobban meg tudjuk jeleníteni a zenével. És mindig azt kérem a zenésztársaimmal, hogy ahhoz a hangszerhez nyúljanak, vagy ahhoz a dallamvilághoz, ami azt a mese helyzetet a hallgatóban megidézi, és hát lemezre készülnek eredetileg ezek a zenék, és hogy abszolút belevarázsolódhassanak ebbe a mese helyzetbe. És hát azt hiszem, hogy elég jól hozzá tudnak nyúlni. Nyilván ez egy közös alkotó folyamat, tehát mindig én kérek tőlük, ők hozzám tesznek, és aztán így csiszolódik az egész koncert.
6: Épp nem olyan régen olvastam arról, hogy milyen érdekes, hogy a kisebb gyerekek, óvodáskorú gyerekek hallanak már olyat, mint nem tudom, a Farkas és a hét kecske, de ott a Piroska és a Farkas, és hogy nyilván eszembe jut felnőttként, hogy de hát az olyan durva sztori. De közben meg mégsem, mert hogy azt olvastam, hogy a gyerekek annyit képzelnek el, amennyi az ők is világukba belefér. És akkor itt szeretném átcsatolni a kérdést, hogy akkor ez azt is jelentheti, hogy a gyerekek itt saját maguk képzelnek el egy kis világot, lehet, hogy egyiküknek a patak teljesen máshogy néz ki, mint mondjuk a másikuknak. Tehát itt még nem készen kapják a képeket, mint akár például bármelyik okos eszközön.
3: Igen, a gyermekpszichológusként fontosnak tartom azt, hogy a képzeletük és a fantáziájuk mozogjon egy koncerten is, és hogy egyrészről a hanghatások, másrészről pedig a mesehelyzet, amiben benne vannak, és hát pont mi azért nagyon kevés eszközt használunk, és a képzeletre hagyatkozunk, és hogy tényleg a gyerekek azt képzelik el, ami számukra a legjobb, olyan félelmetesnek, vagy olyan bátornak, amilyenre ők szeretnék, és hát ez a lényege, hogy mindenki maga dolgozza meg, és aztán, ha mindenki maga dolgozza, és aztán egy egész közös élmény jön létre.
6: Azt olvasni rólatok, hogy a hazai népzenei világzenei paletta egyik legnépszerűbb, nem csak gyermekeknek szóló zenét játszó formáció. Itt gyerekekről beszélünk, sokszor a felnőttek is igazából nagy gyerekek, mert hogy valójában a tizenétek ugyanúgy a szülőket, a nagyszülőket, a felnőtteket is megszólítja, ugye?
3: Alapjába véve ugyan mese az egy felnőtteknek szóló műfajként indult, és hogy a közösségeket építette, és ma már inkább a gyerekeknek mesélünk, de ugye egyre több foglalkozás van, vagy egyre több olyan közösség, akik felnőttként a mesét használják mindenféle formában arra, hogy a saját jólétükön vagy mentális egészségükön segítsenek, és hát mi azt gondoljuk, hogy egy gyereket nem szabad egyedül kiemelni a családjából, hanem az egész rendszernek kell előadást, támogatást, vagy bármit nyújtani, és hogy egy ilyen mesekoncert azért fontos, mert hogy együtt részesei ennek a koncertnek, a szülők láthatják, hogy a gyerekeik hogy varázsolódnak bele a mesébe, egy mesében lévő probléma a helyzetet hogy oldanak meg, hogy kapcsolódnak a társaikhoz akár, bátrak, nem bátrak, hogyan lehet őket motiválni, és hogy szerintem ez egy nagyon fontos visszajelzés a szülőnek, mert más környezetben látja a gyerekét, nem az otthoni helyzetben, és hogy azt hiszem, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy egy harmonikus fejlődése legyen a gyereknek, hogy kívülről a szülők is azt lássák, hogy közösségben hogyan működik a gyerekük.
6: Említetted az előbb, hogy gyermekpszichológusként, kérlek mesélj arról, hogy amellett, hogy zenélsz, mi minden más csinálsz még az életben.
3: Én a Betesda gyermekkórházban dolgozom pszichológusként, ingés osztályon, illetve intenzív osztályon gyógyuló gyerekekkel és családjaikkal, illetve krónikus betegséggel élő gyerekekkel, és hát az a célunk, hogy fizikai gyógyulás mellett a mentális jóllétükön is dolgozzunk, hiszen egy gyógyulási folyamat az nem csak a test gyógyulása, hanem a léleknek a gyógyulása és erősödése is, illetve nem csak a gyerekről szól, hanem az egész családról, hiszen egy helyzetben, ahol megtudunk egy krónikus betegséget, vagy egy súlyos sérülés érte a gyermeket, az egész család rendszerét megváltoztatja, és az a célunk, hogy egy harmonikus család fejlődjön, illetve az a megváltozott közeg, az egy új rendet alakíthasson ki.
6: Hogy érzed magad itt a Tököli Summer Festen?
7: Nagyon jól érzem magam, és a kislányom is nagyon jól el van, szereti a koncerteket, a játékokat, evett, ivott, jót mulatott, nagyon jó.
6: Honnan érkeztetek?
7: Szigetszent Miklósról.
6: És mekkora a kislányod esetleg részt vett mondjuk már itt valamilyen foglalkozáson, vagy koncertem?
7: Természetesen, egyébként 5 éves, a K-pop koncertet nagyon-nagyon élvezte, most még csak próbálnak a háttérben a néptánc bemutatóra, de azt is nagyon tetszik, neki táncol, csinált valamilyen kis dobokat, ilyesmiket, színezett, úgyhogy minden nagyon jó volt.
6: És hogy ide Tökörre is ellátogattatok Sziget-Szent Miklósról?
7: Hát természetesen a K-pop miatt jöttünk első körben, de egyébként minden program érdekel, ami itt van.
6: Tűzi játékra esetleg visszajöttök? Ugye a Sziget-Szent Miklóson nem lesz, de itt Tökölön már hagyomány, hogy van.
7: Mivel most már 5 éves a kislányom, ezért most megpróbálkozunk vele, hát ha nem alszik el, és akkor ide fogunk jönni Tökölre, igen.
0: Így zajlott tehát a Tököli Summer Fest nyitónapja. Bredák Szandi helyszínen készült interjúit mutattuk meg nektek. A következő fél órában is maradunk még egy picikét Tökölön, mert hogy az augusztus 20-a ott is egy különleges ünnepséggel telt. Hozzuk nektek az ott készült interjúkat a következő fél órában. Maradjatok velünk! Ez továbbra is a Lakihegy Rádió reggeli műsora, a Süsfelnap.

0: times, good times.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
5: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
1: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Aries Non-Profit Kft. A társaság célja, hogy Szigetszentmiklóson biztonságos parkolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik szeretnék elkerülni a mindennapos parkolóhelykeresést. A kínálatban két darab egyenként 15 négyzetméteres parkolóhely, illetve egy 30 négyzetméteres parkolóterület is elérhető. Érdeklődni és jelentkezni a titkárság kukac@arieskft.hu e-mail címen lehet. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezést álló parkolóhelyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb lefoglalni a kívánt helyet. Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes programjában idén is változatos témák és programok várták a gyerekeket. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs rádiónknak elmondta, a táborozók körében kiemelt népszerűségnek örvendett a környezettudatos hét, valamint a Hakuna Matata hét is. A szervezők ezúttal is arra törekedtek, hogy a programokat úgy állítsák össze, hogy azok egyszerre legyenek tartalmasak, élményszerűek és izgalmasak a gyermekek számára.
8: Ranger táborvezető is tartott előadást a gyerekeknek, és ez ugyanazon a héten volt, amikor a hüllőbemutató volt, és a gyerekeknek egy különleges milliót tudtak bemutatni, és nagyon ez volt szerintem az egyik kedvencete a gyerekeknek, de volt tengeri kaland hét is, ahol például még nyár elején, a legelső héten azzal foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy milyenek is a tengeri állatok, az élővilág, a tengerpart, hula-hula táncot gyakoroltunk, és havai zenére mozogtunk a gyerekekkel, azt is nagyon élvezték, és volt, ami szintén népszerű program volt, Homokvárépítő verseny.
7: A visszajelzések alapján idén is sikeres volt a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes nyári tábora. A látogatottságról egyelőre nem készült pontos statisztika, azonban a szervezők szerint a 10 hét alatt ezúttal is nagyon sok gyermeket fogadtak. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs hozzátette, a résztvevők visszajelzései egyértelműen azt mutatják, hogy a gyermekek jól érezték magukat a táborban. Ezt a szülők tapasztalatai is megerősítették, akik szintén pozitívan értékelték a programokat.
8: Eddig, amiről én tudok, csupa jó visszajelzés érkezett, hogy örömmel jönnek a gyerekek, és hogy tényleg nem azt érzik, hogy gyerekfelügyelet, hanem hogy kapnak valamit, és a szülő is így nyugodtabb, tudja, hogy jövőre is akár ránk bízhatja a gyermekét. Visszatérő gyerekek vannak egyébként, a legtöbb gyermekünk olyan, aki évről évre jön hozzánk, és tudják, hogy mire számíthatnak, de mégis kapnak újdonságot.
7: 3 buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Szigetszentmiklóson. Idén még 3 alkalommal várják zsibvásárra az érdeklődőket Szigetszentmiklóson a Buckatónál. A közösség a Fejlett Városért Egyesület augusztus 29-én, szeptember 26-án és október 31-én szervezi meg a népszerű közösségi eseményt. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a buckatavi zsibvásárok iránt rendszeresen nagy az érdeklődés, ezért a szervezők már előre közzétették az idei további időpontokat, hogy mindenki időben értesülhessen a rendezvényekről. Hozzátette, a zsibvásár nem csak a vásárlásról szól, hanem fontos közösségformáló esemény is. A szervezők ezért nem csak a szigetszentmiklósiakat, hanem a környékbelieket is várják a buckatóhoz.
0: Ugye november már az esőzés miatt kevésbé lehetséges, vagy hát ugye kockázatos, és december eleje pedig a szokásos betlehemi eseményünkkel fog nyílni, és decemberben már a kirakodó vásároknak nincs annyira jelentősége. És sokan jönnek, vannak abszolút visszatérő vásárlók, és már a környező településekről is, tehát már jöttek Taksonyból, Szigethalom értelemszerű, az hogy hozzájuk eljut a hír, de már Taksonyból is, meg Dunahasztiról is jöttek, szintén ilyen hobbi vásárlók.
7: Kertgondozókat keres az Arias Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező Szigetszentmiklósi székhelyű társaság olyan jelentkezőket vár, akik szívesen dolgoznak a szabadban, és fontos számukra a rendezett, gondozott környezet kialakítása. A munkakör része a többi között a sövények meccése és karbantartása, a fűnyírás és fűkaszálás, valamint a faápolási munkák, a gajazás és a fakivágás. Emellett egyéb zöld felület fenntartási feladatokat is el kell látni. Jelentkezni a titkárság @arias-kft.hu e-mail címen, illetve postai úton az Arias Nonprofit Kft. Határút 12-14 szám alatti címén lehet.
9: Sporthíreink.
7: A soproni utánpótlásból erősít a BKG Prima Szigetszentmiklós női kosárcsapata. A korábban már első osztályban is pályára lépő Gergő Jankával állapodott meg az NB1-es térségi klub arról, hogy a 2026-27-es szezont a miklósiaknál tölti. Horváth Rihárd, a klub vezetőedzője elmondta, egy fiatal kora ellenére is rendkívül fizikális játékossal bővült a keretük, és ezt a tulajdonságát támadásban és védekezésben is szeretnék majd kihasználni. Hozzátette, az új szerzemény olyan fiatal, hogy még az U21-es szabálynak is megfelel, így vélhetően nagy feladatok várnak rá az előttünk álló idényben.
10: Igen, ő még megfelel a fiatal szabálynak is. Ugye ő benne azt láttuk, hogy nagyon fizikálisan játszik. Volt is ugyanállunk próbajátékon. Én egy kicsit azért a Katona Cidóniához hasonlítanám a fizikalitását, mert tényleg nagyon jól keresi a kontaktot, kialakítja a kontaktot, használja. Ez azért azt gondolom, hogy ritkaság ebben a mezőnyben, hogy ez mindenképp mellette szólt, illetve azért a munka morálja is eléggé rendben volt.
9: Időjárás.
7: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel elszórtan záporzivatar kialakulhat. A délnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet délután 26 és 36 fok között alakul. Kedden a megnövekvő felhőzet mellett inkább csak rövid időre süthet ki a nap, több helyen fordulhat elő eső záporzivatar. A délnyugati nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 15-22, délután 27-36 fok várható.
9: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
9: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési információk jönnek itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Azt írja az útinform, hogy erős a forgalom jelenleg a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, de a 11-es főúton Leányfalu és Szentendrén átvezető szakaszon is jelenleg lassan tudtok autózni, valamint a 31-es főúton Mende és Maglót között. Ezen kívül pedig több autó karambolózott az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél a belső sávban, illetve a leálló sávban álló sérült jármű műveket kell kerülgetni. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon még mindig 5 kilométeres a torlódás. Aztán élénk a forgalom itt a Csepel-szigeten az 51-es úton is Dunaharaszti térségében, az M0-as autóúti csomóponttól befelé. Valamint én úgy látom a térképen, hogy jelenleg a Gerinc úton Sziget-Szent Miklóson tudtok lassabban autózni, valamint a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi és lakihegyi szakaszán is jelenleg erősödik a forgalom. Ha van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor az jöhet. Vezessetek óvatosan, mutatom is az elérhetőségeket, jó.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Folytatjuk a süsfelnapot a Lakihegy Rádió ébresztő műsorát. Augusztus 24-e hétfő reggel van. A mikrofonok mögött pedig változatlanul Bredák Szandi és Somogyi Betti. Augusztus 20-a Tökölön is egy különleges ünnepséggel telt. A térségben szinte egyedüliként tűzijátékkal is kedveskedtek a vendégeknek. Halász László főszervező a következőkben beszél az állami ünnepség szervezésének részleteiről is. Előtte viszont Vitéz Balázs Sándor és Vitéz Kis László, a Vitéz Mikec Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület két tagja mesél arról, hogy számukra mit is jelent augusztus 20-a. Ezeket az interjúkat mutatjuk meg nektek ebben a fél órában. Hallgassátok meg!
4: Augusztus 20-a mit jelent nekünk? Egy nagyon fontos üzenete van Szent Istvánnak erre a napra. Egy összetartás, egy összefogás, egy elkondolt magyar nép összefogása, ugyanis egy ezer évről beszélünk, amit az emberek most igazán meg tudnának élni, és meg tudják élni, hiszen az összefogás, az együtt dobbanása, ez egy nagyon fontos dolog, ugyanúgy, mint a többi ünnep, de valahogy a államalapító Szent István sokkal többet üzen a magyar népnek.
5: Most Tökölön találkozunk, úgy tudom, hogy ma még nem jártatok máshol, miért pont Tököl?
4: Ugyanis Tökölön van a székhelyünk. Másrészt nagyon fontos eleget teszünk a meghívásnak, hiszen a polgármester úr megkért, hogy vegyünk részt. Nyilván, tehát nem mondtunk nemet. Ez nagyon egyértelmű, hogy mi eljövünk, sőt részt veszünk ezeken a rendezvényeken. Mi szeretnénk sokkal több rendezvényt, ami 20-án van, hiszen egy nagyon közel áll a huszársághoz, egy királyunkról van szó. Tököl amúgy is szívesen részt vennénk a testvérvár, falukba, a városokba, ha többen hívnának rendezvényekre. Augusztus 20.
6: Tökör a szívünk csücskénkkel. Itt élünk, és ez nagyon fontos.
5: Ma ugye itt vagyunk Tökölön, de úgy tudom, hogy a következő napok is igen aktívan telnek majd nálatok.
6: Üdvözlök én is mindenkit nagy szeretettel. Igen, készülünk egy huszár találkozóra. Vanyarcon van a huszár elnökünknek a Ménes birtokán, és holnap utazunk le egy huszár kiállítással, és szombaton várjuk a vendégeket, az érdeklődőket és a huszárságnak a rejtelmébe belevisszük őket.
5: A jövőben, mondjuk most így az ősz tekintetében, vagy az idei év tekintetében van már valami konkrét, hogy hol lehet majd veletek találkozni?
6: Mindenféleképpen tovább szeretnénk vinni ezeket a huszár hagyományokat az iskolákba, szeretnénk elvinni, sűrűbben szeretnénk ott lenni, és mindenféle rendezvényen szeretnénk ott lenni, bár

0: A környékünk, ha bármi van, hívnak, jövünk, és mi is egy pár helyre már lebeszéltük ezeket a rendezvényeket, tehát mindenféleképpen látnak minket, ott vagyunk, és szeretném nagyon sokáig ott lenni.
1: Augusztus 20-a van, Tökölön is, mint mindenhol, és természetesen, igen, nagyon meglepő. Milyen műsorral készültetek most augusztus 20-ára, így a Summerfest keretein belül?
2: Augusztus 20-án hol nagy monumentális műsor, mivel tavaly nagy néptáncos gála műsor volt. Idén kicsit szerényebben, más napokra koncentráltuk a nagy műsorokat. A idei augusztus 20-a következőkből áll, ugye egy ünnepi műsor, melyben négy felekezet képviselője mondja az ünnepi köszöntőjét az ünnep kapcsán, megáldják a kenyeret, megszentelik a kenyeret, miszt a kenyeret, ami nem, ami megvan szentelve, mellette szintén megvan szentelve, kosárkában előre fel van kockázatokat, kínáljuk a nagy érdemű közönségnek, előtte, utána úgynevezett prózai és zenés műsort lehet látni, hallani. Ezt követően pedig 21 órakor a tűzijáték, melyre váraton mindig megtelik, a művelődési központ környező utcái megtelnek, és hát utána az utcavállalat nevezett rendezés sátorbeli buli kivilágos viradatig, hajnal egyig.
1: Hogyan értékeled az eddigi napokat? Mennyire vagy elégedett a látogatottsággal? A műsorban abszolút azt gondolom, hogy tényleg tökéletes volt a repertoár, itt voltam végig, a gyerekeknek, a felnőtteknek nagyon színes műsort raktál össze. Te hogy értékeled?
2: Hát értékelés még kicsit odébb, még várnék egy pár napot, de ami eddig történt, azzal meg vagyok elégedve, bár sose vagyok megelégedve, mert én szeretném az egész települést itt látni a művelési házban, tehát nyilván ez lehetetlen. Meg vagyok elégedve, az első nap teltházas rendezvény volt, a tegnapi nap is elég szépen egy 3-4 házas volt, ugye az első nap volt a Magnacum Laude, tegnap volt a Táncpanoráma, négy külföldi együttessel, a gyerekprogramon eddig rengetegen voltak, Istennek legyen hála, mert hogy nagyon ráfókuszálom én minden évben a gyerekekre. 33 év alatt nagyon-nagyon fontos szegmense volt a fesztiválnak a gyerekprogramok. A gyerekprogramok ingyenesek, minden nap délután 2-től, tehát 14-től 18 óráig. Különféle játszóház, ugrálóbár, kézes foglalkozás, hordó van otthon, nem akarom felsorolni, hiszen a nézők ezt nagyon jól tudják. Minden 17 órakor gyerekkoncertek, különféle országos ismert gyerek előadóktól, itt is mondhatik neveket, de a reklám helye. Tehát nagyon színvonalas, nagyon-nagyon sokat mondó és kulturális értéket hordozó műsorokat láthatnak, hallhatnak a gyerekek, tehát nem bohóc műsor, bocsánat a bohócoktól, de hát igyekszünk tartalommal megtölteni ezt az egyórás koncertprogramot. Ezt követően a nagy színpadi műsorok. Eddig meg vagyok elégedve, maradjon az így.
1: Az idei év számodra is egy kiemelkedően fontos év szerintem, mert hogy jubilál a zenekar, amiben játszol, 50 éves.
2: A Summerfestet, amit a Summerfest 33 éve, bocsánat a szerintelenségért, de hát én magam szervezem, én magam vagyok ennek a nem megálmodója, valahol megálmodója, és mert ugye a Tököli Fesztivált nem Summerfestként kezdtük, hanem 2-3 év elteltével dugtuk össze fejünket a Százhalombot, és akkor a Ráczkai kollégával, és onnantól lett Summerfest, addig Tököli Nemzetközi Folklor Fesztivál volt. De 33 év az nagy idő, és a Kulozenekarnak is én volnék a vezetője, én már 50 éve. Ez nyilván nem látszik rajtam, de és ennyivel össze lehet mosni, hogy együtt csinálok sok-sok mindent. A művelési központot itt dolgozom, ki merjen mondani? 41 éve, a Summerfestet 33 éve csináljuk, a zenekart 50 éve alakítottam meg, és azóta is töretlenül csináljuk, dolgozunk, itt nagyon sokat koncertezünk, nagyon sokat zenélünk. Hát ennyiben lehet összemosni a Summerfesttel.
1: Tökölön dr. Bilisics Zita, a 9-es számú választókerület országgyűlési képviselője is a színpadon lesz majd, és köszönti az ide érkezőket, de közben elcsíptem, hogy nem ez az első állomása már, ugye?
3: Igen, a mai napon ez lesz már a negyedik. Nagyon örülök, hogy a választókerületemmel tudok ünnepelni. Ez az az egyetlen ünnep, ahol tényleg az ember amennyire csak ott lehet a választókerületében. Ócsán voltam, Szigetújfaluban, és egy kicsit a Margit szigeten is, és most hazajöttem Tökölre. Ez a legfontosabb, hiszen ez az én otthonom.
1: Mivel készül egyébként, milyen üzenetet igyekszik majd megfogalmazni a tököliaknek?
3: Ez az ország születésnapja. Minden évben meg kell ünnepelnünk az országunk születésnapját. Az országunknak jár egy jó kívánság, egy szívből jövő álom, hogy mi az, ami megvalósuljon. És aki nem álmodik, annak az álma nem válik valóra, úgyhogy én is az álmaimat írtam le, hogy mit szeretnék ennek az országnak kívánni. Hát és egy kis történelmi visszatekintés, hiszen ez egy 1000 éves ünnepünk, tényleg 1000 éves ünnepünk, és mindig alkalom arra, hogy egy kicsit visszanézzünk a történelembe. Az idén lesz két komoly aktualitás ennek, nem sokára egy Mohács évforduló, és utána pedig egy 56-os, tehát van mibe visszanéznünk.
4: Különleges ünnepséggel telt tehát Tökölön augusztus 20-a. Az ott készült interjúkat hallgathattátok meg, amelyeket Bredák Szandi készített. A folytatásban is maradjatok velünk, ez továbbra is az ébresztő műsorunk a Süsfelnap 0620 95 95 107. Ezen az SMS és Viber számon tudtok hozzászólni bármelyik témánkhoz. Most pedig egy jó kis Shakira című dallal megyünk tovább. Yeah.

0: Egy rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink: mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-éig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Ma is napos időre számíthatunk, jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. A MÁV Plusz alkalmazás rekordforgalmat ért el a hónap második hetében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megteremtett energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet.
5: Időjárás.
6: Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Az északias szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi

0: A legfrissebb közlekedési információk jönnek itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Azt írja az Útinform, hogy erős a forgalom jelenleg a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, de a 11-es főúton Leányfalu és Szentendrén átvezető szakaszon is jelenleg lassan tudtok autózni, valamint a 31-es főúton Mende és Maglót között. Ezen kívül pedig több autó karambolózott az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél a belső sávban, illetve a leálló sávban álló sérült járműveket kell kerülgetni. Az egysávra szűkült pályaszakaszon még mindig 5 kilométeres a torlódás. Aztán élénk a forgalom itt a Csepel-szigeten az 51-es úton is Dunaharaszti térségében, az M0-ás autóúti csomóponttól befelé. Valamint én úgy látom a térképen, hogy jelenleg a Gerinc úton Sziget-Szentmiklóson tudtok lassabban autózni, valamint a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi és Lakihegyi szakaszán is jelenleg erősödik a forgalom. Ha van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor az jöhet. Vezessetek óvatosan, mutatom is az elérhetőséget. Jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
2: 10 perccel járunk reggel 8 óra után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a süsfelnap, az ébresztő műsorunk a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
0: És Somogyi Betti, sziasztok.
2: Taksonyi hírünk van, nem is akár milyen, mert hogy lakossági fórumot tart Taksony város önkormányzata augusztus 24-én hétfőn 16 órától a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban, ahol az új település terv készítésének előzetes tájékoztatására kerül sor. Méghozzá úgy szól maga a felhívás, hogy építészet, közügy, tervezzük együtt Taksony jövőjét. Itt van velünk a vonalban dr. Érces Gergő főépítész, aki mindent is tud ezzel a témával kapcsolatban, de közben én rosszul mondtam, mert Taksony nem is város, ugye? Jó reggelt!
0: Nagy köszönjük!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, Taksony nagy község, bár egy eléggé nagy község, most körülbelül most átléptük a 7000-es lélekszámot, úgyhogy igazániból közeledünk a város felé ebből a szempontból. Illetve hát most pont, hogy fordítanék is ezen a gondolaton, mert hogy mik azok a fékek és ellensúlyok, amikkel pont, hogy nem a mennyiségi növekedésre, hanem sokkal inkább itt az új település terv kapcsán, amit említettetek, inkább egy minőségi növekedésre és fejlődésre tudjuk áttenni a hangsúlyt ebben a tekintetben. És hát ahogy említetted is, az építészet közügy, ezt valljuk, hiszük, én most már közel 10 éve szolgálom Taksonyt települési főépítészként, és azóta gyakorlatilag az építészet közügy címszóval folyik egy olyan tájékoztató jellegű fórum a helyi újságban, a Taksonyi Hírhalandban, amelyben minden olyan fontos építészetről szóló, település tervezésről szóló kérdéskört, amely azt gondolom, hogy kihat mindannyiunkra, a lakosokra, az itt élőkre, mindenkire, aki átad a településen, akár településképi szempontból, akár infrastruktúrális szempontból, középleteink használata szempontjából, hiszen nem egy olyan kérdéskörről kell beszélünk, amikor építészetről beszélünk, amit csak úgy a véka alá tudunk rejteni, hanem hát ha itt valamit létrehozunk, valamit elrontunk,
2: az hiszen, látszik.
4: Akkor ez látszani fog, így van pontosan.
2: Én, bocsánat, nem akartam így közbe beleszólni, csak igen, hát ez valóban látszik. Miből áll egyébként maga ez a település terv? Tehát aki mondjuk most hall erről először, mik azok a fontos pontok, amiket összefoglalnál ezzel kapcsolatban, a település terv készítésével kapcsolatban?
4: Igen, köszönöm. Tulajdonképpen a település terv összességében a tartalma szempontjából nem teljesen új szabályozó elem, mégiscsak abból az aspektusból, amit pár évvel ezelőtt az új építészeti törvény kapcsán a jogalkotó megalkotott, ebben egy új formátum, ami egy egyben lévő egységes formátumba helyezi át azokat a szabályozó elemeket, amelyek a mai nap is tulajdonképpen a hatályos szabályozást fölépítik. Ez két fő nagy elemre tagozódik, az egyik a településfejlesztési terv, a másik pedig a település rendezési terv, és ezek együttes megnevezése tulajdonképpen ez az úgynevezett település terv. Ennek a részletei ezek a településfejlesztési koncepcióból, fejlesztési stratégiából, településfejlesztési tervből, helyi építési szabályzatból, településképi rendeletekből, településképi arculati kézikönyvből, tehát láthatjátok, hogy egészen a helyi szabályozás, építési szabályozó elemektől egészen azokig az építési megjelenéseki település képet befolyásoló elemekig tartalmaz mindent, és ezt egységes szerkezetben fogja tartalmazni ez az új település terv. Ilyen értelemben szerkezeti formában egy új tervről, és mivel ez egy egységes formát fog takarni, ezért egy, én azt gondolom, hogy egy sokkal kézenfekvőbb, sokkal egyszerűbben használható, nem több jogszabályi helyet, nem több jogszabályt kell külön-külön kikeresgetni, hanem egy helyen egyben kezelve érheti ezt el a lakosság. És ebből fakadóan egy egyszerűbben működő folyamatnak és a folyamat eredményeinek az alkalmazását használhatjuk majd mindenből kifolyólag. De ez messze mélyen túlmutat ezen, tehát tulajdonképpen ezek a szabályozó elemek, amik nagyon leegyszerűsítve a mindennapi kis egyszerű eleme, ha kiragadunk egy-egy elemet ebből, hogy szeretnénk valamit építeni valahova, vagy milyen színű lehet mondjuk az ablakunk a főúton, tehetjük-e a klímaberendezést a nem tudom, a tetőnek a tetejére, és most direkt ilyen szélsőséges buta példákat mondtam. De ezek nagyon fontos szabályozó elemek. Ezek mellett egy rövid, egy közép és egy hosszú távú fejlesztési stratégiát határoz meg ez a rendszer. És hogy említettem nektek, a cél az tulajdonképpen az, hogy a mennyiségi mutatók helyett sokkal inkább egy minőségi rendszer felé, és a minőséget a helyi jó életmódot biztosító struktúra kerüljön összességében ebbe a folyamatba bele. Azzal a komoly felkiáltó jellel, hogy ennek a folyamat, ez egy folyamat. Tehát nem egy teljesen új szabályozó elemet kell most megalkotni, hanem építenünk kell azokra a tradíciókra, arra a taksonomi identitásra, azokra az előzmények, hiszen nem egy lakatlan szigeten élünk, hanem időben sem lakatlan szigeten, van már időbeli előzménye ezeknek a folyamatoknak, és hát térben sem, itt van mellettünk az agglomerációban a többi település, Szigetszent Miklós, Dunaharaszti, Dunavarsány, sorolhatnánk a környező településeket. Tehát kapcsolódnunk kell, és összességében nagyon komplex módon kell tulajdonképpen kitérnünk mind arra, hogy egy jó fejlesztést, egy jó fejlődést tudjon elérni Takson, és ez alapvetően most minőség alatt mit értek ebben az aspektusban? Azt értem az alatt, hogy általában azokat a kérdésköröket, amelyekkel az agglomeráció általában is küzd, tehát ezzel itt a környéken nagyjából mindannyian így vagyunk, akár az infrastruktúra, a közlekedés tekintetében, gazdasági kérdéskörök tekintetében, oktatási helyek tekintetében, és így tovább. Ezekben kell olyan minőségi fejlesztéseket tudnunk kódolni ezekbe a szabályozókba, amik, ahogy említettem, rövid, közép és hosszú távon is egy nagyon biztonságos fejlődést fognak biztosítani. Kiszámítható módon és megadva ezeknek a gazdasági, a társadalmi, szociális, pénzügyi és minden egyéb olyan fejlesztési inputjait, amelyek olyan outputokként jönnek majd ki, amelyek taksonyi lakosok, taksonyban látogatóknak az életminőségét tudják majd javítani hosszú távon.
2: És egyébként mik a tapasztalataid már, mint olyan tekintetben, hogy együttműködő szokott lenni a lakosság, illetve mi az, amit még így a mai lakossági fórummal kapcsolatban kiemelnél, ami így a fő fókusza lesz talán az egésznek?
4: Igen, az egyik fő fókusz az éppen ez, amit említettél is, hogy mivel hogy egy közügyről beszélünk az építészet kapcsán és a településrendezés, településtervezés kapcsán, ezért ez nem csak egy-egy tervező vagy egy szűk döntéshozó körnek a kompetenciája, hanem tényleg a szó szerint a lehető legszélesebb körben kerül ez kiexportálásra, a gondolatiság, a vélemények és minden egyéb szintjén. Ezért szeretnénk kérni, és ezért is ez a felszólítás ebben a felhívásban, amit ti is említettetek az interjú elején, hogy építsük együtt közösen Takson jövőjét. Tehát szükségünk van és számítunk, hiszen a taksoni lakosok élnek itt, az ő mindennapjaikat befolyásoló kérdéskörökről lesz szó a település fejlesztés kapcsán. Ezért nagyon kíváncsiak vagyunk az ő véleményükre, és erre invitáljuk őket a mai délutánon, hogy jöjjenek el minél többen, ott fognak kapni egy általános tájékoztatót, ez általános tájékoztatót, ezt majd Brezsiben utána egy ilyen QR kóddal telefonjukkal le is tudják tölteni, haza tudják vinni tovább a családtagjaiknak, ismerőseiknek, barátaiknak is tovább tudják majd adni, és hát természetesen lesz lehetőség bármilyen kérdésnek a feltételére ebben a témakörben. Ugye emellett ez az első és kiindulási pont tulajdonképpen, de hogy említettétek, most indul maga ez a fejlesztési folyamat. Ennek egy ilyen nulladik lépése, gyakorlatilag ez egy legfontosabb nulladik lépés, hogy egyáltalán a helyi lakosság, a helyi közösség, a partnerek, partnerek alatt értjük ez alatt a különböző intézményeket, az egyházi intézményeket, szervezeteket, civil szervezeteket, tehát mindenkinek, akinek van valamilyen olyan észrevétele, ötlete, terve, elképzelése, amely rövid, közép vagy hosszú távon bármilyen módon hozzájárul taxonomiai fejlesztéséhez, fejlődéséhez, ezeket várjuk. Ezeket miután bekaptuk, és egy nagyon fontos dátumra is fel szeretném itt hívni figyelmet, mert azt határozta meg az önkormányzat, hogy 2026. október 18-áig szeretnénk várni írásban ezeket a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat. Ezeket összegyűjtjük, majd utána a település tervező csapat, a főépítész egy szakmai átvizsgálást készít tulajdonképpen, és struktúrálja ezeket a kérelmeket, mi az, ami reális, mi az, ami hova illeszhető be, és milyen módon lehet ezt majd utána beépíteni, implementálni a készülő település tervbe. És hát eldönti azt, megvizsgálja, hogy milyen további vizsgálatokra van szükség esetleg ehhez, szükség van-e valamilyen tanulmányterv készítésére, és egyesével mindenkit, aki segíti a munkánkat azzal, hogy véleményt, javaslatot nyújt be nekünk, mindenkit egyesével vissza fogunk tájékoztatni arról, hogy egyébként milyen további tanulmányterv, vizsgálat egyéb szükséges még ahhoz, hogy az ő javaslata az implementálható legyen, és ha ezek elfogadásra kerülnek és összesítésre, akkor ezt fogja tudni majd a település tervező csapat is a főépítész útján polgármester úr felé interpretálni, és utána ő pedig döntéshozatalra a képviselőtestület felé tudja be, és ott születik majd meg tulajdonképpen az első, a nulladik lépésnek az első döntése, amellyel megyünk tovább, és készül a terv, véleményezési dokumentáció, ezt követően a véleményezési dokumentáció kapcsán egy újabb lakossági fórumra kerül majd sor, hiszen most még előzetesen fantáziálunk tulajdonképpen a jövőről, és ez most ennek is az álmodozásnak az ideje, hogy mi az, amit lehetne. Folytonosságnak a kontinuitására építve persze, mik azok, amik voltak, és innen hogyan fejlődünk tovább, a következő téglákat hogyan szeretnénk elhelyezni ezen a településterv struktúrán. Aztán utána visszaruhanunk egy kicsit a valóságba, ahol a tervező csapat már az összes jogszabályozásnak megfelelően struktúrálja ezt a rendszert, és kialakítja ezt a nagy település tervet, de ennek a véleményezésére is természetesen lesz lehetőség a lakosság számára, és hát emellett ugye nem csak a lakosság véleményezi, de nagyon fontos, hogy az ő véleményük az miben áll, hiszen ők használják, ők vannak helyben. Emellett hoznak döntést természetesen a képviselőtestületnek a tagjai, illetve emellett még az államigazgatási szervek és záró véleményezésként pedig az állami főépítész lesz az, aki rá fogja tudni mondani az áment, és ezt követően a záró képviselőtesteti döntés útján fog majd megvalósulni a végleges település terv, válik hatályos jogszabályá, és utána rövid, közép és hosszú távon meghatározom majd itt a település fejlődését, fejlesztését, szabályozását.
2: Augusztus 24-én hétfőn, tehát ma délután 4 órától Taksonyban a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban lesz, tehát a lakossági fórum az új településterv készítésének előzetes tájékoztatása kapcsán. Itt a meghívóból picit idézek, méghozzá abból a részből, hogy kiknek a javaslatait várjuk. Taksony fejlesztése, a településrendezés, a településkép alakítása közös ügyünk, így szól itt az írás, kiemelt közérdek, amely célja a taksonyi közösségen keresztül a közjószolgálata, ezért mindenkinek a véleményére számítunk. Ez valóban így van? Tehát, hogy ma délután 4 órakor, ahogy ugye már említetted, akkor mindenkinek várjátok a véleményét, de azt akkor, ha jól értettem, fontos hangsúlyozni, hogy végül írásban kell majd ezt elküldeni, az lesz akkor a végleges tulajdonképpen.
4: Igen, tökéletesen említetted. Mindenkinek a véleményére kíváncsiak vagyunk. Tehát nincs olyan, hogy most csak a nem tudom én milyen partnerek, vagy csak a középkorú hölgyek, és a...
2: Nem, tehát, hát nem is erre gondoltam, csak igazából akár egy végzettség, mert most én oda megyek, és azt mondom, hogy én piros házat szeretnék, hát sokra nem mentek velem, mert nem értek hozzá.
4: Igen, de a viccet félretéve egyébként pontosan erről van szó, hogy jöhessenek akár ilyen észrevételek, javaslatok, kérelmek, hogy na hát én szeretnék egy piros házat.
2: És akkor nyilván az ember megindokolja, ahogy miért, akkor még elgondolkoztok rajta.
4: Ezen minden egyes javaslaton el fogunk gondolkodni, és minden egyes javaslat szakmai vizsgálat alá kerül. Ami nagyon fontos, hogy abban a, tehát amit említettek is, hogy írásban szükséges benyújtani ezeket a javaslatokat. Nagyon fontos, hogy ismertesse a kérelmező, javaslattevő, észrevételtevő azt, hogy milyen fejlesztést szeretne. Röviden nem kell ezt úgy bölére ereszteni, de valamilyen rövid kis ismertetése szükség van hozzá. Milyennek a fejlesztésnek a tervezett helye, milyen megvalósítás kérdéseket szeretne hozzátenni még. Illetve a másik kérdés, ez az új ötletekre vonatkozó bugyor, és van emellett egy másik bugyor is, pont amit példaként említettek a ház színével kapcsolatban. Erre van már egy településképi szabályozásunk, mivel a településképi szabályozás most integrálásra kerül egy szabályozóban. A most szabályos településképi rendelet is a részévé fog válni ennek az új település tervnek. És ebben például, hogyha ebben meg van határozva egy olyan színvilág, ami valamilyen pasztel színvilágban a fehéres, barnás, sírkés színvilágot determinálja a mostani szabályozásban. Ehhez képest mondjuk van egy elképzelésünk, hogy mi szeretnénk ennél mondjuk egy picit vidámabb, egy picit kívülvóbb, egy picit valamilyen szint más anyaghasználatot, és így tovább, akkor arra a jogszabályi helyre vonatkoztatva, azzal a jogszabályi helyre csatlakoztatva a gondolatot, és ennek a kiegészítését, módosítását fogjuk kérni és várni a kedves lakosoktól, partnerektől, szervezetektől, mindenkitől, szó szerint, ahogy említettétek, hogy ebben milyen elképzelése van, és akkor azt meg fogjuk vizsgálni, hogy egyrészt ugye a magasabb rendű jogszabályokhoz ez hogyan illeszkedik, az adott településképhez hogyan illeszkedik, település identitását hogyan szolgálja, és így tovább. Tehát nagyon sok olyan aspektus van, ami az egyik része az nagyon is materiális és kézzelfogható, vannak persze gazdasági vonatkozások is, amik szintén nagyon fontosak, és hát vannak olyan esztétikai kérdések, amik miatt válik tulajdonképpen szerintem közérdekké ez az egész kérdés, hiszen ebben az esztétikai világban, ebben az esztétikai környezetben kell, hogy a mindennapjainkat éljük, itt haladunk át gépjárművel, ebben kerékpározunk, ebben sétálunk, ideálunk iskolába, boltba, közintézményekre, és így tovább. És ez igenis hat, tehát hiszünk abban, én szerintem az építész kollégáimmal és társaimmal mindig vagyunk ezzel, hogy hiszünk abban, hogy az építészet a formája is a tudatunkat, a mindennapjainkat, egészen kisgyerekkortól, egészen időskorig, tehát igenis van súlya, tétje annak, hogy ezt hogyan alakítjuk, és hát azt gondolom, hogy ennek a legszebb és legjobb módja az, hogyha ezt együtt közösen építjük, együtt közösen tervezik és építjük Takson legközelebbiét.
2: A fórum tehát ma lesz, délután 4 órakor, viszont az észrevételeket, nyilatkozatokat még van idő beadni, hiszen 2026. október 18-a határidő, e-mailben várják a településterv kukac.taksony.hu címen, egyébként a Taksony online közösségi felületen, meg hát szerintem több helyen is Taksonyban meg lehet találni az erről szóló információkat. Mi is igyekszünk akkor majd követni és mindig aktuálisan beszámolni az információkról, meg az aktuális helyzetről, ehhez pedig majd a jövőben segítségül hívjuk a mostani beszélgető partnerünket, dr. Érces Gergőt, főépítészt, akinek nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, személyesen akkor ma délután 4 órakor lehet vele is találkozni a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban délután 4 órától, tehát Taksonyban. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
5: Köszönjük szépen.
4: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
1: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsy Zsilinszky utca 43/B.
5: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Módosították a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet Taksonyban. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletét módosította a Taksony képviselőtestülete. A döntést bizottsági egyeztetések előzték meg, amelyeken a képviselők a szabályozás pontosításáról és korszerűsítéséről tárgyaltak. Zsolnai Pál Taksony polgármestere rádiónknak elmondta, olyan rendeletet sikerült kialakítani, amely hosszú távon is megfelelő keretet biztosít a közösségi együttélés szabályainak alkalmazására. Hozzátette, a módosítások a kormányhivatal szakmai közreműködésével készültek el. Ennek eredményeként a többi között a zajvédelemre vonatkozó előírások is megújultak.
8: A kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében iránymutatást adott arra vonatkozóan, hogy melyek azok a területek, ahol az önkormányzati szabályozás a jogforrási hierarchiában magasabb szinten ereszkedő jogszabály tényállási elemeit ismétlődő és szankcionáló rendeletalkotásnak minősül. A csendháborítás az önkormányzati rendezvényekre nem terjed ki, itt leginkább gondolok a taksonyi búcsúra, május 1-ére.
7: Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. A Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes programjában idén is változatos témák és programok várták a gyerekeket. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs rádiónknak elmondta, a táborozók körében kiemelt népszerűségnek örvendett a környezettudatos hét, valamint a Hakuna Matata hét is. A szervezők ezúttal is arra törekedtek, hogy a programokat úgy állítsák össze, hogy azok egyszerre legyenek tartalmasak, élményszerűek és izgalmasak a gyermekek számára.
9: Ranger táborvezető is tartott előadást a gyerekeknek, és ez ugyanazon a héten volt, amikor a hüllő bemutató volt, és a gyerekeknek egy különleges milliót tudtak bemutatni, és nagyon ez volt szerintem az egyik kedvencete a gyerekeknek, de volt tengeri kaland hét is, ahol például még nyár elején a legelső héten azzal foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy milyenek is a tengeri állatok, az élővilág, a tengerpart, hula-hula táncot gyakoroltunk, és havai zenére mozogtunk a gyerekekkel, azt is nagyon élvezték, és volt, ami szintén nézhető program volt, homokvárépítő verseny.
7: A visszajelzések alapján idén is sikeres volt a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes nyári tábora. A látogatottságról egyelőre nem készült pontos statisztika, azonban a szervezők szerint a 10 hét alatt ezúttal is nagyon sok gyermeket fogadtak. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs hozzátette. A résztvevők visszajelzései egyértelműen azt mutatják, hogy a gyermekek jól érezték magukat a táborban. Ezt a szülők tapasztalatai is megerősítették, akik szintén pozitívan értékelték a programokat.
9: Eddig, amiről én tudok, csupa jó visszajelzés érkezett, hogy örömmel jönnek a gyerekek, és hogy tényleg nem azt érzik, hogy gyerekfelügyelet, hanem hogy kapnak valamit, és a szülő is így nyugodtabb, tudja, hogy jövőre is akár ránk bízhatja a gyermekét. Visszatérő gyerekek vannak egyébként, a legtöbb gyermekünk olyan, aki évről évre jön hozzánk, és tudják, hogy mire számíthatnak, de mégis kapnak újdonságot.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Szigetszentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogyi Be.

0: kezdjük általában.
1: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Az Útinform azt írja, hogy két személyautó koccant korábban egymásnak az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a feltorlódott kocsisor még 4-5 kilométeres. Erős a forgalom még mindig a Budapest környéki főbb útvonalakon, így lassulásra kell továbbra is számítanotok az M0-as autóút keleti szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es és az M5-ös csomópont között, illetve az 51-es főúton Taksony és Dunaharaszti között is igen erős a forgalom. Aztán trafit is látunk a Csepeli út, már Csepeli szakaszán tulajdonképpen, a Csepeli pihenőhely környékén, illetve valamilyen oknál fogva én azt is látom, hogy itt a nullás déli szakaszán, Dunaharaszti Sziget-Szent Miklós környékén is nagyon erős a forgalom. Méghozzá azt szerintem a főváros irány valamiért, hogyha valaki tudja, hogy milyennek az oka, megköszönjük, ha megírjátok, mi nem látunk egyébként itt balesetet. Jó utat mindenkinek!
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
1: Egy perccel járunk 3:49 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgató.

0: Ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk augusztus 24-én, hétfőn én Bredák Szandi vagyok.
1: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok!
0: Víz ördög csapott le Ráckevénél, elképesztő jelenséget vett fel egy erdész a Dunaparton, mindenről videó is készült, egyébként tegnap, hát nem tudom mikor volt ilyen utoljára, de néztem híradót, mert hogy úgy voltam vele, hogy az elmúlt, hát nagyjából egy hétben annyi feladatom volt, meg munka, hogy így nem nagyon követtem a híreket, picit le vagyok maradva, és hát gondoltam, hogy hát, ha majd így vasárnap este, akkor nagyjából így fel tudok igen zárkózni. És ezt a vízördögöt is egyébként megörökítették szintén, meg hát beszéltek is róla, és hát nagyon érdekes jelenség. Tudod, amikor először olvastam a cikket, meg így hallattam a híreket, így nem tudtam elképzelni, hogy valami állat. Én megmondom őszintén, azt gondoltam, hogy valami állatról
1: van szó. Először én is, amikor láttam így a címet, mert én nem a híradót néztem, én csak a cikket néztem, mondom, Jézus Isten, mondom, milyen állat került itt ki.
0: Én is azt gondoltam, hogy mondom, valami nem óriási hal, vagy nem tudom, mi lehet a vízördög.
1: Igen, remélem, nem valami vízi kígyó, mert hogy valami ilyen, most nem egy vízisiklóról beszélek.
0: Konkrétan kirázott a hideg.
1: Igen, de vízördög. Én még nem hallottam ezt a kifejezést.
0: Én sem. És hát valószínűleg, vagy nem valószínűleg, hanem biztosan ez egy különleges természeti jelenség tulajdonképpen. Egy porördög a folyó fölé sodródott, majd a vízfelszínt elérve látványos vízördöggé alakult. Szóval ez egy ilyen átalakuló valami. Lehetne ebből valami sci-fi mesét csinálni. A porördög, ami végül vízördög lesz. A felvételt egyébként nagyon érdekes, mert hogy ráadásul egy hozzáértő készítette, nem is egy civil ember, Tóth Péter, a Pilisi Parkerdő munkatársa Ráckeve közelében. Egyébként ő eredetileg a történelmi mélységű Dunavízállást szerette volna dokumentálni drónnal, de a parton egy kavargó porördögre lett figyelmes. Azért az milyen már, hogy elmész valahova valamilyen céllal, és aztán bekerül a felvételed egy olyan országos sajtóba mindenhova, amire nem is gondoltál, hiszen nem ezért mentél oda.
1: Igen, ez egy elég váratlan szituáció lehetett. Meg gondolom meglepődött, mert szerintem ő sem nagyon számított rá, hogy most ezzel fogod találkozni.
0: Hát igen, meg hogy tök érdekes, ugye, hogy felvette, mert hogy valószínűleg ő tudta, hogy ez egy olyan természeti jelenség, amiről mondjuk akár még a hírek is szólhatnak, mert hogy elég ritka. Amúgy azt írják, hogy először nem akarta elővenni a telefonját, de amikor látta, hogy az örvény egyenesen a Duna felé tart, rögzíteni kezdte a jelenetet, a forgó légörvény felkapta a vízcseppeket, és néhány másodpercre látványosan felkavarta a folyó felszínét. Hát ilyenkor van az, hogy azt mondom, hogy ilyenkor úgy örülök, hogy tényleg állandóan mindent rögzítünk, fölveszük videóra, lefotózzuk, mert hogy ilyenkor úgy azt érzem, hogy van értelme. Jó, a 82. palacsintáról a fotó az már nem, de mondjuk egy ilyen, az azért jó, hogy ezeket már így meg lehet örökíteni. Amúgy azt mondta még az erdész, hogy a felkapott vízcseppek olyan hangosan hullottak vissza, mintha egy szökőkút működne a folyó közepén. Azért az egy picit para, nem, hogy ott melletted így konkrétan így megemelkedik a víz, és nem tudod, hogy mi történik. Ez egy örvény.
1: Most már tudjuk, hogy mi ez a vízördög, figyelj.
0: Igen, egyébként itt azt írják, hogy egy vízfelszín felett kialakuló rövid életű forgó légörvény, viszont nem azonos a tornádóval, és nem minden esetben valódi víztölcsér, gyakran a szárazföldi porördökhöz hasonló. Hát egyébként olyat már kicsiben láttam. Szerintem olyat már azért úgy,
1: igen,
0: tudod, amikor
1: az
0: így,
1: más.
0: Nekem valahogy mindig ez ilyen sivatag jut eszembe, amikor így megpörgeti nem tudom így a homokot, vagy valamit a víz. Szóval, hogy, vagy nem a víz, hanem a szél. A porördökhöz hasonló helyi felmelegedés hatására kialakuló örvény sodródik ilyenkor a víz felé. És azt is írják, hogy bár az ilyen jelenségek általában néhány perc alatt megszűnnek, kisebb csónakokra és hajókra veszélyesek lehetnek, mivel hirtelen széllökéseket és erős hullámzást idézhetnek elő. Mondjuk hál' Istennek itt most ilyen nem történt, mert hát viszonylag azért közel a parthoz történt mindez.
1: De valahol egy nagy élmény lehetett egyébként, hogy ilyet látott.
0: Vagy igen, hát főleg, hogy
1: hanem még nem tudom, voltak-e ott egy kicsit arrébb emberek, de hogy azért ez egy váratlan dolog volt, ez biztos.
0: Hát főleg egy erdésznek, aki azért nagyon sokat járja a természetet, szerintem neki egy kincs, hogy most ezt ő meg tudta örökíteni. És ha már természeti jelenségnél tartunk, akkor eszünkbe jutott, hogy hát augusztus végén részleges holdfogyatkozás lesz, úgyhogy ezt ne felejtsétek. Azért az ég most az utóbbi időkben nem lehet okunk panaszra, hogy így csinál nekünk mindenféle szép dolgot.
1: Igen, minden. Meg tavaly emlékszem, milyen piros. Hát, nem volt teljesen piros, de ilyen vörös holdnak volt írva, és akkor emlékszem, hogy kiültünk oda a játszótérre, és egyébként tényleg lehetett látni.
0: Egyébként itt írják is, hogy miért válhat vörösessé a hold. Holdfogyatkozás csak teli holdkor következhet be, amikor a Föld, a Nap és a Hold közé kerül, tehát a Föld, a Nap és a Hold közé kerül, és árnyékot vet égi kísérőnkre, nem minden teli hold idején történik azonban fogyatkozás. Amikor a hold belép a Föld teljes árnyékába, felszíne fokozatosan narancssárgás vagy vöröses árnyalatot vehet fel, tehát most is lehet akkor akár így ezt látni. Na és akkor, hát ugye mondjuk jó, hát vagy korán kell kelni, vagy nem kell lefeküdni, mert hogy a részleges holdfogyatkozás látványosabb szakasza 4 óra 33 perckor lesz, tehát hajnalban, augusztus 28-án hajnalban. Egyébként a Schwab-hegyi csillagvizsgáló oldalán bővebben tudtok erről olvasgatni, úgyhogy ha gondoljátok, majd nézzetek fel az égre.
1: Jó, hát figyelj, én elég korán kelek, úgyhogy hát, ha még van is esély rá. Bár azért, amikor már úgy mondjuk kisétálok az autóhoz, már azért világos szokott lenni, de lehet, hogy most akkor, ha eszembe jut, meglátjuk, akkor kicsit előbb is kinézek az égre majd.
0: Egyébként, hogyha most erről lemaradunk, olyan nagyon sokat nem kell várni a következőre, mert 2028 januárjában lesz, szóval végülis az még belátható időn belül. Teljes holdfogyatkozás pedig ugyanebben az évben, 2028 decemberében lesz majd, az is milyen érdekes. Amúgy még annyi, hogy a Schwab-hegyi csillagvizsgáló azt írja, hogy a fogyatkozás kezdetben szabad szemmel is követhető lehet, később azonban a világosodó ég miatt, amit ugye te is mondasz, binokulár vagy kisebb távcső segítheti a megfigyelést, úgyhogy Betty reggel távcsővel érkez be a rádióba, kérlek, és majd mondd meg, hogy milyen élmény volt. Egyébként én az apukámtól kölcsön is tudnám kérni a távcsövet, úgyhogy lehet, hogy még erre is sor kerül. Na, megyünk tovább zenével, aztán pedig 9 óra után megint egy kicsi természetközeli témánk lesz, ugyanis idén elstartolt Sziget-Szent Miklóson ma reggel az utolsó egyhetes horgásztábor, és hát onnan a horgásztáborból jelentkezik majd be Dolhai András, méghozzá aki vezeti mindezt a tábort, úgyhogy ő vele fogunk majd egy picit pecázni a következő órában. Fél órában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internet csomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Ma is napos időre számíthatunk, nem kell igényelni, automatikus az iskolai támogatás. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segíti a tanévkezdést. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. Három napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált negyedik éve rendezik meg. Ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből, jelentette ki az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára az Egyesült Államok Iránnal szemben tervezett intézkedéseire reagálva. Az amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket, amelyről azt írta, az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Eközben a Perzsa állam elnöke elismerte, hogy az ország súlyos energiaellátási és inflációs problémákkal küzd. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek 47,5%-a alkalmazott MI megoldásokat, ez közel ötszörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja a munkaképes korú népesség csökkenését. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb, mint két dolgozó felnőtt jut majd egy nyugdíjasra. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet.
5: Időjárás.
6: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Az Útinform azt írja, hogy két személyautó koccant korábban egymásnak az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a feltorlódott kocsisor még 4-5 kilométeres. Erős a forgalom még mindig a Budapest környéki főbb útvonalakon, így lassulásra kell továbbra is számítanatok az M0-as autóút keleti szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az M4-es és az M5-ös csomópont között, illetve az 51-es főúton Taksony és Dunaharaszti között is igen erős a forgalom. Aztán trafit is látunk a Csepeli út, már Csepeli szakaszán tulajdonképpen, a Csepeli pihenőhely környékén, illetve valamilyen oknál fogva én azt is látom, hogy itt a nullás déli szakaszán, Dunaharaszti sziget Szent Miklós környékén is nagyon erős a forgalom.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 8 perce járunk reggel 9 óra után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: És ahogy hallhatjátok, már beszűrődnek ide a kis vidám hangok, mert hogy elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szent Miklóson, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége szervezte. Ez most az idei nyári utolsó szezonális tábor. Itt van velünk a vonalban Dolhai András. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok én és mindenkinek! Sziasztok! Valóban itt elkezdtünk már, és itt Tai Chi-val fogjuk kezdeni a tábornak a következő pontját. Gábor egy igazi Tai Chi vezetőt tart nekünk bemutatót.
0: Ő volt már nálunk, ugye egyszer a rádióban már?
5: Igen.
0: Na, Tai Chi, hol vagytok most egészen pontosan? Csak hogy a hallgatóink is betudják.
5: A május egy sétány végén, ugye a székházunknál a Dunapart és a székház közötti van egy gyönyörű nagy klassz, ahol egyéb rendezvények is vannak. Ott például tavaly a halászpé főzés is volt, és itt egy nagyon nagy zöld füves plac van, ahol tudunk tornázni, elférünk mindannyian, hiszen 50-en vagyunk a táborban.
0: Na, ez lett volna a másik kérdés, hogy hányan vagytok, és mekkora gyerekek vannak jelenleg a táborban?
5: Vegyesen vannak, 14 éves korig, egészen 5 éves kortól.
0: Oké, és aha, hogy fog felépülni egyébként a hét? Milyen programjaitok lesznek?
5: Nagyon sok programot próbáltunk összerakni, sikerült is, ugye igyekeztünk a meleggel, nyáron azért belefutottunk, amikor nagy meleg volt, hogy változtattunk el ezt a programokon, de most lesz majd pillangó, hát fog menni pénteken például, lesz egy mozink csütörtökön délután, és akkor lesz egy bemutató a természetről, meg a vadállatokról kedden, a többi napon pedig reméljük, hogy horgászni fogunk minden nap.
4: Ó, jó sűrű lesz a program.
5: Persze lesznek még ilyen kötözések, szerelések, amikor ugye összerakjuk a horgász felszereléseket, hogy mindenki megfelel tudja horgászni, bemutató a csalizásról.
0: De jó.
5: Ha látnátok, mindenki gyönyörűen forgatja a fejét.
4: Ez biztos.
0: Hát egyébként, hogy megsukhatjuk, hogy majd Betty fogja látni, igen, mert hogy az a terv, hogy majd szerdán meglátogat titeket, mint rádiós a Sziget Szelet műsorában, én meg valószínűleg, mint civil a kislányommal délután.
4: De fogjuk látni majd az elején.
5: Igen. Szeretettel várunk titeket is.
0: Köszönjük, mert hogy köszönjük. Egész napos a tábor, vagy hogy működik ez? Ott lehet aludni, igen. Egész napos, napközi is, mesélj erről egy picit.
5: Napköz is, és bentalvós jelleggel is működünk most, mert vannak ugye Pest megyéből, akik messzebbről érkeztek, Dunakeszi, Vác, például Nagykőrösről, és akkor ők itt alszanak éjszaka velünk, aztán a többsége pedig hazamegy este 5 óra, 6 óra után, és reggel érkezik újra Pélymax környékén.
4: És teljesen kezdők is jelentkezhettek? Tehát nem volt kitétel az, hogy
5: van,
4: előtte?
5: Van, most nagyon jó, mert elég sok kezdőnk van. Akik most jöttek az utolsó hétre, még az iskola előtt.
4: Most ismerkednek.
5: Igen.
0: Egyébként mennyire szívesen, most ez egy furcsa kérdés, de maradnak ott bátran a gyerekek, főleg akik mondjuk először táboroznak. Ezt csak azért kérdezem, mert ugye mi is már beszélgettünk róla, hogy majd a kislányomat szeretném, de még egy picit korainak érzem, esetleg jövőre, ugye ő most lesz 5 éves. Szóval, hogy mennyire maradnak ott bátran és szívesen? Masszírozni? Mi van?
5: Gábor bácsi a derekát masszírozni. A gyerekek is derék masszírozás.
0: És még mindig a horgásztáborról beszélgetünk.
4: Tök jó.
5: Még mindig a horgásztábor, hátot teszik a kezüket, és masszírozzák a saját kezükkel.
0: Na, azt én is csinálom addig itt, én is masszírozom a csípőmet.
5: Jól csinálj, most éppen ütögeti egy kicsit a Gábor bácsi a hátát, hogy gondolom ezt azért csinálja a Gábor bácsi, hogy a vérkeringést is növelje. Így van, azt mondta pontosan, igen.
0: Nagyon jól mondod akkor. Na szóval, hogy hát mondjuk így, hogy a gyerekeknek ilyen jó programokat szerveztek, meg tulajdonképpen így tényleg elterelitek a figyelmet, ez így könnyen maradnak.
4: Annyira hazamenni.
5: Igyekszünk ezért szeretnénk megismertetni velük, hogy ezt ők kell készülni minden napokra, meg a természetre, és meg arra, hogy egészségesen éljünk, és ez a bácsi is bevallom őszintén, nekem is hiányzik, és csinálni kell. Próbáltam már én is, meg fogom is, mert tényleg jót tesz mindenféleképpen.
0: Hogy működik egyébként? Kapnak ilyenkor ebédet a gyerekek? Biztosítva van az étkezésük is?
5: Ja igen, azt nem fejeztem be, hogy igen, tehát teljes ellátást kapnak a gyerekek, akik itt tartanak, ők vacsorát is kapnak, reggelit is, a többieket is természetesen reggel, mikor érkeznek, a szendvicssel, ugye tejbe áthatatok, abban a pehelyel fogadjuk őket.
4: De jó.
5: És ebédnek természetesen van, hát megyünk ebédelni a titkoskedbe, na ez a reklám helye volt.
0: Nem baj.
5: Bocsánat, elnézést kérek. De ott nagyon jól főznek ránk, most már bevált, és nagyon finom ételeket készítenek, gyerekeknek ízik, hogy van spagettitől kezdve, nuggetig, rántott sajtig.
0: Ó, hát szerintem ez a három kombó a legjobb.
4: Igen, azok az ételek, amiket imádnak a gyerekek.
5: És ugye át sem maradhat az igazi paradicsom leves, a becsütésztával.
0: Na, ne is mond most így.
4: Ezt lefutott a nyelszámban.
0: Hát egyrészt, másrészt.
5: De ha jöttök, akkor nektek is jut belőle, mert olyan fél egykor ebédelünk.
0: Köszönjük. Jó, köszönjük. Nem csak megforgattad bennem a kés, mert az a leves, amit én bárhogy csinálok meg otthon, sose lesz olyan, mint az óvodában, és nem eszi meg a gyerek, és mindig azt mondja, hogy fúj, nem olyan, mint az óviban.
5: Tényleg nagyon jó. Én is így vagyok a paradicsomlevessel, de annyira jó menzásra csinálják.
0: A cukor, biztos, hogy a cukor,
5: igen,
0: a titka.
5: Igen.
0: Na, beszéljünk egy picit még arról, ha már egyébként, bocsánat, itt tartunk, hogy azért a horgásztábor azért ismeretes nálatok arról, hogy nem csak a horgászatról szól, sőt, a természet szeretetéről. Tavaly emlékszem, hogy siklót is sikerült fognunk már, mint hogy nyilván nem veszélyeztettük az életét. Sőt, tavaly emlékszem, hogy azt hiszem, hogy egy hattyú is megsérült. Rajta is segítettetek, szóval, hogy sok mindenről szól ez a tábor, azon túl, hogy megtanulnak horgászni.
5: Most is lesz kedden ilyen előadás, de két csoportra osztjuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, de utána pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Őzekről, rókáról fog érkezni kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimozatni. Tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is megyünk el a pillangókhoz is, hogy azt is megnézzük.
0: Ja, hogy mentek majd a pillangóhoz?
4: Igen,
0: azt lemaradtam az előzőben. De jó,
4: igen,
0: tök igen. Jó. Na, beszéljünk egy picit a jövőről, az őszről, hiszen ugye úgy konferáltuk, hogy ez a nyári szezonban az utolsó tábor, de mire lehet számítani ősszel, akkor is várjátok-e a gyerekeket, meg majd a vizsgákról is, mert láttuk, hogy arról is raktatok ki friss posztokat.
5: Igen, folyamatosan zajlanak a horgászvizsgák, és nem csak az elmaradt horgászvizsgák, akik éppen újra visszatérő horgászok, hát abba hagyták gyerekkoruk után egy picivel a horgászat, és most felnőttként a gyerekeikkel visszatérnek, hanem azok a gyerekeknek is, akik betöltik 15. életévüket, nekik már szintén vizsgázniuk, mondjuk azt, hogy kötelező, ők is jönnek vizsgázni, és örömünkre egyre többen vannak, és egyre többen részt vesznek a horgászatokban és meg a rendezvényeinken. Amire nekünk készülni kell, ugye most jön az őszi időszak, horgászversenyek lesznek, a megyében több helyre megyünk majd horgászversenyre, ahol csapathorgászversenyek vannak, egyéni horgászversenyek, ezeket is meghirdetjük minden egyes alkalommal, és erre jöhetnek a horgászaink, és jelentkezhetnek, és jelentkeznek is. Aztán ugye reméljük, hogy részt tudunk venni a helyi egyéb rendezvényeken, ugye lesz itt halászlétfőzés, meg lecsófőző fesztivál, egyebek, ezeken mi szintén részt szoktunk venni. Aztán jön az őszi szünetben újra tanodák vannak, táborok vannak, szakkört tartunk az iskolába, meglátogatunk más horgász egyesületet, ott tartunk bemutatókat, horgászatokat, jönnek a versenyhorgászok, és velük együtt megyünk, és elviszik a gyereket különböző tavakra, ahol mindenki más módszerrel, mindenféle módszerrel megtanulhat horgászni, és kipróbálhatja a helyi vízhez kötődő különlegességeket is. Aztán jön a karácsony, jön a Mikulás majd, és ugye karácsonykor megint jön majd a nagy-nagy halászni főzésünk. Ugye tavaly, ha emlékeztek, el, több mint 1500 adat halásznét osztottunk szét, aki nem akart otthon halászlát főzni az ő részükre.
0: Igen, igen, emlékszünk meg, hát ó, hát az még messze van, addig még mi is ezerszer beszélünk, és mondanánk, hogy addig még sok víz lefolyik a Dunán, legyen is így, mert ha már így fogalmazok, itt lejjebb görgettem a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége Facebook oldalán, látom, hogy egyre több videós tartalommal készülsz. Itt például ugye említetted a ráckevei soroksári Dunaágnál történt munkálatokat itt a vízhiányos időszakban. Ezzel kapcsolatban is egyébként ilyenkor úgy szóba kerül a gyerekekkel, hogy mondjuk a víz milyen fontos, meg hogy mi közösen mennyi mindent tehetünk azért, igen, hogy igen, megóvjuk.
5: Erről is szó van, mert ugye, hogyha csak azt tesszük alapul, hogy most ugye engedtek le a Dunából közel 20 centit, körülbelül a Stéglábáról meg a Nádról ezt lehet látni, akkor az befolyásolhatja a horgászatunkat is, mert ugye az néha kisebb eresztéket kell, vagy annyival kisebb vízbe fogunk horgászni.
0: Hoppá, tényleg.
5: Ezt is figyelembe kell venni. Mert a halak elhelyezkedését is befolyásolja.
0: Igen, a vízszint. Egyébként tényleg azt kell, hogy megmondjam, hogy minden mindennel összefügg. Abszolút. Annyira durva tényleg, hogy van egy ilyen országos helyzet, és akkor ez a horgásztáborra is amúgy hatással van, igen, hogy akkor hogy horgásztanak. Na megy még ott a tájcsi, vagy csikung, igen, vagy mi volt?
5: A tájcsi most éppen kezüket, fejük fölött összekulcsolják, és törzshajítás van jobbra-balra.
0: Aha, kipróbáltuk így
4: mestivel. Mi tornázni.
5: Megengedik, visszatérek egy picit a vízhez még.
0: Igen.
5: Mert ugye nagyon sokat számít, és a gyerekek, és nagyon jó tapasztalataim voltak most az elmúlt hetekben, hogy mindenki kicsit pozitívan fogta ezt föl, és mindenki próbált segíteni, és nagyon jó, hogy ilyen összefogások is lettek, mert azért azt ne felejtsük el, hogy tényleg nagy szárazság van, és Pest megyében legalább 5 olyan helyet tudok felsorolni, ahol olyan probléma volt, hogy kiszáradtak a tavak. Ugye a halak sajnos elpusztultak. Ezeket is meg kell tanulni a gyerekeknek, meg ezzel együtt kell érni, de nagyon sok egyesületet segített a másiknak abban, hogy most éppen le kellett halászniuk, vagy próbáltak szivattyúkat szerezni, hogy töltsenek föl tavakat vízzel. Tehát nagyon sok összefogást és nagyon pozitívan tapasztaltam meg.
0: Igen, hát nyilván erről is szó kell, hogy ez sem. Meg, amiről még így a végén beszéljünk, hogy azért nem egyedül vagy ott a gyerekekkel, emeljük ki a kollégákat, jó, hogy kik azok, akik neked segítenek.
5: Nagyon-nagyon jó kollégákkal dolgozom, Ildikóval is, a Henivel is, meg tényleg név nélkül közvetlen kollégákról beszéltem most, de név nélkül nagyon sok segítőnk van, de mondhatnám a nevüket is végig, tehát nagyon sokan segítenek.
0: Szülők is egyébként van, hogy be tudnak...
5: Szülők is segítenek, akik szintén horgásznak, és visszatértek a horgászosztán.
0: De jó. Nagyon jó. Na, hát én...
5: Szerdán Bettivel találkozunk, őket is be fogjuk tudni mutatni. Tehát jó. Nagyon jó. Nagyon jó, hogy lehet számítani rájuk.
0: Mert szuper.
5: Mert nem tudnak megoldani, én sem. Én csak a szervezésben tudok segíteni, de mindent megoldani nem fogok tudni én sem. De segítenek, hál' Istennek a segítők.
0: Szuper. Na, hát ha eljutunk ma a kislányommal, akkor majd holnap reggel mi is beszámolunk, hogy
5: igen,
0: milyen...
5: Igen, vannak diák segítőink, ugye? Aha. Nekik van előírás a
0: igen.
5: Diák közmunkára, és ők itt vannak, és a közösségi szolgálatot itt tudják teljesíteni állunk, és nagyon ügyes fiúk, lányok értettek.
0: Ennél jobb közösségi munka. Igen. Egyébként igen, ott a vízparton. Hát nagyon szépen köszönjük Dolhai Andrásnak, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnökének, vezetőjének, és akkor a hétre még jó táborozást, meg jó időt kívánunk nektek.
5: Nagyon köszönjük nektek, is szép napot kívánunk, mi pedig folytatjuk tovább a tornát.
0: Helyes, te is állj be egy kicsit, jó? Te is mozgasd át magad. Szia.
5: Sziasztok, sziasztok.
0: Na, egy jó kis horgásztábor, egyébként a Szigetszent Miklóson a május 1 sétányon táboroznak, úgyhogy ha arra felé mentek, akkor vigyázzatok ti is a gyerekekre, meg akár álljatok be ti is horgászni, de csak akkor, ha van engedélyetek hozzá.
4: Így van.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megkezdődik a tanszercsomagok kiosztása Halásztelken. Augusztus 27-e és szeptember 11-e között vehetik át a tanszercsomagokat a jogosult diákok Halásztelken. A halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatása szerint a csomagokra azok a tanulók jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Az átvétel pontos időpontjáról az érintetteket külön értesítik. A tanszercsomagokat az iskola titkárságán lehet majd átvenni. Fontos, hogy a csomag kizárólag az átadás napján is érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal vehető igénybe. Az iskola felhívja a figyelmet arra is, hogy a lejáró határozatokat augusztus 25-ig meg kell újítani. Három buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Szigetszentmiklóson. Idén még három alkalommal várják zsibvásárra az érdeklődőket Szigetszentmiklóson a Buckatónál. A közösség a Fejlett Városért Egyesület augusztus 29-én, szeptember 26-án és október 31-én szervezi meg a népszerű közösségi eseményt. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a buckatavi zsibvásárok iránt rendszeresen nagy az érdeklődés, ezért a szervezők már előre közzétették az idei további időpontokat, hogy mindenki időben értesülhessen a rendezvényekről. Hozzátette, a zsibvásár nem csak a vásárlástól szól, hanem fontos közösségformáló esemény is. A szervezők ezért nem csak a szigetszentmiklósiakat, hanem a környékbelieket is várják a buckatóhoz.
9: Ugye november már az esőzés miatt kevésbé lehetséges, vagy hát ugye kockázatos, és december eleje pedig a szokásos betlehemi eseményünkkel fog nyílni, és decemberben már a kirakodó vásároknak nincs annyira jelentősége. És sokan jönnek, vannak abszolút visszatérő vásárlók, és már a környező településekről is, tehát már jöttek Taksonyból, Szigethalom értelemszerű, az hogy ő hozzájuk eljut a hír, de már Taksonyból is, meg Dunahasztiról is jöttek, szintén ilyen hobbi vásárlók.
8: Kertgondozókat keres az Arias Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező Szigetszentmiklósi székhelyű társaság olyan jelentkezőket vár, akik szívesen dolgoznak a szabadban, és fontos számukra a rendezett, gondozott környezet kialakítása. A munkakör része a többi között a sövények meccése és karbantartása, a fűnyírás és fűkaszálás, valamint a faápolási munkák, a gajazás és a fakivágás. Emellett egyéb zöld felület fenntartási feladatokat is el kell látni. Jelentkezni a titkárság kukac@arias.kft.hu e-mail címen, illetve postai úton az Arias Nonprofit Kft. Határút 12-14 szám alatti címén lehet. Újra elindította a Fogadj örökbe egy fát programot Csepel önkormányzata. A kezdeményezéshez csepeli háztulajdonosok és társasházak jelentkezését várják, akik hozzájárulnak a lakókörnyezetük zöldebbé és élhetőbbé tételéhez. Az önkormányzat vállalja a fák elültetését és a szükséges munkálatok elvégzését, az örökbefogadók feladata pedig a növények rendszeres öntözése és gondozása lesz. A programhoz augusztus 31-ig lehet csatlakozni. A jelentkezési lap a Csepeli önkormányzat honlapján érhető el.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
0: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Indul a Sziget-Szent Miklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk.
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
7: és Somogyi Bettel.

0: Folytatjuk a legfrissebb közlekedési információkkal a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Továbbra is az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon óvatosan, mert a kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél korábban történt egy koccanásos baleset. A korlátozás már megszűnt, de a feltorlódott kocsisor még mindig 4-5 kilométer. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű Vérmént, Palota, Bozsok csomópont fel és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták. Aztán térségünkben azt látjuk jelenleg, hogy a Csepeli út Szigetszent Miklósi szakaszán kint vannak a rend éberőre is, sőt egyébként a fővárosi részén is, és emiatt, vagy nem tudom, hogy emiatt, de erős a forgalom. Huha, az 51-es úton meg történt egy baleset, méghozzá, hát ez már inkább a Dunaharaszti szakasz, és emiatt torlódik is végig az 51-es sajnos, úgyhogy erre számítsatok ott jelenleg. Mindenkinek kitartást és jó utat kívánunk!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 3 perc múlva 3:40. Szép délelőttet kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Tök furcsa, nem tudom te, hogy voltál vele reggel, de hogy már fáztam, képzeld el. És eddig mindig a klímát nyomom be az autóban, vagy nyomtam be már korán reggel. Hát egy picit már, igen.
3: Én nem kapcsoltam be fűtést, de rajtam volt egy farmer jacket.
0: Ja, jó, hát
3: igazából így, jó, én ugye korábban is jöttem egy picivel, és azért úgy hűvösebb volt.
0: Igen, úgyhogy most már így otthon is mondom a kislányomnak, hogy
3: szeptember elején lassan.
0: Igen, úgyhogy hát ez már jön, ez az ősz, úgy tűnik. Na, hát én nagyon pörgök, már csak azért is, mert hát általában én azt szoktam csinálni, hogy reggel otthon iszom egy kávét.
3: Én is.
0: Aztán bejövök ide, és itt is iszom egy kávét. Igen, mert ugye itt gyorsan így két megszólalás közben megreggelizem, és képzeljétek el, a Facebook oldalunkon már láthatjátok a képet, hogy nagyon örülünk, mert hogy egy hallgatónk konkrétan, jó, hát nyilván nem egy vadidegen, tehát hogy tudjuk, hogy kiről van szó, mert állandó hallgatunk, de hogy beállított nekünk két matchalattéval, ilyen jeges matchalattéval, hát ilyen nem is tudom, hogy volt-e valaha,
3: nem,
0: hogy így
3: nem
0: meglepett
3: volt
0: minket hallgató.
3: Én még sose ittam matchalattét.
0: Na ez az, na erről mesélj, mert hogy így nem ittál még, én már ittam, és nagyon kíváncsi voltam a fejedre, mert én kóstoltam meg először, és hát elsőre, hát én ugye azt mondtam, hogy ilyen alga, meg nem is tudom, mint hát hal, meg
3: gyógynövényes íze, a hal meg az alga nem jutott eszembe, de inkább ilyen gyógynövényes. Igen, de láttam a fejedet, hogy hát neked ez nem fog ízleni. Hát nem annyira az én világom, ez igaz, tehát valószínűleg nem én leszek a legnagyobb macsarajongó, de nem rossz. Én, jó, talán nem titok, hogy egy pici plusz cukrot tettem bele, de nem azért, mert hogy keserű vagy bármi, hanem igen, nekem olyan
0: hát van egy
3: utóíze van, ami kicsit gyógynövényes. Íze. Mondom, nekem az jutott eszembe, amikor én régebben ha felfáztam, akkor ittam valamilyen gyógyteát rá. És akkor ez úgy, annak is azért úgy van egy, hát egy kicsit gyógynövényesebb íze, és nekem ennek is van egy ilyen beütése. Így az utóíze egy picit. Hát gondolom, mert hogy azért a zöld szín az mégiscsak.
0: Hát igen, akkor gondolom, hogy neked összeköti az agyad azzal, hogy akkor iszol ilyet, hogyha valami fáj, vagy valami nem jó. Mit is szoktak a felfázásra? Most az aranybesző jutott eszembe, de nem
3: hát
0: csak az.
3: Hát szerintem csalántát is itt.
0: Csalántát is.
3: Azt is, meg egy, már hál' Istennek lekopogom, rég voltam felfázva, de akkor többféle. Hát én szerintem ittam mindenfélét, és a csalánte az megvan. Tehát,
0: meg hogy valami medveszőlő kivonat, meg
3: igen,
0: mit tudom én,
3: van egy ilyen beütése, azért annál sokkal jobb, de hogy egy kicsit így érződik benne.
0: Jó, akkor azt azért valljuk be, tök furcsa, hogy ugye kérdezzük is tőletek a Facebookon, hogy hát óriási hype-ja van, vagy hogy mondjam, tehát hogy
3: jaj,
0: annyira nagy őrülete van a
3: közösségi oldal vele.
0: Mindenki, minden celeb, mindenki a matcha lattéval, bár most már a matcha le lett cserélve arra a coffee, nem tudom mire, amiben gomba
3: igen
0: van, tehát hogy mindig van valami trend, volt a hairboxa, meg az is ilyen zöld, egyébként hasonló íze van, mert ugye gondolom abban is van valami
3: hát
0: matcha.
3: Az is hasonló.
0: De hogy ezek most ilyen nagyon divatos dolgok lettek, de közben meg valljuk be, hogy azért hát ami valamennyire egészséges, az általában kevésbé finom, mint mondjuk egy tábla csoki, vagy nem
3: hát
0: tudom, ami meg nem annyira.
3: Hát nyilván olyan ízt ne várjunk, hogy ilyen nagyon-nagyon ízletes lesz, de nem rossz.
0: Egyébként most jobb lett, hogy tettél bele egy kis mézet.
3: Mézet végül nem cukor.

0: ugye a cukrot.
1: De jobb lett, egyébként sokkal jobb lett. Egy picit, tényleg nagyon keveset raktam bele, de egy picit úgy elvette ezt az ízt.
2: Egyébként egy picit utána olvastunk, mert így Betty kérdezte, hogy valójában amúgy mi is ez a matcha, és hát megpróbáltam elmagyarázni, de aztán úgy voltam vele, hogy inkább elolvasom, mert nem nagyon tudom jól megfogalmazni. De ugye a, tulajdonképpen a lényege az, hogy egy hagyományos japán teák egyik legkülönlegesebb változata, és hogy abban rejlik amúgy az egyedisége, hogy nem csak simán leforrázzuk a tea leveleket, hanem teljesen a porrá őrölve fogyasztjuk ezt a tea levelet, ami azt jelenti, hogy minden tápanyagot, antioxidánst és hatóanyagot közvetlenül vihetünk be a szervezetbe. És azt is írják, hogy igazából egészséges a matcha, mert olyan szempontból is, hogy tök sok antioxidáns van benne.
1: Na, akkor tuti megiszom.
2: Jó. Másrészt, egyébként a koffein tartalmát azt úgy nem nagyon láttam, hogy mennyire magas, viszont az biztos, hogy azt írják, hogy azért jobb, mint egy hagyományos kávé, mert az nagyon gyorsan felviszi a pulzust és fölébreszt, és aztán puff, ez olyan, mint a cukor, a sima fehér cukor, hogy nagyon felviszi, aztán meg nagyon le. A matcha meg folyamatában, tehát, hogy hosszabb távon adagolja így az aktivitás. Hát nem tudom, hogy nekem így ez lesz a harmadik kávém így 3-4-10-kor, hogy mennyire tesz majd jót, de minden esetre, ha már kaptuk, akkor természetesen elfogyasztjuk, és abban is biztos vagyok, hogy az úriember figyelt arra, hogy növényi tej legyen benne, bár egyébként nem is tudom, hogy ebben tej van, vagy víz, de szerintem egyébként tej.
1: Igen,
2: valamilyen
1: én is gondolkodtam,
2: vagy...
1: de valamilyen hát növényi tejet tippelek. Egyébként én is növényi tejjel iszom most már azért egy jó ideje a kávét.
2: Igen?
1: Hát nyilván én meg tudnám inni simával is, mert hogy nem allergia miatt, de alapvetően én is jobban szeretem. Tehát egy picit egészségesebbnek gondolom azért a növényi tejet. És ha már mondom, minden nap kávézom, akkor azért mégiscsak
2: igen, mondjuk
1: így.
2: Jó nagy adagot kaptunk, ez hát szerintem nagy. Ez mennyi, ez fél liter, vagy négy deci?
1: Annyi nincs, négy, de mondjuk egy négy, négy biztos.
2: Ja, az öt, az fél liter. Jó,
1: igen,
2: tehát akkor olyan négy.
1: Igen, négy decinek tippelném körülbelül.
2: Na, írjátok meg, hát az biztos nekünk. Hú, itt látom közben, hogy múlt heti vendégeink is lájkolták, meg a Kis László is ugye reagált rá, ő a Huszár Bandériumnak a vezetője, aki ugye volt is ma adásban a Tököli Summer Fest kapcsán. Hát bízom benne, hogy majd írtok is, hogy ti kóstoltátok-e már a matchét, mert hogy tényleg minden valamire való influencer, valamilyen matchés posztja biztos, hogy van, meg tök trendi lett, meg ételekbe is belerakják már, meg mindenhova, de hogy valójában ízlik-e az embereknek, egyébként ez rejtély számomra, minden esetre nagyon trendi. Úgyhogy hát most mi elköszönünk, és akkor így
1: macsázunk, hát
2: elmacsázgatunk itt.
1: Majd, hogy milyen volt.
2: Igen. Elmacsázgatunk itt Bettivel, és hát ti is azért tartsatok néha egy kis szünetet a melóban, holnap pedig találkozunk, jövünk majd újra. Szép napot!
1: Szép napot, sziasztok!

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
4: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
3: És igény szerint otthonába szállítjuk.
4: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
3: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
4: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Ma is napos időre számíthatunk, a Paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor, az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, céljuk, hogy megszólítsák azokat az embereket, akik elkötelezettek a polgári demokrácia és a polgári értékek mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. A Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt. 2 gyermek életét vesztette, 7 pedig megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ozon-Orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte. Ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből, jelentette ki az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára, az Egyesült Államok Iránnal szemben tervezett intézkedéseire reagálva. Az amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket, amelyről azt írta, az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Eközben a Perzsa államelnöke elismerte, hogy az ország súlyos energiaellátási és inflációs problémákkal küzd. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek 47,5%-a alkalmazott MI megoldásokat, ez közel ötszörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja a munkaképes korú népesség csökkenését. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb, mint 2 dolgozó felnőtt jut majd 1 nyugdíjasra. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. 3 napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált 4. éve rendezik meg.
8: Időjárás.
9: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
10: Friss közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint erős forgalomra kell most számítanatok a Csepeli úton az M0-ás közelében, és ugyanitt rendőri jelenlétre is számíthattok. Úgy tudjuk, folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában mindkét irányban. A 6-os úton viszont az M0-ás közelében korábban történt egy baleset, és itt még lassulásra kell számítanatok. A térkép szerint történt egy baleset az 51-esen is Dunaharasztinál, mindkét irányban torlódásra kell számítani, vezessetek óvatosan. Információink szerint jól lehet haladni az 510-es úton, valamint annak folytatásában a Soroksári úton, Haraszti úton és a Grassalkovics úton is. Az üdülősoron az M0-ás közelében rendőri ellenőrzés zajlik, és folyamatos a haladás az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is. Úgy tudjuk, hogy élénk forgalomra készülhettek a 2. Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán a Csepeli temetőnél, viszont folyamatos a haladás a Kossuth-Lajos utcában és a Tellerede úton is Csepelem. További jó utat kívánunk mindenkinek!
8: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
10: Szép napot és persze sok energiát kívánok mindenkinek a hétkezdéshez. Augusztus 24-én hétfőn a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, én pedig Petró Karesz vagyok. A mai műsorban beszélünk majd arról, hogy sajnos a szárazság sem árt a szúnyogoknak, és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni, illetve szaporodni. Dunaharasztin is vetítik majd az Emlékek a partról című film, amely a Szigetszentmiklósi halászkert, az Árpád strand emlékeit idézi fel. És most már hivatalos, elkészül a Nemzet aranya 3. része, méghozzá ismét Nicolas Cage-el a főszerepben. Ezekről is beszélünk majd, tehát nem sokára pedig hozom a mai évfordulókat. További szép napot mindenkinek!

Augusztus 24-én a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mai névnaposok pedig a Bertalanok, Isten éltesse őket. 203 évvel ezelőtt Miskolcon ezen a napon megnyílt a mai Nemzeti Színház elődje. Az első előadáson Kisfaludi Károly a Tatárok Magyarországon című darabját mutatták be. A színjátszásnak Miskolcon a 18. századra visszanyúló hagyományai vannak. A város művészet pártoló közönségének olyan jó híre volt, hogy Veselényi Miklós ideküldte az Erdélyi Magyar Színtársulatot. A társulat az 1800-as évektől a Korona vendéglő kert helyiségében, majd a Veselényi által építetett nyári színkörben lépett fel. Az ország első állandó kőszínházát Kun János helyi kőműves építette fel. A színház 20 éves működés után leégett. 1947-ben a Vezúv kitörése elpusztította a Pompei és Herculaneum városát. Pompeit még a 63. évi földrengés után nem is építették fel teljesen, a váratlanul érkezett vulkánkitörés 17 évszázadra betemette. A kőzett törmelék és izzó láva után hatalmas hamufelhő borította be a várost, nagyon kevesen menekültek meg a város 20 000 lakosából. Innen folytatjuk nem sokára a további évfordulókkal.

Augusztus 24-én továbbra is a mai évfordulókat hallhatjátok itt a Lakihegy Rádióban. 184 évvel ezelőtt ezen a napon József Nádor elhelyezte a Pest-Budai Széchenyi Lánchíd alapkövét. 188 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Kölcsey Ferenc, költő, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége, a nemzeti himnusz költője. Kölcsey Szatmárban volt főjegyző és vármegyéjének követe az 1832-es első úgynevezett reform országgyűlésen. 1835-ben lemondott és főjegyzőként dolgozott tovább. Sokoldalú, filozófiában jártas szónok volt. A magyar nyelv, az örökváltság, a papi tized ügyében írott cikkei és beszédei nagy jelentőségűek. Költőként és prózaíróként is maradandót alkotott, elsők között írt ballada féléket. És ma ünnepli 78. szülinapját a francia szintetizátoros és zeneszerző Jean-Michel Jarre, aki 1953 óta zongorázik és gitározik, pályafutását párizsi rockkoncertek gitárosaként kezdte. Az elektronikus zenével az 1960-as évek végétől foglalkozik, mellotronon és szintetizátoron játszik. 1971-ben a legfiatalabb szerző volt, akinek bemutatták operáját, reklám, film és balett zenéket, valamint táncdalokat ír. 1979-ben 1 millió néző előtt játszott Párizsban, 1981-ben a kínai nagyfal tövében, 89-ben Londonban egy lézer show koncerten 120 ezer néző előtt szerepelt. Ő tehát Jean-Michel Jarre, Isten éltesse őt is. Hamarosan a legfrissebb térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, illetve van még néhány évforduló a mai napra.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetjátok a kedvenc zenéimet.
2: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
3: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Várják a jelentkezőket a halásztelki szüreti felvonulásra. Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 19-én megrendezendő szüreti felvonulásra és őszi vigadalomra. A rendezvény helyszíne a Németh Ferenc Sportcentrum lesz, ahol a hagyományos felvonulás mellett számos közösségi program is várja majd az érdeklődőket. Dr. Schöninger András halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, olyan jelentkezőket várnak, akik lovasként, fogattal, állomás szervezőként vagy a főzőverseny résztvevőjeként szeretnének bekapcsolódni a városi eseménybe. A jelentkezési határidő augusztus 20-a.
10: Jelenleg a résztvevőket keresünk egyébként a szüreti felvonuláshoz. Várjuk a jelentkezőket lovasként, fogattal, állomás szervezőként, valamint az őszi vigadalomra, amely majd a Németh Ferenc Sportcentrumba kerül megrendezésre paralel, tehát egy időben a szüreti felvonulással, ott pedig egy főzőverseny lesz, ahol szintén várunk résztvevő jelentkezőket. A jelentkezéseket egyébként augusztus 20-ig lehet leadni a szüreti halásztelek kukac@gmail.com e-mail címen.
9: A soproni utánpótlásból erősít a BKG Prima Szigetszentmiklós női kosárcsapata. A korábban már első osztályban is pályára lépő Gergő Jankával állapodott meg az NB1-es térségi klub arról, hogy a 2026-27-es szezont a miklósiaknál tölti. Horváth Rihárd, a klub vezetőedzője elmondta, egy fiatal kora ellenére is rendkívül fizikális játékossal bővült a keretük, és ezt a tulajdonságát támadásban és védekezésben is szeretnék majd kihasználni. Hozzátette, az új szerzemény olyan fiatal, hogy még az U21-es szabálynak is megfelel, így vélhetően nagy feladat várnak rá az előttünk álló idényben.
11: Igen, ő még megfelel a fiatal szabálynak is. Ugye ő benne azt láttuk, hogy nagyon fizikálisan játszik, volt is ugye nálunk próbajátékon. Én egy kicsit azért a Katona Cidóniához hasonlítanám a fizikalitását, mert tényleg nagyon jól keresi a kontaktot, kialakítja a kontaktot, használja. Ez azért azt gondolom, hogy ritkaság ebben a mezőnyben, hogy ez mindenképp mellette szólt, illetve azért a munkamorája is eléggé rendben volt.
9: Moses Davenport csatlakozik a BKG EKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapatához a következő szezontól. A 25 éves amerikai center az Alabama főiskolai gárdájától érkezik az NB1-es térségi gárdához. Horváth Riárd, a miklósiak vezetőedzője elmondta, egy igazi brusztolós, keményen harcoló játékos jött centerbe, aki a lepattanózásával és a védekezésével segíthet a csapatnak. Hozzátette, a tengeren túli légiós dobásán még lenne mit fejleszteni, de úgy gondolja, hogy ez a szezon során lehetséges lesz, és akkor még több dimenzió nyílik ki, mind a játékos, mind a csapat előtt.
11: Klasszikus, hogy mondjam, brusztolós, benti játékos center, 194 cm magas, nagyon erős és erőszakos, úgyhogy mindenképp ezért gondoltuk, hogy hasznunkra lehet bent, akár védekezésben is, blokkolásokkal, vagy az egyáltalán egy gyűrűvédelemben, illetve támadásban is ugye emiatt, hogy egy olyan ember, akinek be lehet adni a labdát, és benti megoldásai vannak. Hát azért javítandó tényezők közé tartozik az, hogy neki nincsen még annyira külső dobása, de még középtávol is se.
8: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Ez itt a Telelő a Laki Hegy Rádióban, és ahogy említettem az előző fél órában, van még néhány évforduló a mai napra. 38. szülinapját ünnepli ma Rupert Grint, angol színész, aki Ron Weasley szerepét játszotta a korábbi Harry Potter filmekben. 37 évvel ezelőtt először mutatta be Magyarországon James Bond filmet, a Magányos ügynök, eredeti címén License to Kill, a 16. James Bond film. A főszereplő Timothy Dalton, két szinkron is készült hozzá, az első a hazai bemutatóra 1989-ben, majd újra szinkronizálták 2001-ben. Ma ünnepli szülinapját az amerikai színész Steve Guttenberg, és 2006-ban Prágában a Nemzetközi Csillagászati Unió 26. kongresszusán megszavazták a bolygó fogalom új definícióját, és ennek értelmében a Plutót kizárták a bolygó köréből, és törpe bolygónak minősítették át. Ezek voltak a legfontosabb mai évfordulók, itt a Lakihegy Rádióban pedig hamarosan az első miklósi városnapokról beszélünk majd.

0: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Október 8-a és 11-e között rendezik meg az első miklósi városnapokat, mégpedig városszerte több helyszínen. Október 8-án este 6 órától nézhetitek meg a Sziget-Szent Miklós 40 című dokumentumfilmet. 9-én pénteken pedig reggel 8 órától kezdődik majd a városi ifjúsági vetélkedő, este 9 órától pedig a városnapi vigalom, ahol fellép az Au Revoir és DJ Wilcox. Október 10-én szombaton reggel 8 órától ismét lesz Csepel-szigeti halászléfőző verseny a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidőparkban. 14 órától kezdődik a festészet napja alkalmából tartott esemény. 19 órától pedig ismét városnapi vigalom, ahol színpadra lép majd a 4-es Street és DJ Pixa. Október 11-én vasárnap délután 1 órától kezdődik majd a városnapi zsibongó, délután 5 órától pedig Ádám Jenő 130. születésnapjára emlékezünk majd, és még rengeteg változatos programmal várnak titeket az első miklósi városnapokon október 8-a és 11-e között csütörtöktől vasárnapig. További részletekért figyeljétek a sárgaház.com oldalt, illetve a Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós nevű Facebook oldalt.
1: Halló, rendőrség! Igen. Itt van, bevettem egy utalmat. Nem tudom, szerintem nincs meg a önálló gondolata, és sem egyáltalán

0: 11 órakor hír összefoglaló következik itt a Lakihegy Rádióban, utána pedig szemezgetünk a legfrissebb térségi programajánlatok közül.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Ma is napos időre számíthatunk. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel. Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor, az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, céljuk, hogy megszólítsák azokat az embereket, akik elkötelezettek a polgári demokrácia és a polgári értékek mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV azt írta, az a munkáltató, aki elmulasztja a bejelentési kötelezettséget, akár 2 millió forint bírságra, vagy az üzlethelyiség lezárására is számíthat. Hangsúlyozták, hogy a bejelentkezésnek a munkavégzés előtt kell megtörténnie. Júliusban 75 ezer vállalkozás, több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. A Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban pilóta nélküli repülő szerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt. 2 gyermek életét vesztette, 7 pedig megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ozon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte. Ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat, élelmiszer raktárak, benzinkutak, áruházak rongálódtak meg Ukrajna több régiójában. Harkivban 3 meghaltak, többen megsebesültek. Ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből, jelentette ki az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára az Egyesült Államok Iránnal szemben tervezett intézkedéseire reagálva. Az amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket, amelyről azt írta, az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Eközben a Perzsa állam elnöke elismerte, ismerte, hogy az ország súlyos energiaellátási és inflációs problémákkal küzd.
1: Időjárás.
7: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Közlekedési infókkal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint korábban baleset történt az 51-esen Dunaharasztinál, továbbra is mindkét irányban lassú haladásra kell számítanatok. Úgy tudjuk, folyamatos a haladás az 510-es úton és annak folytatásában a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton is. Nincs fennakadás az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem, illetve folyamatos a haladás Szigetszent Miklóson a Kántor úton, a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévát járónál. Nincs fennakadás a Csépi úton, a Gyári úton és a Petőfi utcában sem, viszont a Csepeli úton a Nullás közelében élénk forgalomra számíthattok. Folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, illetve a 6-os úton az M0-ás közelében. A második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán a Csepeli temetőnél élénk a forgalom, de a Tellerede út és a Kossuth-Lajos utca Csepelen mindkét irányban jól járható. Vezessetek óvatosan és vigyázzatok magatokra!
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Programok tekintetében meglehetősen sűrű hetet tudhatunk magunk mögött, hiszen lezajlott a Summerfest itt a térségben, illetve Sziget-Szent Miklóson a Rocksziget is, de ezzel még nincs vége, hiszen rengeteg más programmal várna titeket. Hamarosan ezek közül fogunk válogatni. A mikrofonnál Petró Karesz, töltsétek velem ezt az órát is.

A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztén a József Attila Művelődési Házban október 2-án pénteken este 6 órakor kezdődik majd a Mi vár ránk a halál után című előadás. Az estet dr. Pressing Lajos pszichológus és buddhista tanító vezeti majd, aki egy izgalmas utazásra kalauzol minket a híres tibeti halottas könyv világába. Mióta nyugati nyelveken is közzétették ezeket az eredetileg csak beavatottak számára hozzáférhető titkos tanításokat, emberek millióinak befolyásolta a gondolkodását a halálról és az élet utáni lét kérdéseiről. Az előadás betekintés nyújt abba, hogyan tekintenek a tibeti kultúrában a halál folyamatára és az azt követő közös létre. E könyv szuggesztív, sokak számára misztikus világa nem csak a tibetiek, hanem a nyugati közönség számára is új megvilágításba helyezi a halál fogalmát és az utat, amelyen egyszer mindannyiunknak végig kell haladnunk. Fedez fel egy új perspektívát, amely fényt vet az élet és a halál kérdéseire, egy lenyűgöző, időtlen utazást, amely a mindennapi életünknek is új értelmet ad. Az előadás tehát október 2-án, pénteken este 6 órakor kezdődik majd Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban. További információt az esemény közösségi oldalán találhattok.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, ősszel pedig folytatódik Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház felnőtt könyvtárában az Olvasó Sziget Könyvklub. Hogyha te is könyvrajongó vagy, szívesen megosztanád az érzéseidet, gondolataidat egy-egy könyvről másokkal, az olvasott történettel kapcsolatban más nézőpontokat is megismernél, illetve valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor az Olvasó Sziget Könyvklubban a helyed. Ezen az alkalmon Nilo Biederman Lázár című regényéről fognak beszélgetni a résztvevők, a beszélgetést pedig ezúttal is Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges, regisztrálni pedig a Városi Könyvtárban személyesen vagy telefonon, esetleg e-mail címen lehet, valamint a foglalkozás vezetőjénél is. Az elérhetőségek megtalálhatók a sárgaház.com oldalon. A következő Olvasó Sziget Könyvklub szeptember 12-én délután 5 órakor kezdődik majd Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház felnőtt könyvtárában.

0: Szigetszelet. Szigetszelet.
1: Egy riportműsor a Szigetszentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Szigetszelet. Szigetszelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Több csepeli oktatási és nevelési intézmény is megújul önkormányzati forrásból. A Kazinczy Ferenc értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskolában több ütemben zajlik a felújítás. A nyári időszakban elsősorban az udvart korszerűsítik, amely zöldebb és jobban használható közösségi térré válik. Emellett felújítják a tető felülvilágítóit, az épület egy részének homlokzatát, valamint a kerítést is. A Csepeli Gyermeksziget program részeként az Apraja falvatag óvodát is korszerűsítik. A beruházás több mint 250 négyzetmétert érint. Új burkolat készül, korszerűsítik a gépészetet és az elektromos hálózatot, valamint megújulnak a belső terek és a homlokzat is. A munkálatok része továbbá egy új födém és tető kialakítása. Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes programjában idén is változatos témák és programok várták a gyerekeket. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs rádiónknak elmondta, a táborozók körében kiemelt népszerűségnek örvendett a környezettudatos hét, valamint a Hakuna Matata hét is. A szervezők ezúttal is arra törekedtek, hogy a programokat úgy állítsák össze, hogy azok egyszerre legyenek tartalmasak, élményszerűek és izgalmasak a gyermekek számára.
7: Ranger táborvezető is tartott előadást a gyerekeknek, és ez ugyanazon a héten volt, amikor a hüllőbemutató volt, és a gyerekeknek egy különleges milliót tudtak bemutatni, és nagyon ez volt szerintem az egyik kedvencete a gyerekeknek, de volt tengeri kaland hét is, ahol például még nyár elején a legelső héten azzal foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy milyenek is a tengeri állatok, az élővilág, a tengerpart, hula-hula táncot gyakoroltunk, és havai zenére mozogtunk a gyerekekkel, azt is nagyon élvezték, és volt, ami szintén népszerű program volt, homokvárépítő verseny.
6: Három buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Szigetszentmiklóson. Idén még három alkalommal várják zsibvására az érdeklődőket Szigetszentmiklóson a Buckatónál. A közösség a Fejlett Városért Egyesület augusztus 29-én, szeptember 26-án és október 31-én szervezi meg a népszerű közösségi eseményt. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a buckatavi zsibvásárok iránt rendszeresen nagy az érdeklődés, ezért a szervezők már előre közzétették az idei további időpontokat, hogy mindenki időben értesülhessen a rendezvényekről. Hozzátette, a zsibvásár nem csak a vásárlásról szól, hanem fontos közösségformáló esemény is. A szervezők ezért nem csak a szigetszentmiklósiakat, hanem a környékbelieket is várják a buckatóhoz.
8: Ugye november már az esőzés miatt kevésbé lehetséges, vagy hát ugye kockázatos, és december eleje pedig a szokásos betlehemi eseményünkkel fog nyílni, és szerintem decemberben már a kirakodó vásároknak nincs annyira jelentősége. És sokan jönnek, vannak abszolút visszatérő vásárlók, és már a környező településekről is, tehát már jöttek Taksonyból, Szigethalom értelemszerű, az hogy hozzájuk eljut a hír, de a Taksonyból is, meg Dunahasztiról is jöttek, szintén ilyen hobbi vásárlók.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a kemencei erdei múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimúzeum.hu oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
9: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

kapcsolódhatsz a többiekhez. Ez egy olyan közösségi élmény, ahol új embereket ismerhetsz meg, fejlődhet a kreativitásod, a stratégiai gondolkodásod, és közben egyszerűen jól érzed magad. A klubba minden 12 év feletti játékost szeretettel várnak, legyen kezdő vagy tapasztalt szinten. A kínálatban sokféle társas játék szerepel, így mindenki megtalálhatja a hozzáillőt, stratégiai, kooperatív vagy akár a klasszikus darabok is várnak. A társasjáték klubról további információt az esemény közösségi oldalán találhattok. A klub tehát legközelebb augusztus 28-án pénteken zajlik majd a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban 18 órától.

programajánlattal folytatjuk a delelőt már is itt a Lakihegy Rádióban. Immár második alkalommal vár szeretettel mindenkit a Csepel-szigeti veterán találkozó, mégpedig szeptember 5-én szombaton délelőtt 10 órától a Szigetszentmiklósi Osan parkolóban. A 2025-ös nagy sikerű veterán találkozó második felvonása lesz ez tehát. Veterán találkozó Szigetszentmiklóson a Csepel autógyár otthonában, ahol a Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd megnézni. Csepel, Ikarusz, Dutra, nézzétek meg élőben a magyar járműgyártás nagyvasait és még sok minden mást. A belépés az eseményre ingyenes. A regisztrációval kapcsolatos részletek pedig hamarosan megtalálhatók a miklosimuseum.hu/veterán oldalon. Érdemes követni az esemény közösségi oldalát, keressetek rá, második Csepel-szigeti veterán találkozó. Az esemény tehát szeptember 5-én szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik majd. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki ott lesz. We'll be right back.

0: Délben hírösszefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. A következő óra első felében pedig arról beszélünk majd, hogy sajnos a szárazság sem árt a szúnyogoknak.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Engedj a csábításnak.
2: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
1: Wow, Aqualand!
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Ma is napos időre számíthatunk, még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Kedvezett az innovációs szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el, és emellett megkezdik a közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásokhoz. Az elaprózott tenyésztőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni a szúnyogok ellen, így itt a permetezés lehet az egyetlen megoldás, tették hozzá. A katasztrófa védelem a következő napokban a Balatonnál a Drávamenti településeken és Borsodabaúj-Zemplén megyében végez szúnyoggyérítést az esti, éjszakai órákban. A Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt. Két gyermek életét vesztette, heten pedig megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ozon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte. Ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat, élelmiszer raktárak, benzinkutak, áruházak rongálódtak meg Ukrajna több régiójában. Harkivban 3-an meghaltak, többen megsebesültek. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be egy drón Galac megyébe. A lakosságot nem sokkal negyed hét előtt figyelmeztették. A drón felkutatására F-16-os harci repülőgépeket és helikoptert is riasztottak, de végül nem találtak drónbecsapódásra utaló nyomokat vagy roncsokat. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek a Matrice-ben. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an vesztették életüket a 6,2 erősségű földmozgásban. A Matrice-ben egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emlékei előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang. A természeti katasztrófában ezrek vesztették el otthonukat, és még hónapokig tapasztaltak utórengéseket.
5: Időjárás.
6: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
7: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
7: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
7: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Már is megyünk tovább friss közlekedési infókkal itt a Lakihegy Rádióban. Azt látom a térképen, hogy folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, és szintén folyamatos a haladás a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi és fővárosi szakaszán. A Kántor úton, Gerinc úton és a Gyártelepi Hévátjárónál is folyamatos a haladás, de a Csépi út és a Műút találkozásánál most sűrű a forgalom, és ugyancsak lassú haladást jelez a térkép az Ádám Jenő sétányon Sziget-Szent Miklóson, illetve rendőri jelenlétre is készülhettek a Révsor és a Tebesor találkozásánál. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatos a haladás az 51-es és 510-es úton is, akár csak az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán. A Soroksári út, Haraszti út és Grassalkovics út is jól járható, illetve folyamatos még a haladás a 6-os úton is az M0-ás közelében. A második Rákóczi-Ferenc úton szokás szerint lelassul a haladás a sűrű forgalom miatt a fővárosban a Lámpás utca és az Akácfa utca között, de a Tellerede út és a Kossuth-Lajos utca mindkét irányban jól járható. További jó utat mindenkinek!
5: Lakihegy Rádió.
7: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
7: 0620 95 95 107.
8: Augusztus 24-én a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, és az a helyzet, hogy a szárazság sem árt a szúnyogoknak, és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni, illetve szaporodni. Erről beszélünk nem sokára. Töltsétek velem ezt az órát is.

A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok. Az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet. Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója, a Szúnyog Monitor program szakmai vezetője rámutatott, hogy a kevés csapadék automatikusan kevés szúnyogot is jelenthetne. A természetes vízfelületek kiszáradása egyes fajokat valóban visszaszoríthat. A városokban kialakuló pangóvizek, a kertek öntözése, a különböző víztározó edények azonban akkor is megfelelő tenyészőhelyet biztosíthatnak az inváziós fajoknak, amikor természetes csapadék alig hullik, olvasható a Grindexen. A főigazgató szerint a szúnyogok egy része a száraz időszakot tojás formájában vészeli át. Ha a nőstény a tojásokat olyan vízfelületre rakta, amely később kiszárad, a tojások ezt is túlélik. Akkor kelnek ki, amikor ismét víz kerül a szaporodó helyre. Más fajok nagyobb, tartós vízfelületekbe, például kisebb-nagyobb tavakba rakják tojásaikat, így szaporodásuk kevésbé függ az aktuális csapadék mennyiségtől. Innen folytatjuk a témát nem sokára.

témánk itt a Delelőben továbbra is, hogy a tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet. A szúnyogfajok között jelentős különbségek vannak abban a tekintetben is, hogy milyen gazda állatok vérével táplálkoznak. Az emberi egészségügyi veszély megítéléséhez ezért nem elegendő a szúnyogok számát ismerni egy adott területen, azt is tudni kell, hogy milyen fajok vannak jelen. A dalos szúnyog járványügyi szempontból jelentős kockázatot képvisel, mert a nyugat-nílusi láz vírusának terjesztésében is szerepet játszhat, de mivel elsősorban madarakon táplálkozik, emberre nem feltétlenül jelent veszélyt. Az inváziós csípőszúnyogok, amelyek Magyarországon elsősorban lakott területeken terjednek, az emberi vér iránti preferenciájuk miatt tartoznak a különösen fontos fajok közé. Tartani azonban egyelőre nem kell tőlük, mert humán kórokozót még nem sikerült a hazánkban fogott példányokból kimutatni.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Pályázatot nyújt be Sziget-Szent Miklósváros önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Az Európai Unió programjának célja, hogy erősítse a különböző országokban élő állampolgárok közötti kapcsolatokat, és elősegítse a települések közötti együttműködést. A város a pályázati felhívás keretében legfeljebb 50.745 euró támogatást igényelhet. A pályázat szakmai tartalmát, a tervezett programokat, a bevonni kívánt testvérvárosi partnereket, valamint a rendezvények tematikáját a szükséges szakmai és partneri egyeztetések után véglegesítik. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, a támogatás keretében tervezett programok kapcsolódhatnak az október 8-a és 11-e között megrendezendő városnapokhoz is. Az idei esemény különleges jelentőségű, hiszen Sziget-Szent Miklós városrá nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepli.
7: 40 éve város Sziget-Szent Miklós, ennek alkalmából egy új rendezvénysorozattal kedveskedünk Sziget-Szent Miklósiak részére, és amikor felmerült ennek a pályázatnak a lehetősége, akkor pont arra gondoltunk, hogy az új rendezvénysorozat, mivel testvérvárosokat is érint, akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. A testületi ülésen pedig arról döntöttünk, hogy az előkészületi munkálatra, tehát a pályázatírásra 1 millió forintos keretösszeget fogunk biztosítani.
6: Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Arias Non-Profit Kft. A társaság célja, hogy Sziget-Szent Miklóson biztonságos parkolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik szeretnék elkerülni a mindennapos parkolóhely keresést. A kínálatban 2 darab egyenként 15 négyzetméteres parkolóhely, illetve egy 30 négyzetméteres parkolóterület is elérhető. Érdeklődni és jelentkezni a titkarsag@arias-kft.hu e-mail címen lehet. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezést álló parkolóhelyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb lefoglalni a kívánt helyet. Lakossági fórumon egyeztetnek Taksony jövőjéről. Lakossági fórumot tart Taksony nagyközség önkormányzata az új település terv készítésével kapcsolatban. Az esemény augusztus 24-én hétfőn délután 4 órakor kezdődik a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A település terv célja, hogy meghatározza Taksony fejlődésének irányait, valamint a település rendezési és település képvédelmi szabályokat. Az önkormányzat a tervezési folyamat kezdeti szakaszában is szeretné megismerni a lakosság és a helyi partnerek véleményét, észrevételeit, valamint fejlesztési javaslatait. Az önkormányzat arra kéri a taksonyiakat, hogy vegyenek részt az egyeztetésben, és segítsék a település jövőjének alakítását. Kertgondozókat keres az Aries Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező Sziget-Szentmiklósi székhelyű társaság olyan jelentkezőket vár, akik szívesen dolgoznak a szabadban, és fontos számukra a rendezett, gondozott környezet kialakítása. A munkakör része a többi között a sövények meccése és karbantartása, a fűnyírás és fűkaszálás, valamint a faápolási munkák, a gajazás és a fakivágás. Emellett egyéb zöld felület fenntartási feladatokat is el kell látni. Jelentkezni a titkárság kukac@arieskft.hu e-mail címen, illetve postai úton az Aries Nonprofit Kft. Határút 12-14 szám alatti címén lehet.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. Ismét megrendezik a Summerfest nemzetközi folklor fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 4:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara együttes is közreműködik. 5:45-kor kezdetét veszi a Folklore Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. A Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház vers és novellaíró pályázatot hirdet Sziget-Szent Miklós várossáavatásának 40. évfordulója alkalmából. Ami a követelményeket illeti, verset vagy novellát várnak, a novella terjedése

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a Laffert Kúriában szeptember 19-én szombaton este 19:30-tól megnézhetitek az Emlékek a partról című filmet. Sokunkban özönlenek az emlékek a halászkert, az Árpád strand említésével. Most egy nagyszerű film dokumentálja a Kis-Duna ezer részének históriáját. Írta és rendezte Jakab Gergely, fényképezte Cserna Bálint, a vágó pedig Jakab Áron. Szigetszent Miklóson a Ráckevei Duna partján létezett egy hely, amely generációk számára jelentett nyarakat, szerelmeket, zenét, szabadságot és menedéket. Az Árpád strand és a halászkert. A dokumentumfilm ennek a mára eltűnt, mégis élő emlékezetű helynek állít emléket, miközben több mint egy évszázad magyar társadalom és kultúrtörténetét idézi meg. A történet a jazz korszak polgári világától indul, végigvezet a beat és a diszkó korszak évtizedein, majd elérkezik a rendszerváltás utáni vadkeleti 90-es évekig. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni pedig a Laffert Kúria elérhetőségein lehetséges. Ez lesz tehát az Emlékek a partról című film, amelyet a Dunaharaszti Laffert Kúriában is megnézhettek majd szeptember 19-én szombaton este 19:30-tól. További információért keressétek az intézmény közösségi oldalát.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Taksonyban is.

turn to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: A reklámok után hírösszefoglaló következik itt a Laki Hegy Rádióban, hamarosan pedig hozom nektek az aktuális filmes híreket is.
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: szél.
1: A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
7: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Ma is napos időre számíthatunk, lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Még nem sikerült megfékezni a vajdasági deliblati homokpusztán tomboló lángokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el, és emellett megkezdik a közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásokhoz. Az elaprózott tenyésztőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni a szúnyogok ellen, így itt a permetezés lehet az egyetlen megoldás, tették hozzá. A katasztrófa védelem a következő napokban a Balatonnál, a Drávamenti településeken és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében végez szúnyoggyérítést az esti, éjszakai órákban. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint az ország függetlenségének napján bejelentett támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be egy drón Galac megyébe. Egyelőre nem találtak drónbecsapódásra utaló nyomokat vagy roncsokat. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági Deliblati homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát.
8: Időjárás.
9: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
0: Meghoztam a legfrissebb közlekedési infókat itt a Lakihegy Rádióban. Továbbra is sűrű a forgalom a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán, a Lámpás utca és az Akácfa utca között. Csepelen pedig folyamatos a haladás a Kossuth-Lajos utcában és a Tellerede úton is. Jól lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, és nincs fennakadás a 6-os úton az M0-ás közelében sem. Viszont történt egy baleset az 51-esen Dunaharaszti mellett, itt mindkét irányban torlódásra kell számítani, a Némedi út és az M0-ás közötti szakaszon. Úgy tudjuk, hogy Taksony, Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett folyamatos a haladás jelenleg. Szigetszentmiklóson pedig rendőri ellenőrzésre számíthattok a Révsoron a Tebesor közelében. A Műúton, a Gyári úton, Csépi úton és a Petőfi utcában folyamatos a haladás, és nincs fennakadás a Gerinc úton és a Kántor úton sem. A Soroksári út, Haraszti út és Grassalkovics út is jól járható jelenleg. További jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek!
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Szép napot mindenkinek, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és filmes mozis hírekkel foglalkozunk ebben az órában. Most már hivatalos, elkészül a Nemzet Aranya harmadik része, méghozzá ismét Nicolas Cage-el a főszerepben. Erről beszélünk elsőként, töltsétek velem ezt az órát is.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Az elmúlt években jöttek ilyen-olyan hírek a harmadik Nemzet Aranya filmmel kapcsolatban, azonban most az első két rész rendezője, John Turteltaub végre megerősítette, hogy bizony készül a folytatás, mivel sikerült találni egy olyan forgatókönyvet, amely megfelel a Disneynek, a producer Jerry Bruckheimernek, sőt még a direktor is elégedett vele. Turteltaub természetesen visszatér az új felvonás miatt, és a National Treasure Hunt podcastjében elmondottak alapján úgy néz ki, Nicolas Cage-et is hozza magával, írja az IGN Hungary. Végre létezik, habár hollywoodiasan létezik, ami azt jelenti, hogy bármi megtörténhet. Nicket elütheti egy busz, és nincs Nemzet Aranya. Ha engem elüt a busz, valószínűleg még van Nemzet Aranya. Üdv Hollywoodban! Mondta a rendező, és ha Cage nélkül nincs film, gyaníthatóan visszahozzák majd. Maga a franchise egyébként a 2010-es évek előtt ment nagyot, ugyebár 2004-ben debütált az első rész, aztán 2007-ben jött a Titkok könyve alcímet viselő második epizód, és mindkét kalandban a Cage által alakított Benjamin Gates történészt láthattuk, ahogy a szakmájához képest nagyon meglepő formában ásta bele magát a történelembe, egyszer még az amerikaiak függetlenségi nyilatkozatát is megfújta a küldetés miatt. Persze arról egyelőre nincs hír, hogy mikor debütál a harmadik nagy mozi, de annak mindenképpen örülhetünk, hogy nincs elfelejtve a franchise.

filmajánlóval folytatjuk a Delelőt itt a Laki Hegy Rádióban. A Sziget-Szent Miklósi Nádasdi Filmszínházban szerdáig megnézhetitek a Moxi Cica Nagy Utazása című animációs filmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott, a vetítések pedig 17 órától kezdődnek. Ezen kívül szintén szerdáig minden nap 19 órától megnézhetitek az Oak Street Vége című filmet, és a főszerepben Anne Hathaway és Ewan McGregor. Lehetetlen, mégis megtörténhet. A meghökkentő látványvilágú, izgalmas film nagyon hitelesen mesél arról, ami igazából elég valószínűtlen, hogy egy békés amerikai kertváros békés családja, maguk sem értik miért, házastul, kertestül, autóstul visszacsúszik az időben vagy 100 millió évet, és ott, ahol a szép autó parkolt, egyszer csak dinoszauruszok jelennek meg, és a négytagú család kénytelen egészen új dolgokat megtanulni. További információt az aktuális filmekről és a vetítési időpontokról a nadasdifilmsinhas.hu oldalon olvashattok. Jó mozizást és jó szórakozást kívánok mindenkinek, itt a Delelőben pedig hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, a következő fél órában pedig majd újabb filmes hírekkel. Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go blame. I like you, boom, boom, damn. Take the madness, say that I'm a snow, me, stamp somewhere down the lane.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Lakossági fórumon egyeztetnek Taksony jövőjéről. Lakossági fórumot tart Taksony nagyközség önkormányzata az új település terv készítésével kapcsolatban. Az esemény augusztus 24-én hétfőn délután 4 órakor kezdődik a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A település terv célja, hogy meghatározza Taksony fejlődésének irányait, valamint a település rendezési és település képvédelmi szabályokat. Az önkormányzat a tervezési folyamat kezdeti szakaszában is szeretné megismerni a lakosság és a helyi partnerek véleményét, észrevételeit, valamint fejlesztési javaslatait. Az önkormányzat arra kéri a taksonyiakat, hogy vegyenek részt az egyeztetésben, és segítsék a település jövőjének alakítását. Több csepeli oktatási és nevelési intézmény is megújul önkormányzati forrásból. A Kazinczy Ferenc értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskolában több ütemben zajlik a felújítás. A nyári időszakban elsősorban az udvart korszerűsítik, amely zöldebb és jobban használható közösségi térré válik. Emellett felújítják a tető felülvilágítóit, az épület egy részének homlokzatát, valamint a kerítést is. A csepeli Gyermeksziget program részeként az Apraja falvatag óvodát is korszerűsítik. A beruházás több mint 250 négyzetmétert érint. Új burkolat készül, korszerűsítik a gépészetet és az elektromos hálózatot, valamint megújulnak a belső terek és a homlokzat is. A munkálatok része továbbá egy új födém és tető kialakítása. Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes programjában idén is változatos témák és programok várták a gyerekeket. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs rádiónknak elmondta, a táborozók körében kiemelt népszerűségnek örvendett a környezettudatos hét, valamint a Hakuna Matata hét is. A szervezők ezúttal is arra törekedtek, hogy a programokat úgy állítsák össze, hogy azok egyszerre legyenek tartalmasak, élményszerűek és izgalmasak a gyermekek számára.
4: Ranger táborvezető is tartott előadást a gyerekeknek, és ez ugyanazon a héten volt, amikor a hüllőbemutató volt, és a gyerekeknek egy különleges milliót tudtak bemutatni, és nagyon ez volt szerintem az egyik kedvencete a gyerekeknek. De volt tengeri kaland hét is, ahol például még nyár elején, a legelső héten azzal foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy milyenek is a tengeri állatok, az élővilág, a tengerpart. Hula-hula táncot gyakoroltunk, és havai zenére mozogtunk a gyerekekkel, azt is nagyon élvezték, és volt, ami szintén népszerű program volt, homokvárépítő verseny.
3: Környezetvédelemre nevelték a táborozókat. A környezetvédelem volt a középpontban a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári napközis táborának 4. hetében. Az úgynevezett élhető bolygó zöld hét programjai során a gyermekek játékos és kreatív foglalkozásokon ismerkedtek a földvédelmének fontosságával. A hét során a gyerekek a többi között földgömböket festettek és különböző alkotásokat készítettek újrahasznosítható anyagok felhasználásával. Ellátogattak az Aries Nonprofit Kft.-hez is, ahol a városgazdálkodás és a távhőszolgáltatás működésével ismerkedtek meg. A szervezők tájékoztatása szerint a környezetvédelmi ismeretek átadása mellett a hét folyamán játékos programok és vizes foglalkozások is hozzájárultak a táborozók élmények gazdag kikapcsolódásához.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul a Szigetszentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A Take Cover ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. választást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A fotózás és a művészetek kedvelőit várja a Szigetbecsei André Kertész Fotómúzeum és Emlékház. A művész egyike azoknak a magyaroknak, akik a nagyvilágban sokkal híresebbek, mint itthon. André Kertész a 20. századi fotóművészet egyik legnagyobb alakja számára Szigetbecse jelentette a fiatalon otthagyott Magyarországot, mert gyermekkora boldog nyarait itt töltötte nagybátyjánál. A fotóművész 120 szignált képét küldte el a múzeumnak, és ide került halála után New York-i lakásából néhány bútor és személyes tárgy is. Az Emlékház szívesen fogad csoportokat és osztályokat. Bővebb információkért és a nyitvatartási időkért keressétek a szigetbecse.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Az elkövetkező években teljesen új korszakba lép középfölde világa, amelynek első mérföldköve a készülő The Lord of the Rings The Hunt for Gollum című mozi lesz. A történet Aragorn küldetését követi nyomon, akinek még Sauron seregei előtt kell kézre kerítenie Gollumot, hogy megbizonyosodjon az egygyűrű valódi kirétéről. Mivel a cselekmény a Hobbit és a klasszikus trilógia eseményei között játszódik, több ikonikus karakternek is vissza kell térnie a képernyőre. Az eredeti színészek azonban az első film bemutatója óta eltelt 25 évben látványosan megöregedtek, így a készítőknek technológiai megoldáshoz kellett folyamodniuk. A rendezői székbe ülő Andy Serkis egy friss interjúban elárulta, hogy a mesterséges intelligencia

Előzetest is kapott a bosszúállók Dr. Doom ébredése, aminek a történetével kapcsolatban továbbra is sok a megválaszolatlan kérdés. Ez valószínűleg így is fog maradni a bemutatóig, figyelembe véve, hogy mennyire szeret titkolózni a Marvel a filmjeivel kapcsolatban. David Harbour viszont idézett egy mondatot a Dr. Doom ébredéséből, méghozzá egy olyat, ami fontosnak hangzik. Ha bárkit zavarnának a potenciális spoilerek, most fogják be a fülüket. Az IGN azt írja, hogy Harbour az orosz szuperkatonát, a Vörös Őrt alakítja az MCU-ban, így aztán persze ő is benne lesz a Dr. Doom ébredésében, még ha talán nem is jut neki nagy szerep, figyelembe véve, hogy milyen sok szuperhős lesz ebben a filmben. A Variety megkérte a színészt, hogy idézzen egy kontextusból kiragadott mondatot a filmből, mire Harbour azt mondta orosz akcentussal és mutogatva, te Tony Stark vagy. Ez a sor akár hatalmas spoiler is lehetne, elvégre Tony Stark, vagyis Robert Downey Jr. karaktere meghalt a bosszúállók végjátékban. A Dr. Doom kontextusában viszont nem olyan meglepő, hiszen azt mindenki tudja, hogy Downey Jr. alakítja a címbeli főgonoszt. Abban nem lehetünk biztosak, hogy Fátum doktor leveszi a maszkját a filmben, de így már nagyon valószínű, hogy lesz egy ilyen jelenet, amikor a szuperhősök meglátják a rossz fiú ismerős arcát, vagy ki tudja, lehet, hogy egészen más a mondat kontextusa. Ezek csak találgatások. A bosszúállók Dr. Doom ébredését december 18-ától láthatjuk majd a magyar mozikban.

0: A legfrissebb filmes híreket hallhattátok itt a Lakihegy Rádióban, rövidesen pedig térségi hír összefoglalóval megyünk tovább. Töltsétek velem a következő órát is.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük, pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
7: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
6: És igény szerint otthonába szállítjuk.
7: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
6: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
7: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Pályázatot nyújt be Sziget-Szent Miklósváros önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Az Európai Unió programjának célja, hogy erősítse a különböző országokban élő állampolgárok közötti kapcsolatokat, és elősegítse a települések közötti együttműködést. A város a pályázati felhívás keretében legfeljebb 50.745 euró támogatást igényelhet. A pályázat szakmai tartalmát, a tervezett programokat, a bevonni kívánt testvérvárosi partnereket, valamint a rendezvények tematikáját a szükséges szakmai és partneri egyeztetések után véglegesítik. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, a támogatás keretében tervezett programok kapcsolódhatnak az október 8-a és 11-e között megrendezendő városnapokhoz is. Az idei esemény különleges jelentőségű, hiszen Sziget-Szent Miklós városá nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepli.
10: 40 éve város Sziget-Szent Miklós. Ennek alkalmából egy új rendezvénysorozattal kedveskedünk Sziget-Szent Miklósiak részére, és amikor felmerült ennek a pályázatnak a lehetősége, akkor pont arra gondoltunk, hogy az új rendezvénysorozat, mivel testvérvárosokat is érint, akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. A testületi ülésen pedig arról döntöttünk, hogy az előkészületi munkálatra, tehát a pályázatírásra 1 millió forintos keretösszeget fogunk biztosítani.
9: Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. A Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes programjában idén is változatos témák és programok várták a gyerekeket. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs rádiónknak elmondta, a táborozók körében kiemelt népszerűségnek örvendett a környezettudatos hét, valamint a Hakuna Matata hét is. A szervezők ezúttal is arra törekedtek, hogy a programokat úgy állítsák össze, hogy azok egyszerre legyenek tartalmasak, élményszerűek és izgalmasak a gyermekek számára.
11: Ranger táborvezető is tartott előadást a gyerekeknek, és ez ugyanazon a héten volt, amikor a hüllő bemutató volt, és a gyerekeknek egy különleges milliót tudtak bemutatni, és nagyon ez volt szerintem az egyik kedvencete a gyerekeknek, de volt tengeri kalandhét is, ahol például még nyár elején, a legelső héten azzal foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy milyenek is a tengeri állatok, az élővilág, a tengerpart, hula-hula táncot gyakoroltunk, és havai zenére mozogtunk a gyerekekkel, azt is nagyon élvezték, és volt, ami szintén népszerű program volt, Homokvárépítőverseny.
9: A visszajelzések alapján idén is sikeres volt a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes nyári tábora. A látogatottságról egyelőre nem készült pontos statisztika, azonban a szervezők szerint a 10 hét alatt ezúttal is nagyon sok gyermek gyermeket fogadtak. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs hozzátette, a résztvevők visszajelzései egyértelműen azt mutatják, hogy a gyermekek jól érezték magukat a táborban. Ezt a szülők tapasztalatai is megerősítették, akik szintén pozitívan értékelték a programokat.
11: Eddig, amiről én tudok, csupa jó visszajelzés érkezett, hogy örömmel jönnek a gyerekek, és hogy tényleg nem azt érzik, hogy gyerekfelügyelet, hanem hogy kapnak valamit, és a szülő is így nyugodtabb, tudja, hogy jövőre is akár ránk bízhatja a gyermekét. Visszatérő gyerekek vannak egyébként, a legtöbb gyermekünk olyan, aki évről évre jön hozzánk, és tudják, hogy mire számíthatnak, de mégis kapnak újdonságot.
9: Három buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Sziget-Szentmiklóson. Idén még három alkalommal várják zsibvásárra az érdeklődőket Sziget-Szentmiklóson a Buckatónál. A közösség a Fejlett Városért Egyesület augusztus 29-én, szeptember 26-án és október 31-én szervezi meg a népszerű közösségi eseményt. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a buckatavi zsibvásárok iránt rendszeresen nagy az érdeklődés, ezért a szervezők már előre közzétették az idei további időpontokat, hogy mindenki időben értesülhessen a rendezvényekről. Hozzátette, a zsibvásár nem csak a vásárlásról szól, hanem fontos közösségformáló esemény is. A szervezők ezért nem csak a szigetszentmiklósiakat, hanem a környékbelieket is várják a buckatóhoz.
12: Ugye november már az esőzés miatt kevésbé lehetséges, vagy hát ugye kockázatos, és december eleje pedig a szokásos betlehemi eseményünkkel fog nyílni, és szerintem decemberben már a kirakodó vásároknak nincs annyira jelentősége. És sokan jönnek, vannak abszolút visszatérő vásárlók, és már a környező településekről is, tehát már jöttek Taksonyból, Szigethalom értelemszerű, az hogy ő hozzájuk eljut a hír, de már Taksonyból is, meg Dunahasztiról is jöttek, szintén ilyen hobbi vásárlók.
9: Kertgondozókat keres az Arias Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező Sziget-Szentmiklósi székhelyű társaság olyan jelentkezőket vár, akik szívesen dolgoznak a szabadban, és fontos számukra a rendezett, gondozott környezet kialakítása. A munkakör része a többi között a sövények meccése és karbantartása, a fűnyírás és fűkaszálás, valamint a faápolási munkák, a gajazás és a fakivágás. Emellett egyéb zöld felület fenntartási feladatokat is el kell látni. Jelentkezni a titkárság @arias.kft.hu e-mail címen, illetve postai úton az Arias Nonprofit Kft. Határút 12-14 szám alatti címmel lehet.
8: Időjárás.
9: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel elszórtan záporzivatar kialakulhat. A délnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet délután 26 és 36 fok között alakul. Kedden a megnövekvő felhőzet mellett inkább csak rövid időre süthet ki a nap, több helyen fordulhat elő eső záporzivatar. A délnyugati nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 15-22, délután 27-36 fok várható.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
13: Ezek itt a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Az Útinform szerint egy kamion szenvedett balesetet az 51-es főúton Dunaharaszti határában. A 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítanotok, és torlódásra is. Úgy tudjuk, hogy Taksony mellett folyamatos a haladás az 51-esen, és nincs fennakadás Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem. Folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban. Nincs fennakadás a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán sem, és jól lehet haladni a Kántor úton, Gerinc úton, illetve a gyártelepi Hévát járónál. Továbbra is rendőrökkel találkozhattok a Révsoron a Tebesor közelében, és úgy tudjuk, hogy a második Rákóczi-Ferenc úton már nem csak a fővárosi szakaszon, hanem Lakihegyen is erős forgalomra kell számítanotok, de Halásztelken folyamatos a haladás. Nincs torlódás a 6-os úton az M0-ás közelében, és Csepelen a Kossuth-Lajos utca, valamint a Tellerede út is jól járható, mint két irányban. Vezessetek nagyon türelmesen és óvatosan, és tartsatok megfelelő követési távolságot is. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
8: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
13: Augusztus 24-én ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál Petró Karesz. Töltsétek velem ezt az órát is, hamarosan pedig kiderül, hogy itt a térségben milyen sok helyszínen lesz majd véradás, és nagyon fontos, hogy ezeken minél többen részt vegyetek. További kellemes rádiózást! No.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Itt a térségben pedig legközelebb holnap, azaz augusztus 25-én lesz véradás Délegyházán a Kölcsei Művelődési Házban 12.30 és 18 óra között. Augusztus 27-én pedig Budyén a Régi Könyvtárban lesz véradás 15.30 és 18 óra között. Ezt követően augusztus 31-én, tehát jövő hétfőn Taksonyban 14 és 18 óra között a Művelődési Házban, illetve szeptember 3-án Dunaharasztin, ugyancsak a Művelődési Házban 11 és 18 óra között. És mivel a véradás nem klasszikus vérvétel, nem kell rá éhgyomorral menni, lehet előtte enni, sőt teljesen éhgyomorral nem is szerencsés érkezni. Fontos, hogy a véradás előtt a donor elegendő folyadékot igyon, ez segíti, hogy a vénát könnyen meg lehessen szúrni, illetve az átmeneti folyadékvesztés is a lehető legkevésbé terhelje meg a szervezetet. Aki a véradás előtt elfelejtett inni, annak célszerű a véradás előtt kikészített folyadékból fél litert elfogyasztani. Ne feledjétek tehát, legközelebb holnap Délegyházán lesz véradás itt a térségben a Művelődési Házban 12.30 és 18 óra között.

Lakihelyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és ahogy a Sziget-Szent Miklósváros hivatalos Facebook oldalán már olvashattátok, Sziget-Szent Miklósváros önkormányzatának képviselő testülete közmeghallgatást tart, mégpedig augusztus 31-én hétfőn este 6 órától, melyre a város lakosságát szeretettel várja a polgármester Nagy János. Az esemény a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termében zajlik majd, ami pedig a napirendi pontokat illeti, szó lesz majd a fejlesztésekről a Dunaparton, szó lesz a szúnyoggyérítésről, valamint a szennyvíztisztító fejlesztéséről, a negyedik napirendi pont pedig az egyebek. További információt a közmeghallgatásról Sziget-Szent Miklósváros hivatalos Facebook oldalán találhattok. Az esemény tehát augusztus 31-én hétfőn este 6 órakor kezdődik majd Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termében.

0: csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. A Szigetszent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes programjában idén is változatos témák és programok várták a gyerekeket. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs rádiónknak elmondta, a táborozók körében kiemelt népszerűségnek örvendett a környezettudatos hét, valamint a Hakuna Matata hét is. A szervezők ezúttal is arra törekedtek, hogy a programokat úgy állítsák össze, hogy azok egyszerre legyenek tartalmasak, élményszerűek és izgalmasak a gyermekek számára.
9: Ranger táborvezető is tartott előadást a gyerekeknek, és ez ugyanazon a héten volt, amikor a hüllőbemutató volt, és a gyerekeknek egy különleges milliót tudtak bemutatni, és nagyon ez volt szerintem az egyik kedvencete a gyerekeknek, de volt tengeri kalandhét is, ahol például még nyár elején, a legelső héten azzal foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy milyenek is a tengeri állatok, az élővilág, a tengerpart, hula-hula táncot gyakoroltunk, és havai zenére mozogtunk a gyerekekkel, azt is nagyon élvezték, és volt, ami szintén népszerű program volt, Homokvári építőverseny.
8: Újabb programmal várja a térségi lakókat a Miklósi Baráti Klub. Zenés közösségi délutánt rendez a Miklósi Baráti Klub szeptember 12-én szombaton Szigetszent Miklóson. A Dallamok és Ízek elnevezésű program délután 3 órakor kezdődik a közösségi ház parkolójában. Jaksala Dániel a klub vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvényen a Vidám fiúk ének csapata lép fel, a zenei aláfestéstől pedig Bérdi Lajos gondoskodik. A szervezők a legnépszerűbb operett slágerekkel és közösségi hangulattal várják az érdeklődőket. Az esemény batyus jellegű, ezért a résztvevőket arra kérik, hogy hozzanak magukkal egy kis házi finomságot és üdítőt. Kiemeltem, a program részeként gyümölcsös süteményversenyt is meghirdetnek. A megmérettetésre bármilyen gyümölcsös ízesítésű, házilag készített süteménnyel lehet nevezni.
10: A versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én, szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nálam a 0630-328-7357-es telefonszámon.
8: Ebben a hónapban ismét lesz Baktai Indián Klub Dunaharasztin. Augusztus 29-én szombaton az utolsó nyári foglalkozásra várják az érdeklődőket Alapfert kúriában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a résztvevők ezúttal Baktai Ervin korai festészetébe nyerhetnek bepillantást. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy a programsorozat ősztől változatlanul folytatódik.
11: Minden hónapban, ugyanúgy, ahogy a tavaszi idényben is, Baktai különböző szegmensei
0: amit fogják megmutatni. Természetesen úgy, hogy a gyermekeknek érthető, szerethető és játszható lehessen a Vaktai múltja. A mostani Indián klubnál például Vaktai Ervin kezdeti időszaki festészetéről lesz szó, és Zarubai Bence képzőművész fogja tartani ezt az előadást, ami nem csak egy előadás lesz, hanem aktív festészetre is rá fogja bírni Bence a gyermekeket. Konkrétan egy nagyon nagy képet, egy közös képet fognak a gyerekek elkészíteni.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Jöjjön néhány szó az időjárásról. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként több felhő lehet az égen. Általában mérsékelt marad az északi-északnyugati szél, 28 fok körül alakul ma a hőmérséklet. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok. A keleti, délkeleti szél többfelé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd napközben 24-33 fokot mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet. Szerdára virradóra a Dunántúlon, valamint a Dunatiszak köze déli felén többfelé pára, köd, réteg felhőzet képződhet. Napközben változóan felhős napos idő várható, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, zivatar. Keleten, észak-keleten élénk lesz az északias szél. A friss hajnalt követően délutánra 27 és 33 fok közé melegszik majd a levegő. Jason.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Szép napot mindenkinek, továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, most pedig jöjjenek az aktuális orvos-meteorológiai információk. Ma nem várható fronthatás a térségben, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomáspanaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Nagyon fontos, hogy ne hagyjunk senkit a tűző napon álló zárt járműben, még rövid időre sem. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes magas szinten van jelen. A parlagfű virágporára allergiásoknál hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek, úgy mint orfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés, ugyanis a következő napokban a pollen koncentrációja tovább fog emelkedni, egyre több felé érheti el a magas szintet.

0: Az elmúlt 5 órában a Delelőt hallhattátok itt a Lakihegy Rádióban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Petróka, ezt hallhattátok. A következő órától pedig Hajni számít a figyelmetekre egészen este 7 óráig. Találkozunk holnap ugyanitt, ugyanezekben az órákban.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvencei szólnak.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Megvannak a Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjei. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Megvannak a jelöltek a Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A testület elnöke, a Tiszás Hantos István elmondta, hogy minden pozícióra 3-3 jelöltet hallgatnak meg, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyonvisszaszerzési és a vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Közölték azt is, hogy kezdeményezik az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint a támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi közt lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Norvégia az uniós állásponttól függetlenül folytatja a sarkvidéki olaj- és gázkitermelést. Az észak-európai ország szerint a jelenlegi geopolitikai és biztonsági helyzetben norvég és európai érdek is a kitermelés folytatása a Barents-tengeren. Az Európai Unió korábban környezetvédelmi megfontolásokból támogatta az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó tilalmat, de az energiabiztonsági aggályok miatt felülvizsgálhatja álláspontját. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági deliblati homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűzoltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát.
3: Időjárás.
4: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
5: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
3: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, közlekedünk, forgalomkorlátozás lépett életbe az 51-es főúton a Bugyi elágazás átépítése miatt. Lezerták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A korlátozás idején a MÁV-Volán autóbuszjáratai terelő útvonalakon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkaterület környezetében fokozott figyelemmel, a kihelyezett jelzések és sebességkorlátozások betartásával haladjanak. Indulás előtt tájékozódjatok az aktuális forgalmi helyzetről, illetve az útvonaltervezőt is érdemes használni. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
3: Lakihegy Rádió.
5: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
5: 0620 95 95 107.
6: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk. 2026. augusztus 24-e van, hétfő. Ma a Bertalanokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Hogy mit jelent a név, természetesen ezt is el fogom mondani. Petyko Ági helyett ezen a héten velem rádiózhattok itt a 107,3-tól este 7-ig. Én Szendi Hajni vagyok.

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, irány Dunavarsány, ahol ismét megérkeznek hamarosan a szűrővizsgálatokra alkalmas kamionok. Szeptember 5-én és 6-án reggel 8-tól délután 4-ig várják a Tündérország bölcsődével szembeni rendezvényterületen azokat, akik szeretnének tenni az egészségükért. A szakorvosok mintegy 50-féle átfogó vizsgálatot végeznek el, köztük teljes testanalízist, allergiatesztet, koleszterin és vércukorszint mérést. A hivatalos tájékoztató szerint a szűréseken kizárólag azok vehetnek részt, akik dunavarsányi lakcímkártyával rendelkeznek. A kamionok naponta maximum 112 fő befogadására és ellátására képesek, emiatt arra kérik a jelentkezőket, hogy lehetőleg minél hamarabb érkezzenek meg a helyszínre. További tudnivalók a település Facebook és weboldalán érhetők el.

Ez a Lakihegy Rádió helyben vagyunk. Sétáljunk egy jót, hiszen közösségi sétát szerveznek Dunavarsányban az Élethajó értékőrző háló tagjai. Az érdeklődőket ezúttal augusztus 27-én csütörtökön este 6 órától várják majd. Medgyessy Melinda rádiónknak azt mondta, hogy a nyár végi alkalom ismét egy jó időpont arra, hogy játékokat, felajánlásokat is fogadjanak a kórházban élő gyermekek számára. A jótékonysági szervezet megálmodója hozzátette, ősszel elkezdenek meleg ruhákat is gyűjteni a rászorulóknak, illetve a kisállatoknak is. Szóval, ha valaki szeretne segíteni, akár augusztus 27-én is megteheti.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban! A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Dunaharasztin folyamatosan gondoskodnak a fák pótlásáról. A városvezetés és a lakosság közös felelőssége a zöld területek rendszeres karbantartása, illetve gondozása. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a nagyobb növények kivágásában a szakemberek segítséget nyújtanak az ingatlan tulajdonosoknak. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett a közterületi faültetés szabályaira hívta fel a figyelmet.
6: Dunaharaszti város minden évben nagyon sok fát ültet, és ezeket a fákat locsoljuk is természetesen. Vigyázzunk kell a fáinkra, és hogyha közterületen ki kell vágni valamiért egy fát, akkor azért kell engedélyt kérni, mert egyrészt ha a fa olyan méretű, akkor a város segít, a másik pedig, hogy a fakivágási engedélybe pontosan le van írva, hogy hány darab és milyen típusú fát köteles ültetni a tulajdonos a kivett fa helyébe.
5: Jelentős fejlesztések valósulnak meg a Dunaharaszti külső hévállomás területén. Az elkövetkező időszakban megkezdik a megállóhoz tartozó P+R parkoló építését. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy az önkormányzat még évekkel ezelőtt egyeztetett a beruházásról az illetékesekkel. Ennek megfelelően a városvezetés korábban már megvásárolta a parkoló kialakításához szükséges telkeket. A település első embere hozzátette, hogy a közeljövőben várhatóan a H6-os hév is megújul. A Dunaharasztit érintő munkálatokról és közlekedési változásokról a lakosságot igyekeznek folyamatosan tájékoztatni. Három buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Szigetszentmiklóson. Idén még 3 alkalommal várják zsibvásárra az érdeklődőket Szigetszentmiklóson a Buckatónál. A közösség a Fejlett Városért Egyesület augusztus 29-én, szeptember 26-án és október 31-én szervezi meg a népszerű közösségi eseményt. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a buckatavi zsibvásárok iránt rendszeresen nagy az érdeklődés, ezért a szervezők már előre közzétették az idei további időpontokat, hogy mindenki időben értesülhessen a rendezvényekről. Hozzátette, a zsibvásár nem csak a vásárlástól szól, hanem fontos közösségformáló esemény is. A szervezők ezért nem csak a szigetszentmiklósiakat, hanem a környékbelieket is várják a Buckatóhoz.
7: Ugye november már az esőzés miatt kevésbé lehetséges, vagy hát ugye kockázatos, és december eleje pedig a szokásos betlehemi eseményünkkel fog nyílni, és szerintem decemberben már a kirakodó vásároknak nincs annyira jelentősége. És sokan jönnek, vannak abszolút visszatérő vásárlók, és már a környező településekről is, tehát már jöttek Taksonyból, Szigethalom értelemszerű, az ugye hozzájuk eljut a hír, de már Taksonyból is, meg Dunahasztiról is jöttek, szintén ilyen hobbi vásárlók.
5: Még várják a csapatok jelentkezését a Lecsó főzőnapra. Az Egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület szeptember 19-én rendezi meg a programot Szigetszentmiklóson a Kéktó szabadidőközpontban. A szervezők a főzőhelyet, valamint a lecsó elkészítéséhez szükséges paprikát, paradicsomot és hagymát biztosítják. A főzőcsapatok jelentkezését szeptember 6-áig várják. A nevezési szándékot a csapat nevének és egy kapcsolattartói telefonszámnak a megadásával a lecsó@evke.hu e-mail címen lehet jelezni. A családi napon a főzés mellett közösségi programokkal is várják az érdeklődőket.
4: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Augusztus 24-e van, ne felejtsük el, hogy ma a Bertalanokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ez egy férfi név, arámi, görög eredetű. Az a jelentése, hogy Ptolemaiosz fia, és hát több rokon neve is van, a Barta, a Bartal, a Bartó, vagy éppen a Bartos. A Bertalanok csak és kizárólag ezen a napon, augusztus 24-én tarthatják a névnapjukat, nincs erre több dátum a magyar kalendáriumban. Vannak híres bertalanjaink, Szent Bertalan apostol, például Bicskei Bertalan, válogatott labdarúgó, szövetségi kapitány, vagy Farkas Bertalan, ugye, a magyar űrhajós. Holnap a Lajosokat és a Patriciákat köszönhetjük fel.

Augusztus 24-e van, ma a Bertalanok, a Jonatánok, az Alízok és az Alíciák ünneplik névnapjukat. Ez az év 236. napja, ami azt jelenti, hogy bizony ebből az évből a Gergely naptár szerint már csak 29 nap van hátra. 1991 óta a mai nap az Ukrán Köztársaság nemzeti ünnepe is. Na nézzük a kalendáriumban, hogy milyen események köthetőek augusztus 24-éhez. Időszámításunk szerint 79-ben ezen a napon tört ki a Vezúv, és el is pusztította Pompej városát. Hát egyetemista koromban volt szerencsém Pompejt meglátogatni, végig rázogatja az embert a hideg, ahogy tulajdonképpen a Vezúv, mondjuk azt, konzerválta a várost. 1572-ben Szent Bertalan éjszakája történt meg Párizsban, augusztus 23-áról. 24-ére virradó éjszakán ugyanis Medici Katalin francia királyné, anyakirályné utasítására legyilkolták a Párizsban tartózkodó hugenották nagy részét. 1842-ben József Nádor elhelyezte a Pest-Budai Széchenyi Lánchíd alapkövét. 1931-ben Károly Gyula miniszterelnök kormányt alakított rá 50 évre, Mark David Chapman 20 év börtönbüntetésre ítélték John Lennon meggyilkolásáért. 1988-ban megszületett az első magyar lombik bébi a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 89-ben bemutatták az első James Bond filmet, a Magányos ügynököt Magyarországon. 1991-ben Ukrajna elszakadt a Szovjetuniótól és kikiáltotta függetlenségét. 1995-ben pedig megindult a Microsoft Network internetes szolgáltatás. 2006-ban Prágában a Nemzetközi Csillagászati Unió 26. kongresszusán megszavazták a bolygó fogalom új definícióját. Ennek értelmében a Plutót kizárták a bolygók köréből, és törpe bolygónak minősítették át. Egyébként 2012-ben Csávoly településen megmérték az év legmagasabb hőmérséklet értékét.

ekkor 40,4 fokot mutattak a hőmérők, jó meleg volt. És akkor zárjuk a kalendáriumot híres szülöttekkel. 1759-ben ezen a napon született Wilberforce, angol politikus, filantróp, a rabszolgakereskedelmet ellenző mozgalom vezetője. 1810-ben Rudolf Kner, osztrák zoológus, ichtiológus, megszületett 1886-ban Haják Károly, magyar hegedűművész, zeneszerző. 1901-ben Gertler Viktor, magyar filmrendező, főiskolai tanár, aki Kossuth díjat is kapott. 1902-ben született Frenan Brüdel, az egyik legjelentősebb 20. századi francia történész. 1903-ban Zatureczky Ede, magyar hegedűművész. 11-ben Barna Viktor, 22-szeres világbajnok, magyar asztali teniszező. 22-szeres döbbenet, nem? 29-ben született Yasser Arafat, a békenobedélyes palesztin politológus, az politikus, a PFS elnöke. Ő 2004-ben hunyt el. 29-es szintúgy Moldován Stefánia, a Liszt Ferenc díjas magyar opera énekesnő. 42-ben ezen a napon született Széles Anna, magyar színésznő. 47-ben Coelho, a brazil író. 48-ban Jean-Michel Jarre, a francia zeneszerző, multi-instrumentalista zeneművész, járt Magyarországon is már. 51-ben született Orson Scott Card, amerikai író. 52-ben Pap Rita, magyar popénekesnő, szövegíró, koreográfus, táncos. Hogy eltűnt már mostanában, nem? 58-ban született Steve Gadon Gutenberg, amerikai színész. 61-ben Fülöp Tibor, magyar festőművész. Nagy Pál Gábor, magyar színész, rendező, 74-es. Balázs Péter, magyar zenész, basszusgitáros, 80-ban született rá két évre. Telekes Péter, magyar színész. És végül ma van a születésnapja Alan Walkernek, a norvég zenei producernek, aki 1997-ben született, augusztus 24-én.

0: Anni Hajni vagyok, és már is elárulom, hogy milyen is lesz az idő holnap Magyarországon. Hát kérem szépen, kedden országszerte meleg nyárias időre számíthatunk. A hőmérséklet több felé ismét megközelítheti, vagy el is érheti a 30 fokot. A jelenlegi számítások szerint a nappali maximumok általában 27 és 30 fok között alakulnak. A déli és a keleti ország részben ennél kisebb, melegebb is lehet az idő. Holnap a nap nagy részében változóan felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Helyenként, főként a délutáni órákban kialakulhatnak záporok, zivatarok, de egyelőre nem látszik országos egész napos eső. Holnap hajnalban 15-20, délután tehát 27-30 fok lesz, és valószínűleg gyenge mérsékelt lesz a légmozgás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fotós dekor, fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten.
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
7: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól. Minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus prémiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
8: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
9: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
8: És igény szerint otthonába szállítjuk.
9: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
8: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
9: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
10: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Lezuhant egy Gripen vadászgép Szolnok mellett. A héten megválasztatják a vagyonvédelmi hivatal vezetőit. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A megválasztott tisztviselők az eredményhirdetés után esküt tesznek. Az MVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyonvisszaszerzési és a vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő. Úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Közölték azt is, hogy kezdeményezik az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint a támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi közt lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatrice-ben. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an vesztették életüket a 6,2-es erősségű földmozgásban. Amatrice-ben egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emléke előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági delibláti homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát.
10: Időjárás.
11: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
10: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Forgalom korlátozásra, illetve lassabb haladásra készüljetek Sziget-Szent Miklós környékén. A térség egyik fontos munkaterülete ugyanis továbbra is az 51-es főút Taksony és Bugyi közötti csomópontja, ahol épül a körforgalom. A kivitelezés miatt a Taksony felé vezető ágat augusztus 28-áig zárták le. Ezért, ha arra megyünk, mindenféleképpen kerülni kell. A munkálatok miatt az 51-es főút környezetében a csatlakozó utakon hosszabb a menetidő. Az M0 M6 csomópont térségében hídjavítási munkák zajlanak, amelyek miatt időszakos korlátozások lassítják a forgalmat. Az M6-oson és az M0 érintett szakaszain ezért érdemes a szokásosnál több időt hagyni az utazásra. A Sziget-Szent Miklós, Taksony, Dunaharaszt és Érd között közlekedőknek különösen a reggeli, délutáni csúcsidőszakban lehetnek torlódásos élményeik. Aki tehet indulás előtt, ellenőrizze az aktuális forgalmi helyzetet, mert a munkaterületek mellett a menetidő a megszokottnál hosszabb lehet. Jó utat a Lakihegy Rádióval!
10: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
10: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk. További kellemes szép hétfő délutánt kívánok nektek, a Bertalanoknak pedig sok boldog névnapot és virtuális ölelést küldök a szülinaposoknak. Hamarosan a naphoz kapcsolódóan hozok egy kis szellemi útravalót, és még Friedrich Antal Schaeffel is beszélgetek.

Nehéz sokaknak, szívszorító másoknak, egy kis gyomorgörcsös, megint másoknak pedig hát hatalmas öröm az, hogy hamarosan becsengetnek. És hát ahogy közeledik ugye az iskolai tanévkezdés, nagyon fontos az őszi-téli közlekedésre felkészülni. Most ezt megtehetik a dunavarsányi családok, hiszen jön a közlekedésbiztonsági családi nap. A település önkormányzata idén is megrendezi ezt a nagy sikerű családi közlekedésbiztonsági napot. A kerékpár és a rollerrel érkezőket augusztus 29-én szombaton reggel 9 órától várják a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár előtti téren. Az érdeklődőket várja a biztonsági öv és motorkerékpár szimulátor, ezen kívül ügyességi pályákon és vetélkedőkön is részt vehetnek. A program elmaradhatatlan része mellett a járművek műszaki átvizsgálása, a Magyar Vöröskereszt elsősegély bemutatója, és lesz KRESZ teszt is. További információk a városvezetés hivatalos Facebook oldalán.

Nakihegy Rádió helyben vagyunk, még javában tart a nyár, de egy kicsit már az őszre készülünk, hiszen megkezdődött a jelentkezés a szeptember 19-én megrendezendő szüreti felvonulásra és őszi vigadalomra. A rendezvény helyszíne természetesen Halásztelken, a Németh Ferenc sportcentrum lesz, ahol a hagyományos felvonulás mellett számos közösségi program is várja az érdeklődőket. Halásztelek alpolgármestere a Nakihegy Rádiónak nyilatkozott, Schöninger András azt mondta, olyan jelentkezőket várnak, akik lovasként, fogattal, állomásszervezőként vagy a főzőverseny résztvevőjeként szeretnének bekapcsolódni a városi eseménybe. Hívják, várják a jelentkezőket.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elkezdik pótolni a korábban kivágott közterületi fákat Dunavarsányban. Jelenleg is zajlik az érintett ingatlan tulajdonosok igényeinek felmérése. Az önkormányzat hivatalos felületein arra hívta fel a figyelmet, hogy a felső vezeték miatt egyes területekre csak kisebb méretű növényeket tudnak telepíteni, máshol viszont az adottságok függvényében nagyobb példányokat is lehet ültetni. A város vezetése mellett arról értesítette a lakosságot, hogy a megadott szakmai szempontok alapján összesen 6 féle faj közül választhatnak az online kértőívben. Az ültetést követően elengedhetetlen a fiatal fák utógondozása, ezért a településen élők közös felelőssége azok rendszeres öntözése, valamint az öntözőtányér gyommentesítése. Részletes tájékoztató a www.dunavarsany.hu oldalon érhető el. Kedvező visszajelzések érkeztek az idei Summerfestről, pozitív visszajelzéseket kapott az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény augusztus 15-e és 20-a között várta a közönséget több helyszínen változatos kulturális és zenei programokkal. A fesztiválon egyebek mellett fellépett a Parnograszt és a Csík zenekar, valamint több nemzetközi és hazai táncegyüttes is bemutatkozott a táncpanorámák esélyén. A fesztivál idején a látogatók a Gyermekek Summerfestjén is részt vehettek, az Aula Galériában pedig a Cifra Szürt bemutató Hungarikum kiállítás is megnyílt. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a fesztiválról, a vendégek pedig elégedettek voltak a programokkal.
5: Nagyon-nagyon pozitív az egész rendezvénynek a hangulata, a visszajelzése, és a látogatottságára is azt kell mondanom, hogy meg vagyok elégedve a magam részéről, illetve az intézmény részéről a látogatottsággal. Úgy tűnik, hogy azok a programok, amelyeket a Summerfest keretében ide Sziget-Szentmiklósra tudtunk hozni az idei évben, azok megtalálják a maguk közönségét.
4: Gyerekekkel telt meg a Sziget-Szentmiklósi polgármesteri hivatal. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ minden évben nyári táborokkal segíti a szülőket, a tematikus hetek között pedig idén is helyet kapott a Demokrácia Hete. A program során a gyerekek megismerkedhettek a városháza működésével, beülhettek a polgármesteri székbe, majd saját diák polgármestert is választottak. Ezt követően képviselőtestületet alakítottak, és fontos napirendi pontokról is döntöttek. Kerekes László, a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője rádiónknak elmondta, a programok során a demokrácia és a közélet kérdéseiről mindenki számára érthető, játékos formában beszélnek a gyerekekkel.
6: Könnyedén játékosan megtanulhatják azt, hogy milyen a felnőtt lét, és hogyan szólhatnak bele a közösségi életben. Én azt gondolom, hogy ez a forma, ahogy megválasztják a diákpolgármestert, ahogy megválasztják a díszpolgárt, és ahogy elmagyarázzák a gyerekeknek, hogy van önkormányzati és országos választás is. Hát szerintem ez egy olyan ismeret, amit nem mindenki tud, vagy hogyha tudja, és akkor így most már pontosabb képe van arról, hogy milyenek ezek a választások.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségélményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Augusztus 24-e van, és ezen a napon született Kairóban, Jeruzsálemben 1929-ben Yasser Arafat, a palesztin vezető politikus, aki 1996-tól tulajdonképpen haláláig a palesztin autonóm hatóság elnöke, a palesztinai felszabadítási szervezet, a PFS vezetője és a Fatah alapítója volt. 1994-ben Simon Peres és Yitzhak Rabin volt izraeli kormányfőkkel együtt Nobel-békedíjat kapott. Nevéhez két intifáda, az izraeli megszállás elleni palesztin népfelkelés fűződik. Az első intifáda 87-től 93-ig tartott, a második pedig 2000-től 2005-ig, és a Sharm el-Sheikhi megállapodás jelentette a végét. Diplomájának megszerzése után Kuwaitban talált munkát, később saját céget hozott létre. Az 50-es évek végén, 57-ben vagy 59-ben vitatott, megalapította a Fatah palesztin nemzeti mozgalmat, amely egy független palesztin állam megalapítását tűzte ki célul. A Fatah első 64-ben végrehajtott fegyveres akciója sikertelennek bizonyult. Ahhoz azonban bizonyosan hozzájárult, hogy az 1967-es hatnapos háborút követően Izrael figyelme a környező arab államokról a palesztin szervezetek felé irányult. 69. február 3-án a palesztin nemzeti kongresszus az 1964-ben alapított palesztin mozgalmakat egyesíteni kívánó palesztínai felszabadítási szervezet elnökévé választotta. Yasser Arafat ezen a napon született 1929-ben, de a politikus 2004-ben november 11-én Párizsban elhunyt, de mivel ma lenne a születésnapja, tőle származik a nap gondolata, a Nobel békedíjas ezt mondta: karddal jöttem és olajággal, ne engedjék, hogy az olajág kiessen a kezemből.

0: A cukkini szerintem azért nagy tételbe fogadnék rá, hogy nem gyümölcs, hanem tökféle. De az is lehet, hogy Friedrich Antalséf azt fogja mondani, hogy nem az gyümölcs. Szia, Anti, mi a helyzet?
1: Szia, Hajni! Köszöntöm a hallgatókat is. Maradunk a zöldségnél, tehát ez abszolút mértékben.
0: Na.
1: Tehát a cukkini a zöldség, nem Na. is variálik. Ezt a abszolút mértékben, ez teljesen jó. A 20. század körül került be a köztudatba, addig csak nemesítgettük, de ez egy új fajta zöldség számunkra. Aztán vannak különböző fajtái, persze ez ettől függetlenül, de Olaszországnak köszönhetjük a cukkinit. Ott is nagy divatja van a cukkininek, imádják különböző módon elkészíteni. Van csak a simán legrillezett cukkini olívaolajba, fűszerekkel, mint előételt, ennyi, és már tálalják is, és nagyon finomak. Uh-huh. Itt a cukkini, maga a cukkini adja az ízt. Nagyon sokféle cukkinivel találkoztam már, a sötét zöld, világos zöld, sárga, uh-huh. még a formáikban is változik. Különböző, amikor voltunk versenyeken, vagy szokás versenyre készültem, voltak kimondott ilyen mini cukkinik, és mini cukkinik és különböző variációk, hogy akkor egy kicsit nehezítsük a munkánkat, és akkor ilyenekkel lehetett variálni az ételek dekorációját, meg nagyon szépen.
0: De az azért volt mini cukkini, mert hogy nem hagytátok, hogy megnőjön, úgy lett leszedve,
1: tehát
0: ilyen fajta.
1: Aha, értem. Uh-huh. Persze. Nem, rengeteg féle van, amit elképzelhetetlen mennyiségű variáció van a cukkinikben. A cukkinikben sokféle dolgot már meséltem, de most például maradok a görög, vagy az ilyen mediterrán vonulatnál, és egy fetával töltött cukkini, az általad termelt rengeteg paradicsomból készült paradicsom szószban lehet elkészíteni. Úgyhogy ez egy jó. Itt például közepes méretű, vagy egy picit nagyobb cukkini kell, fetasajt kell hozzá, petrezselyen, fokhagyma, olívaolaj, egy kis mediterrán fűszerek, és ha lehet, passzírozott paradicsom. Uh-huh. Az elkészítés az, amikor a kettévágott, hosszába kettévágjuk a cukkiniket, kikaparjuk a belsejüket, és a kikapart belsejét nem dobjuk ki, félretesszük, és a tölteléket csinálunk, egy fetasajtot villával összetörjük, hozzávágjuk a petrezselymet, a fokhagymát, ehhez rakjuk vissza a kikapart cukkinit, és az egészet összekeverjük, fűszerezzük oregánóval, sóval, borssal, és megtöltjük ezt a felezett cukkiniket, egy hőállottálba berakjuk, vagy jínaiba, vagy tepsibe, vagy bármibe, és a passzírozott paradicsomot öntünk ebbe az edénybe, és ebbe ültetjük, vagy fektetjük bele a cukkineket, és ilyen 20-30 perc alatt egy 180 fokos sütőben készre pároljuk, sütjük. A párolást azért mondom, mert olyan magas a víztartalma, hogy saját maga termeli ki azt a párat, amire neki szüksége van, és ha lehet, akkor aranybarnára sütjük az egészet. Ez egy teljesen vega, friss kenyérrel, nagyon finom kis idejétel, úgyhogy abszolút.
0: Az a kérdésem, hogy le fog puhulni teljesen a cukkini, tehát hogy ott abban a saját levébe, ugye?
1: Persze, természetesen.
0: Na, hát így akkor Antisév. Én mindig hiszek neked, bármit mondasz el, hiszem.
1: Köszönöm szépen.
0: Ja, Antisév, az amatőr oldalon ott lesz a recept, a fotók, aztán nem tudom, hogy mellékelem alá, amit én csináltam, vagy inkább nem. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Moziba megyünk, mindig csütörtökön jönnek az újdonságok a hazai filmszínházakba. Természetesen ez most is így lesz, debütál majd az Akik igazán számítanak című francia vígjáték, a Kiválasztottak című angol-görög-amerikai akciófilm, a Kutya csillagkép című amerikai sci-fi, aztán jön a Nyolc lábú követők című angol horror, a Ted és a csodalámpa, valamint a Túlélés című dél-koreai filmdráma is. Na akkor röviden mondom, hogy melyik filmről mit kell tudni. Egyébként ez a nap lesz az, amikor augusztusban utoljára jönnek újdonságok. Következő premier dátum bizony az már szeptemberre esik majd. Akik igazán számítanak, ezzel a címmel debütál 16 éven felülieknek egy francia vígjáték. A 30-as éveiben járó magának való férfi Jean a külvilágtól elzárkózva él. Egy nap váratlanul megismerkedik Rózzal, a három gyermekes életörömmel teli anyával. A nőből sugárzó természetes derű, a nyitottság fokozatosan áttöri a férfi maga köré növesztett páncélját. A két ember között tehát egy váratlan, erős kapcsolat alakul ki, amely mindkettejük életét teljesen új úton indítja el. Erről szól az, akik igazán számítanak. Debütál a Kiválasztottak című angol-görög-amerikai akciófilm is. Kérem szépen, a húzó név ebben a filmben nem akármilyen. Chris Evans, de ha nem lenne elég, akkor ott van benne Anya Taylor-Joy, Salma Hayek és még John Malkovich is. Édesanyjuk halála után Joan és testvérei egy rejtélyes vulkánkitörés jóslatától vezérelve kötelességüknek érzik a föld megtisztítását. Radikális csoportjuk eltérít egy elbűvölő jótékonysági gálát, és három valószínűtlenül túszt ejt egy áldozati rituáléra. A hősüket, a filmsztár Mike Tyler-t, gonosztevőjüket, a pragmatikus hideg milliárdos Ben Brayton-t, és a szerelmüket, egy szerencsétlen előadó művészt, Katie-t. Ahogy az éjszaka káoszba fordul, egyszerre kezdődik egy belső utazás és egy külső kaland, ahol elmosódik a határvonal a teljesítmény és a hit, valamint a megváltás és az áldozatvállalás között. Különleges a téma, jó a szereposztás, jó lehet a film is, Kiválasztottak a címe. Kutya csillagkép, ezzel a címe jön egy amerikai sci-fi, ami hát kérem szépen arról híres többek között, hogy Ridley Scott a rendezője, tehát erre a filmre mindenféleképpen oda kell figyelni, és hát Margaret Qualley, Jacob Elordi, Josh Brolin a húzó nevek. Ridley Scott egy nagyon izgalmas, nagyszabású thrillerrel tér vissza most a mozikba. A sztori egy olyan világban játszódik, ahol a túlélés ösztönös, az emberség viszont döntés kérdése. Hick, a fiatal pilóta és képzett túlélő, Blengley jól szolgáló, ám elszigetelt hajlékot alakított ki a könyörtelen poszt-apokaliptikus világban. Egy rejtélyes rádióadás azonban az ismeretlenbe szólítja a férfit, ő hisz abban, hogy az emberiség számára van remény. A Peter Heller letaglózó azonos című könyv sikere nyomán készült filmben kiderül, hogy a túlélésről azért sokaknak egészen más az elképzelése. Jön a Nyolc lábú követők című angol horrorfilm is, Christopher Smith rendezése. Egy új hotel nyílik egy paradicsomi szigeten. A vezetőség influencereket hív a nagyreményű turisztikai létesítmény népszerűsítéséhez. Röviddel a vendégek érkezése után azonban pókok hadatámad rájuk, amik kommentelni vagy sztorizni biztosan nem fognak, de azért szívesen követnek mindenkit. Erről szól a film. Érkezik a gyerekeknek a Ted és a csodalámpa, ez egy spanyol kalandfilm, és hát természetesen 6 évesek fölötti korosztályt célozzák meg, és debütál a Túlélés is, ez egy 16-os karikával érkező dél-koreai filmdráma, ami a háború után játszódik, amikor is ökológiailag lerombolt Egyesült Koreában az omegáknak nevezett, mutálódott kitaszítottakat olcsó munkaerőként hasznosítják. Az egyik kölyük Mia kihasználja, hogy egy társa halála után a fogvatartói nem figyelnek és megszökik. A fiatal kormánytisztviselő és az omega nyomába ered, de napról napra egyre jobban kételkedik abban, hogy az állami ideológia igaz-e vagy sem, és hát azt sem tudja, hogy jó oldalon áll-e. Szóval egy ilyen sci-fi, egy szerintem sci-fi az, ami érkezik a hazai mozikba, bár filmdrámának mondják, szóval legyen akkor egy ilyen filmdrámás sci-fi. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki moziba megy.

0: Csaki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
8: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
7: Szaladok is, főnök úr.
9: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter a misszió vezetői értekezleten. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt, kigyulladt. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. Az MVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A többi között hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordultak a Nemzeti Nyomozó Irodához. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. Ukrajna békét akar, de nem bármi áron, jelentette ki az ukrán elnök az ország függetlenségének 35. évfordulóján. Volodymyr Zelenszkij ünnepi videóüzenetében arra kérte szövetségeseit, hogy fokozzák a Moszkvára gyakorolt nyomást, Kínától pedig azt várja el, hogy állást foglaljon a háború ügyében. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatrice-ben. Az olasz településen és környékén csak nem 300-an vesztették életüket a 6,2-es erősségű földmozgásban. Amatrice-ben egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emléke előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang.
0: Időjárás.
10: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, közlekedünk. Forgalomkorlátozás lépett életbe az 51-es főúton a Bugyi elágazás átépítése miatt. Lezerták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A korlátozás idején a MÁV-Volán autóbuszjáratai terelő útvonalakon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkaterület környezetében fokozott figyelemmel a kihelyezett jelzések és sebességkorlátozások betartásával haladjanak. Indulás előtt tájékozódjatok az aktuális forgalmi helyzetről, illetve az útvonaltervezőt is érdemes használni. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107. Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, Szendi Hajni vagyok. Nem sokára a klímaváltozás és a hőség lesz majd a témánk itt a 107 egészen, mert hogy ahogy a klíma változik, és azt hiszem ezt idén nyáron nagyon éreztük, egyre több olyan betegség is felüti a fejét, amiről régen talán nem is gondoltuk volna, hogy Magyarországon is megjelenik. Erről is fogok majd beszélni. Aztán az El Niño-t is megvizsgáljuk egy picit, hiszen azt mondják, hogy ez most nagyon fel fog pörögni, és éppen ezért a jövő évben lehet csak igazán pokoli hőségre számítani, melegebb lesz jövőre, mint idén volt.

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, és mindig hatalmas öröm számomra, amikor olyan hírről számolhatok be, ami a környezetünk védelméről szól, és hát most ez következik, hiszen zajlanak az egyeztetések a Dunaharaszti zöld-kék infrastruktúra pályázatáról. A város különböző fejlesztéseket igyekszik mindenféleképpen eszközölni, hogy valahogyan megerősítsék a környezet és az élővilág védelmét, ami, ahogy haladunk előre az időben, valljuk be, egyre nehezebb. Az önkormányzat kiemelt hangsúlyt fektet a zöld területek és a folyók karbantartására. Szalai László polgármester a Facebook oldalán osztott meg egy közleményt, és arról tájékoztatta a lakosságot, hogy prioritást élvez a Dunaholtág revitalizációja, amelyről Pertichné Kárcsos Andrea országgyűlési képviselővel korábban már tárgyaltak. A település első embere emellett arról számolt be, hogy a zöld-kék infrastruktúra projekt következő ütemének tervei már elkészültek, de egyelőre kérdéses, hogy megvalósulhat-e. A program kapcsán érdemes egy picit megismerni a részleteket, és erre pedig van lehetőség, hogyha rákattintunk a dunaharaszti.hu-ra.

Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, 400-ados jubileumot ünnepel Tököl hamarosan. A település ugyanis idén ünnepli várossá nyilvánításának 25. évfordulóját. Ehhez kapcsolódva szeptember 26-án szombaton egésznapos rendezvénnyel várják a lakosságot. Az esemény a születi felvonulást követően a lovaspályán folytatódik majd, ahol színes programokkal készülnek az összes korosztálynak. A tervek szerint lesz borkóstoló, születi program, koncertek, gyermekműsorok, kézműves foglalkozások, étel és italválaszték is várja az érkezőket. A jubileumi eseménnyel Tököl várossá nyilvánításának 400-ados évfordulóját ünneplik. A részletes programot a későbbiekben teszik közzé a szervezők az önkormányzat oldalán, de ha meg lesz a pontos leírás, mi is beszámolunk róla itt a Lakihegy Rádióban.

0: Sziget-Szele. Sziget-Szele.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szele. Sziget-Szele. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Főút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Pályázatot nyújt be Sziget-Szent Miklósváros önkormányzata a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének érdekében. Az Európai Unió programjának célja, hogy erősítse a különböző országokban élő állampolgárok közötti kapcsolatokat, és elősegítse a települések közötti együttműködést. A város a pályázati felhívás keretében legfeljebb 50.745 euró támogatást igényelhet. A pályázat szakmai tartalmát, a tervezett programokat, a bevonni kívánt testvérvárosi partnereket, valamint a rendezvények tematikáját a szükséges szakmai és partneri egyeztetések után véglegesít. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere rádiónknak elmondta, a támogatás keretében tervezett programok kapcsolódhatnak az október 8-a és 11-e között megrendezendő városnapokhoz is. Az idei esemény különleges jelentőségű, hiszen Sziget-Szent Miklós városá nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepli.
7: 40 éve város Sziget-Szent Miklós, ennek alkalmából egy új rendezvény sorozattal kedveskedünk Sziget-Szent Miklósiak részére, és amikor felmerült ennek a pályázatnak a lehetősége, akkor pont arra gondoltunk, hogy az új rendezvénysorozat, mivel testvérvárosokat is érint, akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. A testületi ülésen pedig arról döntöttünk, hogy az előkészületi munkálatra, tehát a pályázatírásra 1 millió forintos keretösszeget fogunk biztosítani.
6: Táncház érmét feltett át Kakukk Pál, a Kéve Néptánc Együttes vezetője, a 45. országos táncház találkozó és népművészeti vásár keretében vette át a rangos elismerést. A díjjal azokat méltatják, akik életükkel, munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárulnak a magyar néphagyományok továbbéléséhez. Kakukk Pál rádiónknak elmondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy több évtizedes munkáját ilyen formában is elismerték. A Kéve Néptánc Együttes rendszeres fellépője a Sziget-Szent Miklósi Summerfestnek. Idén augusztus 16-án a Magyar Gálán mutatták be táncaikat a közönségnek.
8: Az volt a érdemjéremhez a mondóka, hogy a évtizedek alatt eltöltött idő a táncház mozgalom és a táncház munkájának segítése. Ugye számtalan együttest produkciót vittem a táncház találkozóra, tehát mint egy olyan személyiség, aki ennek az egész dolognak egy motorja volt, úgyhogy így kaptam meg ezt a kitüntetést. Hát persze nagyon örültem neki, és hát remélem majd még kapok mást is.
6: Az iskolakezdés közelettével az őszi-téli közlekedésre készítik fel a dunavarsányi családokat. A település önkormányzata ebben az évben is megrendezi a nagy sikerű családi közlekedés biztonsági napot. A kerékpárral és rollerrel érkezőket augusztus 29-én szombat reggel 9 órától várják majd a Petőfi művelődési házés könyvtár előtti téren. Az érdeklődőket ismét várja a biztonsági öv és motorkerékpár szimulátor, ezen kívül ügyességi pályákon és vetélkedőkön vehetnek részt. A program elmaradhatatlan része emellett a járművek műszaki átvizsgálása, a Magyar Vöröskereszt első segély bemutatója, valamint a Kreszt-teszt. További információk a Városvezetés hivatalos Facebook oldalán olvashatók.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Indul a Szigetszentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk.
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Amikor könyvek megsemmisítéséről, égetéséről esik szó, akkor azt gondolom, hogy a történelem sötét oldala bukkan elő az emlékezetünkben. Most más szemszögből, de szintén könyv ritkaságokról lesz szó, amelyeket megsemmisíthet az Amazon, azért, hogy fejlessze az AI-t. Mi történik, ha egyes AI cégekhez könyvek kerülnek? Most úgy tűnik, előbb megveszik, aztán szétszedik, beszkennelik őket, végül pedig mehetnek a kukába. Egy most megjelent riport szerint az Amazon is hasonlóan járhat el. A cég válaszában egy szó sem esik a mesterséges intelligenciáról, de szolgáltatások fejlesztéséről igen. Nos, az AI cégek nagy számban vásárolnak fel manapság régi könyveket, majd miután kimásolták belőlük a tartalmat, egyszerűen kidobják őket. A megjelent cikkek szerint az Anthropic például hidraulikus vágógéppel szedte ki a megvásárolt könyvek lapjait, amiket aztán ipari szkennerekkel digitalizáltak. Nem az Anthropic az egyetlen AI cég, amely ilyen módszerekkel próbálja fejleszteni a mesterséges intelligenciát. Állítólag az Amazon is hasonlóan járhat el. A 404 média csapata egy ritka könyvbe rejtett AirTag, vagyis egy nyomkövető eszköz segítségével. Egészen az Amazon egy olyan Las Vegas-i létesítményéig követte a példányt, ahol az AI fejlesztésével foglalkoznak. Az Ártechnika cikkében arról olvashatunk, hogy az ott dolgozó csapat feladata állítólag az, hogy szétszedjék a könyveket és beszkeneljék a tartalmukat. A munkájukat ráadásul nem is próbálták különösebben leplezni. A raktár ajtaján ugyanis egy T-Rex-et ábrázoló logó szerepel, ami éppen könyveket falt fel. Az Amazon, a 404 média és az Ártechnika megkeresésére is ugyanazzal a nyilatkozattal válaszolt, amelyben egy szó sem esik mesterséges intelligenciáról. Az Amazon kereskedelmi csatornákon keresztül vásárol könyveket, hogy elősegítse az ügyfelei által használt termékek és szolgáltatások fejlesztését, tökéletesítését, ezt írta a vállalat nyilatkozatában. Az Ártechnika szerint az Amazon olyan AI modellek fejlesztésén dolgozik, amiknek rengeteg egyedi adatra van szükségük ahhoz, hogy versenyben maradjanak a Google-lel, az OpenAI-jal, vagy éppen a már említett Anthropic-kal. A vállalatok nyilvánvalóan igyekeznek titokban tartani egymás előtt, hogy mondjuk így mivel táplálják az AI modelleket. Ha feltételezések igazak, akkor az Amazon előnyhöz juthat ebben a versenyben, ha valóban olyan ritka szövegeket használ a fejlesztéshez, amihez nehéz hozzáférni. Pláne úgy, hogy az Anthropic és az xAI is nyilvánosan kijelentette, írja a vmn.hu, hogy nem használ ritka vagy antik könyveket ilyen célokra. A 404 média szerint az Amazon létesítményében dolgozó online fórumokon folytatott beszélgetéseiből az derült ki, hogy egy ideig úgy tűnt, bezár a bazár, ugyanis kifogytak a készletek, nem volt több könyv. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy továbbra is nagy tételben szállíthatják oda a könyveket, amiket a csapat feltételezhetően szisztematikusan megsemmisít. Az Amazon dolgozói ezeken a fórumokon arról is beszélgettek, írja a VMN, hogy szerintük ez a munka jó lehetőség azoknak, akiket nem zavar a monotonitás, a rugalmas munkaidőt is szeretik. Az Ártechnika pedig azt írta, hogy az AI cégek által felvásárolt könyvek nem feltétlenül a legértékesebb kiadványok. Nem nagyra becsült írók első kiadásait küldik a darálóba a szkennelés után, hanem régi, olcsó köteteket vásárolnak fel, amik sosem voltak igazán felkapottak, amikből nem nyomtattak milliós darabszámot. Ezeknek a műveknek azonban ettől még lehet történelmi, szellemi és érzelmi értékük is, amit az AI cégek figyelmen kívül hagynak, nyilatkozta a 404 médiának az a könyvkereskedő, aki elrejtette a könyvben az AirTag-et. Szerinte az AI cégeket mindez nem érdekli, ők csak tartalmat akarnak, egy rakás szót, ami egymás után következik. A kérdés vajon az, jól működő biznisz a könyvkereskedők és a cégek között, mondjuk ez az új technológia, és hova fut ez majd ki? Kíváncsi vagyok, vagy lehet, hogy nem.

0: megkérdeznek, mondd el te is, a Laki Hegy Rádiót hallgatod.
1: Manapság azért, aki tagadja, hogy van klímaváltozás, ez szerintem hát idézőjelben nem ezen a bolygón él. Azt gondolom, hogy most már tényleg a mindennapjaink részévé vált az, hogy érezzük, valami nagyon megváltozott. És hát az egészséges élet alapfeltétele nyilvánvalóan többek között az egészséges bolygó. Az emberi egészség és jólét elválaszthatatlan, ugyanis a természeti környezettől és annak függvénye is. A tudósok évtizedek óta próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy a környezet károsítással az ember saját maga alatt vágja a fát. A klímaváltozás egyre égetőbb ökológiai, politikai és társadalmi krízis egyszerre. Az emberközpontú világnézetek, amelyek a Föld végletekig való kizsákmányolását hirdetik, és nem akarják észrevenni a már mindennapjainkban is nyilvánvaló jelet a negatív irányú változásoknak, valójában nem a bolygónk pusztulásával fenyegetnek. A Föld ugyanis emberek nélkül is nyilván képes lenne létezni, túlélni, sőt, valószínűleg, ha nem lennénk, regenerálódna is. Az emberek viszont nyilvánvalóan az életterüket, hogyha tönkre teszik, megfosztják magukat a víztől, az egészséges levegőtől, akkor jöhet a baj. Tehát bármennyire is nem akarjuk észrevenni, gyökeres változások nélkül az emberiség, kimondhatjuk, a vesztébe rohan. Éppen ezért nagyon sokan teszik fel a kérdést, hogy a klímaváltozás milyen egészségügyi károsítással jár az emberre nézve. És hát elmondhatjuk, hogy ami néhány évtizede tulajdonképpen még csak ilyen ijesztő jóslatnak tűnt, ma már érezzük a saját bőrünkön. A következő generációk pedig sokkal jobban fognak ettől szenvedni. Olyan nyilvánvaló jelek mellett, mint a hőség, az asszály, a hurrikán, számos egyéb jelenség is zajlik, amelyek nem ennyire látványosak, de nagyon befolyásolják az egészségünket. A Lancet visszaszámlálás egy nemzetközi összefogással folytatott kutatás alapján készült jelentés, ami a klímaváltozás emberi egészségre gyakorolt hatásait elemzi. Ezt meg lehet most találni a neten. Nos, az éghajlatváltozás közvetett hatásai a fertőző betegségek számának növekedésében, új kórokozók megjelenésében, a légszennyezettség fokozódásában, a növekvő pollenterhelésben, paraziták és idegenhonos növényfajok elterjedésében és pszichés betegségekben nyilvánulnak meg. A Vörös Kereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége arra mutatott rá, hogy az időjárással összefüggő természeti katasztrófák száma 90-es évek óta minden évtizedben 35%-kal emelkedett. Kiemelve, hogy a legkiszolgáltatottabb csoportok azok az országok, térségek, amelyeket a természeti katasztrófák a leginkább sújtanak, nem kapnak elegendő részesedést azokból a pénzügyi alapokból, amelyeket az emberiség a klímaváltozás ellensúlyozására fordít. Nos, nyilván a légszennyezés a klímaváltozás következményei közé tartozik, és ez az, ami az emberi szervezetre talán a legnagyobb negatív hatással van. A légszennyező anyagok növelik a szív- és érrendszeri, a daganatos, a légúti, az allergiás betegségek kockázatát is. Az emelkedő hőmérséklet, a fokozódó szárazság, az évszakok eltérései miatt a növények pollenszórása is változik. Egyre több pollen termelnek, másrészt a pollen szezon hamarabb kezdődik és később ér véget, tehát kitulódik, és a virágpor szemcsékben nagyobb mennyiségben vannak jelen az allergén fehérjek, emiatt egyre több az allergiás beteg. A globális felmelegedés kedvez a kórokozóknak, a paraziták terjedésének. A megtelepedésük olyan területeken is előfordul, ahol korábban ezt nem is lehetett volna feltételezni sem. A kullancsok elszaporodásával egyre gyakoribbá válik az általuk terjesztett betegség is. Illetve új, behurcolt kullancsfajok is megjelennek, ideális feltételeket találva például Magyarországon. A klímaváltozás következtében ma már hazánkban is él olyan szúnyogfaj, ugye az ázsiai tigris szúnyog, amely terjesztője lehet többek között a nyugat-nílusi, a sárga, vagy éppen a zikaláz kórokozójának. Egyre több embert visel meg pszichésen is a klímaváltozás, a környezetpusztítás, azokon a nyilvánvaló lelki tüneteken túl, amikkel a természeti katasztrófák túlélőinek szembe kell nézni, a gazdasági károk okozta anyagi problémák is mentálisan viselik meg az érintetteket. Míg ha a fejlett országok jóléti társadalmai kevesebbet is érzékelnek a klímaválságból, annak hatása

0: Az idei nyár is pusztítóan forró volt, viszont amit eddig évtizedekkel későbbre vártak, abból már jövőre ízelítőt kaphatunk. Jön a Super El Niño, amely brutális hőséget okozhat 2027-ben. A következő nyár tehát még messzinek tűnhet, de a friss előrejelzések meglehetősen nyugtalanító képet festenek. Egy szokatlanul erős El Niño már 2027-ben olyan magasra tolhatja a globális átlaghőmérsékletet, amire korábban csak jóval későbbre számítottak a kutatók, írja a Dívány. A Berkeley Earth klímakutatója Zeke Hausfather számításai szerint 95%-os esély lehet egy úgynevezett Super El Niño kialakulására. A jelenség önmagában is képes megemelni a Föld átlaghőmérsékletét, a már zajló klímaváltozással együtt pedig különösen erős hatást válthat ki. A becslések szerint 2027-ben a globális átlaghőmérséklet majdnem 2 fokkal lehet magasabb az iparosodás előtti szinthez képest, 1,67-1,85 század Celsius fokról van szó. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert hasonló hőmérsékleti viszonyokra korábban csak 2040-re számítottak a szakemberek. Az El Niño során a csendes óceán egyenlítői térségének felszíni vize felmelegszik, és ez jelentős mennyiségű hőt juttat a légkörbe. A mostani esemény ráadásul már a korai szakaszában is szokatlanul melegnek számít. A szakértői számítások szerint a tengerfelszín hőmérséklete decemberre akár 4 fokkal is meghaladhatja az átlagot, ami új rekord lehet. Fontos ugyanakkor, hogy a 2040-es évekre jósolt hőmérséklet ideiglenes kiugró eseményként jelenhet már meg 2027-ben. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy egyik napról a másikra évtizedeket ugrott volna előre a klímaváltozás. De itt vannak ezek az adatok, amik reméljük nem jönnek be, de hát azt mondják, hogy valószínűleg igen. Európa nem minden részét egyformán érinti egyébként a jelenség. Az előrejelzések szerint a kontinens északi területein szárazabb, délen pedig csapadékosabb időjárás alakulhat ki. Magyarország esetében a hatás közvetett lehet, de ettől még korán sem érdektelen. A szélsőségesebb időjárás egyik lehetséges következménye, hogy hosszabb a szájos időszakokat hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék válthatja feljövőre. Ez egyszerre jelenthet vízhiányt, villámárvizeket és nagyobb terhelést a talaj számára. A pontos forgatókönyvet egyelőre nem lehet biztosan megjósolni. Az El Niño erőssége is változhat, a prognózisokat pedig folyamatosan frissítik.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: gonna come over, over, cause it's not over.
1: Laki Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
4: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
6: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Megnevezte jelöltjét a független közmédia testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét, Mojs Zoltánt jelöli. A Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. A júniusban elfogadott média törvény alapján 3 tagot a kormánypártok, 3-at az ellenzék, 3-at pedig média szakmai szervezetek delegálhatnak. Az országgyűlés jövő hétfőn dönt a testület tagjairól és elnökéről. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette a környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Szerdán kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock és folk szintér több mint 200 előadója képviselteti magát.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Késő este 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Forgalom korlátozásra, illetve lassabb haladásra készüljetek Szigetszentmiklós környékén. A térség egyik fontos munkaterülete ugyanis továbbra is az 51-es főút, Taksonya és Bugyik közötti csomópontja, ahol épül a körforgalom. A kivitelezés miatt a Taksony felé vezető ágat augusztus 28-áig zárták le. Ezért, ha arra megyünk, mindenféleképpen kerülni kell. A munkálatok miatt az 51-es főút környezetében a csatlakozó utakon hosszabb a menetidő. Az M0 M6 csomópont térségében hídjavítási munkák zajlanak, amelyek miatt időszakos korlátozások lassítják a forgalmat. Az M6-oson és az M0 érintett szakaszain ezért érdemes a szokásosnál több időt hagyni az utazásra. A Szigetszentmiklós, Taksony, Dunaharaszt és Érd között közlekedőknek különösen a reggeli, délutáni csúcsidőszakban lehetnek torlódásos élményeik. Aki tehet indulás előtt, ellenőrizze az aktuális forgalmi helyzetet, mert a munkaterületek mellett a menetidő a megszokottnál hosszabb lehet. Jó utat a Lakihegy Rádióval.
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
5: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
7: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, további kellemes szép hétfő délutánt, lassan már kora estét kívánok. Ma a Bertalanokat köszönhetjük fel, holnap jönnek a Lajosok és a Patríciák, szerdán az Izsók és a Natáliák, csütörtökön a Gáspárok, pénteken az Ágostonok, szombaton a Beatrixok, vasárnap pedig a Rózsák. Sokan úgy érzik, hogy véget ért a nyár, hiszen túl vagyunk a négy napos hosszú hétvégén, de azért szólok, hogy az augusztus 31 napos, tehát azért még bőven van időnk akár bepótolni azokat a bakancslistás dolgokat, amiket szerettünk volna a nyáron megtenni, de valahogyan kimaradt. No, hát hamarosan az lesz majd a témánk, hogy azért augusztus hiába a nyári hónapok közé tartozik, így a vége felé közeledve már a kertben egy kicsikét másképpen kell mozognunk, mint eddig. Vannak dolgok, amiket most már ne piszkáljunk, ne metszegessünk, hagyjuk, hogy menjen a maga útján a dolog. Nem sokára hozok a kertészkedőknek egy-két tippet, illetve rengeteg vételkörzetünkből származó programot és hírt is szállítok.

Ez a Lakihegy Rádió helyben vagyunk, csodálatosak a gyerekek, leültetjük őket egy angol nyelvű sorozat elé kiskorukban, aztán úgy jönnek ki kis túlzással, hogy tudnak angolul, ugye? Tehát ez az a időszak, ez a szivacs időszak, amikor a gyerekek hihetetlen módon tudják magukba szívni az ismereteket, hát az én koromban pedig már azt se tudjuk, mit reggeliztünk. Na mindegy. Szóval, hogyha már a nyelveknél tartunk, akkor fontos kiemelni, hogy német nyelvi tábort tartottak Taksonyban, játékosan fejlesztették a német nyelvtudásukat a taksonyi diákok, kézműves napközis tábor is volt a német nyelv tanulása mellett, és hát a tábor során a gyerekek játékos nyelvi foglalkozásokon bővítették a szókincsüket, fejlesztették a kommunikációs készségüket, és mélyítették a nyelvtani ismereteiket. A nyelvtanulást kézműves programok is kiegészítették, ennek során a résztvevők különböző technikákkal készítettek játékokat, kreatív alkotásokat. A tábor egyik kiemelt programja egy kirándulás volt, amelynek keretében a gyerekek játszóházban és trambulinparkban is eltöltöttek egy napot, aztán, hogy németül vagy magyarul kiabálták-e azt, hogy mennyire boldogok és újongattak, vagy hasonlók, arról nem szól a fáma, de izgalmas, élményekkel gazdagított, hasznos program volt ez.

Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, és irány Sziget-Szent Miklós, ahol bemutatóra várják majd az érdeklődőket szeptember 11-én a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán három fellépő látványos bemutatóval készül, ezután egy workshop keretében lehet kérdezni tőlük a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, mesélnek majd az érdekességekről, kulisszatitkokról, versenyekről is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sargaház.com oldalt.

0: on over, over, cause it's not over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert. Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
1: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
1: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
1: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Élményekkel népszerűsítették az egészséges életmódot. Az egészséges életmódált a középpontban a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának 5. hetében. A gyermekek a témával elsősorban közös programokon, játékokon és szabadtéri tevékenységeken keresztül ismerkedtek. A hét plakát készítéssel kezdődött, amelyen a táborozók azt mutatták be, mit jelent számukra az egészség. Kedden gyümölcssalátát és smoothie-t készítettek, szerdán pedig a Sziget-Szentmiklósi tanösvényen kirándultak. Csütörtökön a Kéktó szabadidőparkban töltötték a napot, pénteken pedig a zöldségek voltak középpontban, amelyekből közösen salátát készítettek. A szervezők szerint a hét programjainak kialakításakor fontos szempont volt, hogy a hagyományos ismeretátadás helyett a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban mozgással, játékkal és közös élményszerzéssel. A tapasztalatok alapján így az egészséges életmód fogalma természetes és örömteli módon válhatott a táborozók mindennapjainak részévé. Kertgondozókat keres az Aries Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező Sziget-Szentmiklósi székhelyű társaság olyan jelentkezőket vár, akik szívesen dolgoznak a szabadban, és fontos számukra a rendezett, gondozott környezet kialakítása. A munkakör része a többi között a sövények meccése és karbantartása, a fűnyírás és fűkaszálás, valamint a faápolási munkák, a gajazás és a fakivágás. Emellett egyéb zöld felület fenntartási feladatokat is el kell látni. Jelentkezni a titkárság kukac@arieskft.hu e-mail címen, illetve postai úton az Aries Nonprofit Kft. Határút 12-14 szám alatti címén lehet. Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Aries Nonprofit Kft. A társaság célja, hogy Sziget-Szentmiklóson biztonságos parkolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik szeretnék elkerülni a mindennapos parkolóhelykeresést. A kínálatban két darab egyenként 15 négyzetméteres parkolóhely, illetve egy 30 négyzetméteres parkolóterület is elérhető. Érdeklődni és jelentkezni a titkárság kukac@arieskft.hu e-mail címen lehet. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezést álló parkolóhelyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb lefoglalni a kívánt helyet. Várják a jelentkezőket a halásztelki szüreti felvonulásra. Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 19-én megrendezendő szüreti felvonulásra és őszi vigadalomra. A rendezvény helyszíne a Német Ferenc Sportcentrum lesz, ahol a hagyományos felvonulás mellett számos közösségi program is várja majd az érdeklődőket. Dr. Schöninger András halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, olyan jelentkezőket várnak, akik lovasként, fogadtal, állomás szervezőként vagy a főzőverseny résztvevőjeként szeretnének bekapcsolódni a városi eseménybe. A jelentkezési határidő augusztus 20-a.
6: Jelenleg a résztvevőket keresünk egyébként a szüreti felvonuláshoz. Várjuk a jelentkezőket lovasként, fogattal, állomásszervezőként, valamint az őszi vigadalomra, amely majd a Németh Ferenc sportcentrumba kerül megrendezésre, paralel, tehát egy időben a szüreti felvonulással, ott pedig egy főzőverseny lesz, ahol szintén várunk résztvevő jelentkezőket. A jelentkezéseket egyébként augusztus 20-ig lehet leadni a szüretihalásztelek@gmail.com e-mail címen.
4: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt.
1: A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

aki kertesházban lakik, és hát van zöldség, gyümölcs, meg virágos kert, az tudja, hogy tulajdonképpen ez az a dolog, amit csak így abba lehet hagyni, de úgy érzi az ember, hogy soha sincs teljesen kész. Minden esetre augusztusban ugye virágzik még sokszor a kert, könnyű ugyanazzal a lendülettel folytatni ilyenkor a gondozást, mint mondjuk júniusban vagy júliusban. Sok évelő és felszáró növény növekedési ritmusa azonban ilyenkor már változni kezd, és bizonyos nyárelei rutinoknak lassan lejár az idejük. Nyilván az naptár önmagában nem döntő, az időjárás és az adott növény igénye mindig fontos. De azért van egy pár dolog, amivel már most érdemes óvatosabban bánni a kertben, írja az el.hu. A nyár vége nem jelenti a kerti munkák végét. A dália ilyenkor lehet a legszebb. Sok rózsa tovább virágzik. A dézsás növények pedig egy forró augusztusi napon továbbra is intenzív öntözést igényelhetnek. Közben azonban az évelők, fák, a cserjék egy része lassan már az őszre készül. Ezért már nem feltétlenül az intenzív növekedési öntözés a cél. A szakértők szerint több megszokott kerti rutint is érdemes újra gondolni már augusztus végén. Magyarországon természetesen az augusztusi meleg, az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás miatt nem érdemes merev dátumokhoz ragaszkodni, az alapelvek azonban jól használhatóak. Az egyik, hogy ne tápoldatozzuk automatikusan az évelőket, illetve a cserjéket. Ne kezdjünk erős alakító metszésbe csak azért, mert rendezetlennek tűnik egy növény. Ne távolítsunk el automatikusan minden elnyílt virágot. Ne próbáljuk mindenáron smaragdzölden tartani ilyenkor már a gyepet, és ne vágjuk le azonnal az összes sárguló lombot. A sárga levél láttán ugye mindenki automatikusan nyúl az ollóért, évelő növényeknél azonban a virágzás után természetesen sárguló lomb, még azt mondja, őt nem kell levágni. Amíg a levél nem szárad el teljesen, a növény ugyanis hasznosíthatja benne lévő tápanyagokat, tehát óvatosan a metszólóval. Nyár végén már nem a tökéletes kert a cél, augusztus végén a kert fokozatosan átalakul, megjelennek az első magfejek, egyes évelők lombja veszít a frissességéből, a gyep fakóbb lehet, miközben más növények még teljes erővel virágoznak. Éppen ezért ilyenkor egyre kevésbé működik az a gondolkodás, hogy mindent ugyanúgy kell metszeni, tápoldatozni és rendben tartani, mint a nyár elején. Ami júniusban segítette az intenzív növekedést, augusztus végén már nem feltétlenül ugyanazt a célt szolgálja. Nyilván fontos, hogy a beteg növényi részeket továbbra is távolítsuk el, szárazságban öntözzünk, és gondozzuk azokat a virágokat, amiknek még folytatódik a szezonja. Másút viszont már érdemes elfogadni az évszakváltás első jeleit, hogy ez így természetes. A jó nyárvégi kertészkedés sokszor nem arról szól, hogy mit kell még megtennünk, hanem arról, mit érdemes már békén hagyni.

Amióta vannak klímaberendezések, azóta nyilván van lehetőségünk arra is, hogy lehűljünk itt Magyarországon, és hát sok helyen ugye az elmúlt időszakban a klíma ezerrel pörgött. Katarban nyáron viszont akár 46 fokig is felkúszhat a hőmérséklet. Ez már egy olyan hőmérséklet, ami a szabadban is hát tulajdonképpen nagyon megviseli az emberi szervezetet. Így Katarban a légkondicionálás bizony már a szabadban is bevetik. Van az a pont, amikor már nem elég behúzódni egy légkondicionált épületbe. Katarban ez szó szerint kell érteni. A perzselő nyári hőség miatt már az utcákon, parkokban és futópályákon is különleges hűtési megoldásokkal próbálják elviselhetőbbé tenni a környezetet. A közel-keleti országban nyaranta akár 46 fokos hőség is kialakulhat. Ilyenkor egy hosszabb séta, futás nyilván nem csak egyszerűen kellemetlen, hanem nagyon komoly terhelés a szervezet számára, tehát jöhet az ájulás, a rosszulét. Ezért több helyen olyan rendszereket alakítottak ki már Katarban, amelyek közvetlenül a járófelület közelébe juttatják be a hűtött levegőt. A cél, hogy a környezeti hőmérséklet nagyjából 26 és 28 fok között maradjon. A megoldást éttermek és üzletek környékén, sőt futballstadionokban is alkalmazzák. A rendszer több technológiát kombinál. A hűtés mellett a szigetelés, a párátlanítás és a levegő részbeni visszakeringetése is segít kordában tartani a hőséget. Katarban arra is rájöttek, hogy nem mindegy, milyen burkolaton közlekednek az emberek. Kísérleteznek olyan magas fényvisszaverő képességű bevonatokkal, amelyek jelentősen csökkenthetik az aszfalt felületi hőmérsékletét. Bizonyos esetekben akár 15-20 fokos különbséget is elérhetnek a hagyományos burkolatokhoz képest. Ez már nem az a kategória, amikor az ember mezítláb inkább meg sem próbál átkelni az úton. Nos, van egy Umán Senem nevezetű park, ahol már található egy olyan szabadtéri futópálya, amelyet teljes hosszában légkondicionált rendszer.

0: emberrel hűtenek. A megoldás különlegességét jól mutatja, hogy a Guinness rekordot is már bejegyezték hozzá. A katari példa ugyanakkor egyre fontosabb kérdést vet fel. Mi történik akkor, ha a szélsőséges hőség már nem néhány különösen forró napot jelent, hanem egyre gyakrabban válik a mindennapok részévé? A klímamodellek szerint a következő években világszerte tovább nőhet az átlag hőmérséklet. Katarban pedig már most olyan megoldásokkal kísérleteznek, amelyek máshol is egyre aktuálisabbá válhatnak. A kérdés az számomra, hogy ezek a légkondicionált sétányok, meg futballpályák, meg hát járdák és parkok milyen környezeti terhelést okoznak? Ez egy érdekes kérdés szerintem.
1: Mr. Worldwide. Daddy.

0: Jönnek a hírek most itt a Lakihegy Rádióban, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom. Nagyon kellemes szép hétfő estét kívánok nektek. Jövök holnap is Petyko Ági helyett, délután 3-kor. Szendi Hajni vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Valakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
6: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. 3 buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Sziget-Szent Miklóson. Kertgondozókat keres az Ariaston Profit Kft. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
6: Sziget Krónika. Krónika.
7: Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. A Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes programjában idén is változatos témák és programok várták a gyerekeket. Bellai Répási Kinga, óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs rádiónknak elmondta, a táborozók körében kiemelt népszerűségnek örvendett a környezettudatos hét, valamint a Hakuna Matata hét is. A szervezők ezúttal is arra törekedtek, hogy a programokat úgy állítsák össze, hogy azok egyszerre legyenek tartalmasak, élményszerűek és izgalmasak a gyermekek számára.
8: Ranger táborvezető is tartott előadást a gyerekeknek, és ez ugyanazon a héten volt, amikor a hüllőbemutató volt, és a gyerekeknek egy különleges milliót tudtak bemutatni, és nagyon ez volt szerintem az egyik kedvenc hete a gyerekeknek, de volt tengeri kaland hét is, ahol például még nyár elején, a legelső héten azzal foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy milyenek is a tengeri állatok, az élővilág, a tengerpart, hula-hula táncot gyakoroltunk, és havai zenére mozogtunk a gyerekekkel, azt is nagyon élvezték, és volt, ami szintén népszerű program volt, homokvár építő verseny.
7: A visszajelzések alapján idén is sikeres volt a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes nyári tábora. A látogatottságról egyelőre nem készült pontos statisztika, azonban a szervezők szerint a 10 hét alatt ezúttal is nagyon sok gyermeket fogadtak. Bellai Répási Kinga, óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs hozzátette. A résztvevők visszajelzései egyértelműen azt mutatják, hogy a gyermekek jól érezték magukat a táborban. Ezt a szülők tapasztalatai is megerősítették, akik szintén pozitívan értékelték a programokat.
8: Eddig, amiről én tudok, csupa jó visszajelzés érkezett, hogy örömmel jönnek a gyerekek, és hogy tényleg nem azt érzik, hogy gyerekfelügyelet, hanem hogy kapnak valamit, és a szülő is így nyugodtabb, tudja, hogy jövőre is akár ránk bízhatja a gyermekét. Visszatérő gyerekek vannak egyébként, a legtöbb gyermekünk olyan, aki évről évre jön hozzánk, és tudják, hogy mire számíthatnak, de mégis kapnak újdonságot.
7: Három buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Sziget-Szentmiklóson. Idén még három alkalommal várják zsibvására az érdeklődőket Sziget-Szentmiklóson a buckatónál. A közösség a Fejlett Városért Egyesület augusztus 29-én, szeptember 26-án és október 31-én szervezi meg a népszerű közösségi eseményt. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a buckatavi zsibvásárok iránt rendszeresen nagy az érdeklődés, ezért a szervezők már előre közzétették az idei további időpontokat, hogy mindenki időben értesülhessen a rendezvényekről. Hozzátette, a zsibvásár nem csak a vásárlástól szól, hanem fontos közösségformáló esemény is. A szervezők ezért nem csak a szigetszentmiklósiakat, hanem a környékbelieket is várják a buckatóhoz.
9: Ugye november már az esőzés miatt kevésbé lehetséges, vagy hát ugye kockázatos, és december eleje pedig a szokásos betlehemi eseményünkkel fog nyílni, és szerintem decemberben már a kirakodó vásároknak nincs annyira jelentősége. És sokan jönnek, vannak abszolút visszatérő vásárlók, és már a környező településekről is, tehát már jöttek Taksonyból, Szigethalom értelemszerű, az ugye hozzájuk eljut a hír, de a Taksonyból is, meg Dunahasztiról is jöttek, szintén ilyen hobbi vásárlók.
7: Kertgondozókat keres az Aries Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező Sziget-Szentmiklósi székhelyű társaság olyan jelentkezőket vár, akik szívesen dolgoznak a szabadban, és fontos számukra a rendezett, gondozott környezet kialakítása. A munkakör része a többi között a sövények metszése és karbantartása, a fűnyírás és fűkaszálás, valamint a faápolási munkák, a gajazás és a fakivágás. Emellett egyéb zöld felület fenntartási feladatokat is el kell látni. Jelentkezni a titkárság kukac@arieskft.hu e-mail címen, illetve postai úton az Aries Nonprofit Kft. Határút 12-14 szám alatti címén lehet.
6: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
7: Ebben a hónapban is szervez közösségi sétát Dunavarsányban az Élethajó értékőrzőháló. Az érdeklődőket ezúttal augusztus 27-én csütörtökön este 6 órától várják majd. Meggyesi Melinda rádiónknak elmondta, hogy a nyár végi alkalmon ismét fogadnak játékokat és egyéb felajánlásokat a kórházban élő gyermekek számára. A jótékonysági szervezet megálmodója hozzátette, ősszel elkezdenek melegruhákat gyűjteni a rászorulóknak, illetve a kisállatoknak.
10: Minden hónapban vannak közösségi séták, általában csütörtöki napra esnek. 6 órától indulnak Dunavarsány is környékén. Minden hónapnak van egy tematikája. Augusztusban gyűjtjük továbbra is a kórházban lévő gyerekeknek az ajándékokat, tehát ott is egy ilyen gyűjtő csomópont lesz, illetve kövekre szeretnénk kedves üzeneteket rajzolni, egy szív alakú nagy követ szeretnénk írni, és mindenkinek, amit úgy érzi, hogy erőt ad és segít neki, egy kedves üzenetet ráírni vagy rárajzolni.
7: Ebben az évben ismét Dunavarsányra látogatnak a szűrővizsgálati kamionok. A páciens szeptember 5-én és 6-án reggel 8-tól délután 4-ig várják a Tündérország bölcsödével szembeni rendezvényterületen. A szakorvosok mintegy 50 féle átfogó vizsgálatot végeznek majd el, köztük teljes testanalízist, allergiatesztet, valamint koleszterin és vércukorszint mérést. A hivatalos tájékoztató szerint a szűréseken kizárólag azok vernek részt, akik dunavarsányi lakcímkártyával rendelkeznek. A kamionok naponta maximum 112 fő befogadására és ellátására képesek, emiatt arra kérik a jelentkezőket, hogy lehetőleg minél hamarabb érkezzenek. További tudnivalók a település Facebook és weboldalán elérhetők. Zajlanak az egyeztetések a Dunaharaszti zöld-kék infrastruktúra pályázatról. A város különböző fejlesztésekkel igyekszik megerősíteni a környezetet és az élővilág védelmét. Az önkormányzat ezen belül is kiemelt hangsúlyt fektet a zöld területek és a folyók karbantartására. Dr. Szalai László polgármester Facebook oldalán megosztott közleményében arról tájékoztatta a lakosságot, hogy prioritást élvez a Dunaholtág revitalizációja, amelyről Tisné Kácsor Andrea országgyűlési képviselővel korábban tárgyaltak. A település első ember emellett arról számolt be, hogy a zöld-kék infrastruktúra projekt következő ütemének tervei már elkészültek, de egyelőre kérdéses, hogy megvalósulhat-e. A programról további tudnivalók a www.dunaharaszti.hu oldalon olvashatók.
6: Sziget Krónika. Sporthíreink.
7: Kikapott hazai pályán a Dabastól Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata. A második NB1-es idényére készülő SKSK egy végig szoros mérkőzést játszott az élvonalban most feljutó dabasiakkal. A félidőben 12-12 volt az eredmény, a vége pedig 25-26 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, a gyakorlásra szánták ezt a találkozót, és erre tökéletesen alkalmas is volt. Hozzátette, mivel végig szoros volt az állás, ezért igazi téthelyzetet tudtak szimulálni, és sok elemezni valót adott, amit a pályán látott. Kialakult a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapatának kerete a 2026-27-es szezonra. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző szigetszentmiklósiak két fiatal posztos játékossal egészítették ki az eddigi legénységet. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, Lehocki Attila és Csicsei Gergő érkezésével négy olyan kosarasok lesz, aki megfelel az U21-es szabálynak, amely szerint legalább egy U21 év alatti játékos mindig a pályán kell, hogy legyen. Hozzátette, az előző idényben is náluk játszó Kovács Leonárddal és a már korábban bejelentett Demeter Leventével együtt a szakember szerint több opciójuk lesz, és jól tudják majd variálni a csapatot.
11: Egy volt, aki a mai csapattagja volt, egy kiújjon a katásoktól, egy érkezik Pécsre, egy pedig Amerikából jön haza, két évükként tanult, egyetem is társadalmak azok, akik majd frissítik a kicsit idősebbeket. Ez egyik a Kovács Leonárd, a másik Lehocki Attila, a harmadik Demeter Levente, egyedik Pécsei Gergő.
6: Időjárás.
7: Kedden a kezdeti napos időt, napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A maximumok 27-33 fok között alakulnak.
6: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a

0: térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: helyben vagyunk.
1: Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. 3 buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Sziget-Szentmiklóson. Kertgondozókat keres az Aries Nonprofit Kft. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
4: Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes programjában idén is változatos témák és programok várták a gyerekeket. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs rádiónknak elmondta, a táborozók körében kiemelt népszerűségnek örvendett a környezettudatos hét, valamint a Hakuna Matata hét is. A szervezők ezúttal is arra törekedtek, hogy a programokat úgy állítsák össze, hogy azok egyszerre legyenek tartalmasak, élményszerűek és izgalmasak a gyermekek számára.
5: Ranger táborvezető is tartott előadást a gyerekeknek, és ez ugyanazon a héten volt, amikor a hüllőbemutató volt, és a gyerekeknek egy különleges milliót tudtak bemutatni, és nagyon ez volt szerintem az egyik kedvencete a gyerekeknek, de volt tengeri kaland hét is, ahol például még elején, a legelső héten azzal foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy milyenek is a tengeri állatok, az élővilág, a tengerpart. Hula-hula táncot gyakoroltunk, és havai zenére mozogtunk a gyerekekkel. Azt is nagyon élvezték, és volt, ami szintén népszerű program volt, homokvárépítő verseny.
4: A visszajelzések alapján idén is sikeres volt a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes nyári tábora. A látogatottságról egyelőre nem készült pontos statisztika, azonban a szervezők szerint a 10 hét alatt ezúttal is nagyon sok gyermeket fogadtak. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs hozzátette. A résztvevők visszajelzései egyértelműen azt mutatják, hogy a gyermekek jól érezték magukat a táborban. Ezt a szülők tapasztalatai is megerősítették, akik szintén pozitívan értékelték a programokat.
5: Eddig, amiről én tudok, csupa jó visszajelzés érkezett, hogy örömmel jönnek a gyerekek, és hogy tényleg nem azt érzik, hogy gyerekfelügyelet, hanem hogy kapnak valamit, és a szülő is így nyugodtabb, tudja, hogy jövőre is akár ránk bízhatja a gyermekét. Visszatérő gyerekek vannak egyébként, a legtöbb gyermek olyan, aki évről évre jön hozzánk, és tudják, hogy mire számíthatnak, de mégis kapnak újdonságot.
4: 3 buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Sziget-Szentmiklóson. Idén még 3 alkalommal várják zsibvására az érdeklődőket Sziget-Szentmiklóson a Buckatónál. A közösség a Fejlett Városért Egyesület augusztus 29-én, szeptember 26-án és október 31-én szervezi meg a népszerű közösségi eseményt. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a buckatavi zsibvásárok iránt rendszeresen nagy az érdeklődés, ezért a szervezők már előre közzétették az idei további időpontokat, hogy mindenki időben értesülhessen a rendezvényekről. Hozzátette, a zsibvásár nem csak a vásárlásról szól, hanem fontos közösségformáló esemény is. A szervezők ezért nem csak a Sziget-Szentmiklósiakat, hanem a környékbelieket is várják a Buckatóhoz.
6: Ugye november már az esőzés miatt kevésbé lehetséges, vagy hát ugye kockázatos, és december eleje pedig a szokásos betlehemi eseményünkkel fog nyílni, és szerintem decemberben már a kirakodó vásároknak nincs annyira jelentősége. És sokan jönnek, vannak abszolút visszatérő vásárlók, és már a környező településekről is, tehát már jöttek Taksonyból, Szigethalom értelemszerű, az hogy hozzájuk eljut a hír, de már Taksonyból is, meg Dunahasztiról is jöttek, szintén ilyen hobbi vásárlók.
4: Kertgondozókat keres az Aries Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező Sziget-Szentmiklósi székhelyű társaság olyan jelentkezőket vár, akik szívesen dolgoznak a szabadban, és fontos számukra a rendezett, gondozott környezet kialakítása. A munkakör része a többi között a sövények meccése és karbantartása, a fűnyírás és fűkaszálás, valamint a faápolási munkák, a gajazás és a fakivágás. Emellett egyéb zöld felület fenntartási feladatokat is el kell látni. Jelentkezni a titkárság kukac@arieskft.hu e-mail címen, illetve postai úton az Aries Nonprofit Kft. Határút 12-14 szám alatti címén lehet.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
4: Ebben a hónapban is szervez közösségi sétát Dunavarsányban az Élethajó értékőrzőháló. Az érdeklődőket ezúttal augusztus 27-én csütörtökön este 6 órától várják majd. Medgyesi Melinda rádiónknak elmondta, hogy a nyár végi alkalmon ismét fogadnak játékokat és egyéb felajánlásokat a kórházban élő gyermekek számára. A jótékonysági szervezet megálmodója hozzátette, ősszel elkezdenek meleg ruhákat gyűjteni a rászorulóknak, illetve a kisállatoknak.
7: Minden hónapban vannak közösségi séták, általában csütörtöki napra esnek, 6 órától indulnak, Dunavarsány is környékén. Minden hónapnak van egy tematikája. Augusztusban gyűjtjük továbbra is a kórházban lévő gyerekeknek az ajándékokat, tehát ott is egy ilyen gyűjtő csomópont lesz, illetve kövekre szeretnénk kedves üzeneteket rajzolni, egy szív alakú nagy követ szeretnénk jönni, és mindenkinek, amit úgy érzi, hogy erőt ad és segít neki, egy kedves üzenetet ráírni vagy rárajzolni.
4: Ebben az évben ismét Dunavarsányra látogatnak a szűrővizsgálati kamionok. A pácienseket szeptember 5-én és 6-án reggel 8-tól délután 4-ig várják a Tündérország bölcsödével szembeni rendezvényterületen. A szakorvosok mintegy 50 féle átfogó vizsgálatot végeznek majd el, köztük teljes testanalízist, allergiatesztet, valamint koleszterin és vércukorszintmérést. A hivatalos tájékoztató szerint a szűréseken kizárólag azok vernek részt, akik dunavarsányi lakcímkártyával rendelkeznek. A kamionok naponta maximum 112 fő befogadására és ellátására képesek, emiatt arra kérik a jelentkezőket, hogy lehetőleg minél hamarabb érkezzenek. További tudnivalók a település Facebook és weboldalán elérhetők. Zajlanak az egyeztetések a Dunaharaszti zöld-kék infrastruktúra pályázatról. A város különböző fejlesztésekkel igyekszik megerősíteni a környezetet és az élővilág védelmét. Az önkormányzat ezen belül is kiemelt hangsúlyt fektet a zöld területek és a folyók karbantartására. Dr. Szalai László polgármester Facebook oldalán megosztott közleményében arról tájékoztatta a lakosságot, hogy prioritást élvez a Dunaholtág revitalizációja, amelyről Pertisné Kácsor Andrea országgyűlési képviselővel korábban tárgyaltak. A település első ember emellett arról számolt be, hogy a zöld-kék infrastruktúra projekt következő ütemének tervei már elkészültek, de egyelőre kérdéses, hogy megvalósulhat-e. A programról további tudnivalók a www.dunaharaszti.hu oldalon olvashatók.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Kikapott hazai pályán a Dabastól Szigetszentmiklós férfi kézilabda csapata. A második NB1-es idényére készülő SKSK egy végig szoros mérkőzést játszott az élvonalban most feljutó dabasiakkal. A félidőben 12-12 volt az eredmény, a vége pedig 25-26 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, a gyakorlásra szánták ezt a találkozót, és erre tökéletesen alkalmas is volt. Hozzátette, mivel végig szoros volt az állás, ezért igazi téthelyzetet tudtak szimulálni, és sok elemezni valót adott, amit a pályán látott. Kialakult a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapatának kerete a 2026-27-es szezonra. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző szigetszentmiklósiak két fiatal posztos játékossal egészítették ki az eddigi legénységet. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, Lehocki Attila és Csicsei Gergő érkezésével négy olyan kosarasok lesz, aki megfelel az U21-es szabálynak, amely szerint legalább egy U21 év alatti játékos mindig a pályán kell, hogy legyen. Hozzátette, az előző idényben is náluk játszó Kovács Leonárddal és a már korábban bejelentett Demet Leventével együtt. A szakember szerint több opciójuk lesz, és jól tudják majd variálni a csapatot.
8: Egy volt, aki a mennyiség csapatlagja volt, egy kívüljön a kaszásoktól, egy érkezik Pécsre, egy pedig Amerikából jött haza, két évükként tanult. Egyetem is társadalmat azok, akik majd frissítik a kicsit idősebbeket. Ez egyik a Kovács Leonár, a másik Lehocki Attila, a harmadik Demeter Levente, egyedik Csicsei Gergő.
0: Időjárás.
4: Kedden a kezdeti napos időt, napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutánton helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A maximumok 27-33 fok között alakulnak.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
9: Köszöntöm a hallgatóinkat. Én Bredák Szandi vagyok. Ez a Mozaik, a Lakihegy Rádió közéleti magazin műsora. Mondom már is, miért lesz érdemes a következő nagyjából egy órában velem és a műsorral tartani. A szuper zenék között olyan témákat is hozok, melyekről a térségben élőknek tudniuk érdemes. Immunerősítés természetesen, de vajon mindenkinek olyan természetes ez? És ha igen, az vajon természetes, hogy természetes immunerősítőkhöz nyúlunk, vagy a legtöbben a patika vagy más üzletek polcairól csak lekapják az első multivitamin készítményt, és ezzel le is van tudva. Ezekre a kérdésekre is keresem a választ az első beszélgetésben. A segítségemre a foglalkozást vezető Bollánné Jakab Barbara lesz. Tudtátok, hogy idén először megrendezik a Miklósi Városi Napokat? Mindenre októberben kerül sor, addig viszont még sok víz lefolyik a Dunán, legalábbis reméljük. Az viszont biztos, hogy szeptemberben sem hagy minket unatkozni a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház. Lesz a már említett életmódváltó klub esemény, de megtartják a korábban elmaradt Pumpa kupát is. Ezekről és még sok minden másról kérdezem Lázár Gergőt, intézményvezetőt. És nem csak a közösségi ház falain belül és az épület előtti téren vannak közösséget összekovácsoló programok, hanem a város különböző pontjain is, így például a Buckató mellett is. Minden hónapban megszervezi a közösség a Fejlett Városért Egyesület a Sziget-Szent Miklósi Buckatavizsibbásárt. Az egyesület elnöke Gyurcsik József arról is beszámol majd, miért nem egy átlagos hétköznapi zsibbásáról van szó. A műsor zárásaként pedig bemutatok egy édesapát, aki temérdek teendője mellett kifejlesztett egy olyan weboldalt, amely az autista gyermekek szüleinek nyújt óriási segítséget abban, hogy tudják, országszerte mely éttermek, kávézók, intézmények azok, ahol nem néznek furcsán az ott dolgozók, ha a gyermek nem, fogalmazunk úgy, átlagosan viselkedik. Vendégem Holvai Csaba, a védettsorok.hu megálmodója és megalkotója lesz. Tartsatok velem a folytatásban.
0: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
9: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Életmódváltó klub lesz 2026. augusztus 26-án, szerdán 17 és 19 óra között Sziget-Szent Miklóson. Ezzel elstartol újra ez a rendszeres őszi program, illetve nem csak ősszel lesz, de most természetesen már az őszre hangolódva találták ki a témát, ami nem más, mint immunerősítés ősszel is természetesen. Ez egy workshop, interaktív foglalkozás, ahol természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket és egészséges kókuszgolyót is készítenek majd őszi fűszerekkel. A foglalkozást az egykor Sziget-Szent Miklóson, most már vidéken élő Bolláné Jakab Barbara tartja, vele beszélgetek a következő percekben. Immunerősítés ősszel is természetesen. A természetesen szót itt kétféleképpen is azt gondolom, hogy lehet értelmezni. Vajon mindenkinek olyan természetes, hogy az immunerősítés az természetes módon jó?
10: Az a társaság, vagy az a közösség, akikkel én vagyok az elmúlt években, azok között ez egyre inkább természetesebb, illetve az a vidéki közösség, ahova én elköltöztem, és ezt próbáljuk így a társakkal, kollégákkal, a Városi Közlekedési Intézmény Sárgaháznak a munkatársaival ezt próbáljuk így egy szélesebb körbe továbbadni az embereknek.
9: És akkor nézzük meg a szó másik értelmét, hogy természetesen, tehát természetes módon erősítsük az immunrendszert. Nem egyszerű, mármint olyan szempontból a téma, hogy ugye a csapból is az folyik, hogy ilyen vitamin, olyan kemikália és egyebek, miközben pont, hogy szerintem, én is ezt a tábort erősítem, a természetes immunerősítés lenne a legfontosabb. Melyek lehetnek ezek? Most nyilván nem kell mindent végig sorolni, de mondjuk ami akár egy átlagháztartásban előfordul otthon.
10: Én azt szoktam mondani, hogy igazából nem kell ennek nagy feneket teríteni. Ha valaki jó körülnéz a háztartásában, vagy elmegy akár egy háztartási üzletbe is, vagy háztartási boltba, vagy akár egy bioboltba, akkor gyakorlatilag nem nagy összegekből, vagy csak a ház körüli dolgokból is nagyon jól és egyszerűen lehet természetes módon tisztán tartani magunkat, illetve erősíteni magunkat, mert hogy ez a kettő eszméletlenül összefügg. Tehát amíg az egyszerekre, kemikáliákra költünk, mesterséges anyagokra költünk nagyon sok pénzt, azt gondolom, amikkel tele vannak az üzletek polcai, addig ne várjunk magunktól hatalmas erős immunrendszert. Ugye ezeket a területeket összességében kéne kezelni az embereknek, csak akkor még hozzátenném a táplálkozást is, ami meg még egy nagyon nagy terület. Nyilván erre mindenre nem tudunk részleteiben kitérni egy-egy ilyen alkalommal, amit így szervezünk, de apró utalásokat, tanácsokat, ötleteket, tippeket azt tudunk adni az embereknek.
9: Igen, egyébként nehéz ezekkel a kemikáliákkal, miközben ugye mindenfélét ígérnek, és nyilván minden cégnek az érdeke, hogy minél inkább eladja az ő termékét, ezért lehet, hogy kicsit többet is ígérnek, miközben valóban egyébként ott van körülöttünk az, amire valóban szükségünk van. Na nézzük meg, hogy egészen pontosan mivel készülsz. Én itt olvasom a plakáton, hogy ez egy interaktív, tulajdonképpen egy workshop, egy foglalkozás lesz. Mitől lesz ez interaktív? Mivel vonod be az odaérkezőket?
10: Ez most már a harmadik alkalom ezzel a típusú eseménnyel. Volt ugye egy tavaszi eseményünk, volt egy nyári, és ez most az ősz kapcsán. Próbálunk ötletelni együtt, és alkotni is, ugyanis ez mindig egy ilyen arról szól, hogy ne csak én beszéljek, hanem így együtt a közösség hozza össze az ötleteket, és segítsük egymást jó tanácsokban. És mindig kapok én is olyan tippeket, ötleteket, hasznos dolgokat, amik nekem is újdonságok. Nyilván, amiről az előbb említettem, mindig igyekszünk tisztítás területén is, valami egészségesebb táplálkozás területén is, valamilyen egészséges, immunerősítő dolgot alkotni együtt, és beszélgetni ezekről a dolgokról. Most bevonjuk a mézet, hiszen az őszi-téli időszakban nagyon sokan használjuk a mézet. Ez egy természetes anyagunk, egy immunerősítő anyagunk, és ez természetes eszenciákkal keverve, vegyítve, véletlen jó immunerősítő dolgokat lehet csinálni belőle. De készítünk természetes takarítókendőt, ami ráadásul egy ilyen újrahasznosított történet lesz. Szóval nem használunk hozzá semmi olyat, ami boltban vásárolható, hanem mi magunk fogjuk elkészíteni maradékokból, és természetes eszenciák felhasználásával, és készítünk egészséges kokkuszgulyót, mert mindig ezen az eseményen minden alkalommal alkottunk valami olyan kis nasit, rákcsálnivalót, amit mi magunk is el tudunk készíteni. Természetes anyagokból van, és erősíti az immunrendszerünket.
9: Nagyon összetett, nagyon jól hangzik. Minden, ami szükséges, akár a kókuszgolyóhoz, akár a mézes keverékhez, vagy pedig a természetes alapú fertőtlenítő takarítókendő, ez mindent te biztosítasz, hozol?
10: Így van, ez minden benne van az árban. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen abban a 6000 forintban, ami részvételi díjat kérünk, abban gyakorlatilag minden alapanyag szerepel. A résztvevőnek csak saját magát kell hoznia. Nyilván, ha szeretne jegyzetelni, akkor hoz egy kis jegyzetet, de a receptet is rendelkezésükre szoktuk bocsájtani. Így igazából csak saját magát kell hoznia. És nagyon jó hangulatú szokott lenni, tehát nagyon jókat beszélgetünk. Általában nem árulok el titkot, hölgyek szoktunk lenni, és tulajdonképpen ez ilyen kis női köré alakul.
9: És hogy az mennyire fontos egyébként ez a közösség.
10: És ennek közösségépítő ereje is van pontosan.
9: Tudod, azon gondolkozom, miközben mesélsz, meg miközben látom, hogy mik készülnek, hogy de jó ez, és hogy én miért nem csinálom otthon a saját fertőtlenítő kendőmet, és mindig ugyanarra jutok, hogy az időhiány. Miközben annyira ellentétes ez a dolog, hogy már mindent megcsinálnak helyettünk a gépek, a mosást, a nem tudom, bármit, mindent, de miközben nincs közben időnk, hogy így nem tudom, hogy te ezt hogy látod, hogy hol rontjuk mi ezt el.
10: Igen, kényelmesé váltunk ebben a mai világban. Kényelmesebb beülni az autóba, elmenni a boltba és megvenni ezeket a szereket készen, uh-huh. vagy ezeket a készítményeket, de igazából ezzel én is mindig így vagyok, hogy húzom, halasztom itt saját otthonomban ezeket elkészíteni a saját célunkra. Aztán mindig rájövök, hogy gyakorlatilag tényleg pillanatok alatt készen van. Tehát se percig nem tart elkészíteni egy ilyen dolgot, egy ilyen terméket, akár egy mosogatógép kapszulát, vagy bármit, amivel itthon takarítok, fillérek, és tényleg csak pár perc kérdése. Be kellene illeszteni az életünkbe. Én azt gondolom.
9: Hát vagy visszahozni, igen, mert hogy lehet, hogy még az én nagyszüleim például még nem tudom, ecettel, vagy nem tudom, mivel takarítottak.
10: Igen, és ők főzték a szappant magunk, tehát ők még így csinálták. Nem mondom, hogy mindent vissza kell hozni, amit ők készítettek, de azért apró kicsi léptekkel szerintem nagyon sok mindenen tudunk változtatni.
9: Említetted, elcsíptem egy fél mondatban a beszélgetés elején, hogy a közösség a vidéki, akikkel te együtt vagy. Ez egy tudatos döntés volt részedről, a családod részéről, hogy vidékre költöz?
10: Igen, mi 5 évvel ezelőtt költöztünk el Vas megyébe, faluba.
9: Szigetszentmiklósról?
10: Szigetszentmiklósról éltünk, így van, ott születtek a gyerekeink, és 5 évvel ezelőtt egy tudatos döntés kapcsán zöldebb vidékre szerettünk volna mindenképpen költözni, és Vas megyébe találtuk meg azt a házat, ahova elköltöztünk. Most már 5. éve.
9: Jó, köszönöm. Nem akartam én nagyon belemenni a magánéletedbe, csak azért is, hogy a hallgatók is érezzék, hogy tényleg egy hiteles ember jön erre az előadásra, hogy tényleg neked ez mennyire fontos. Mit szoktál tapasztalni, mondtad ugye, hogy nem ez az első alkalom, mennyire nyitottak az emberek erre? Feltételezzem, én nagyon sokszor voltam már olyan rendezvényen, ahol azt gondoltam, hogy tömegek lesznek, mert hát ezt mindenkinek tudnia kell, akár egy óvónő beszélni a gyereknevelésről, a bármiről, és ült ott 3 ember, és annyira el voltam szomorodva, hogy valahogy nagyon nyílik ez az olló, hogy szűk kört érdekel valahogy, vagy legalábbis hajlandó elmenni egy-egy ilyen alkalomra. Lehet, hogy a TikTokon a nem tudom, hol ilyen tartalmakat fogyaszt, de az, hogy már el is menjen, és akkor ott akár a közösség része legyen, az sokszor nehéz. Te mit tapasztalsz?
10: Igen, abszolút igazad van, nagyon nehéz. Nekik is nehéz, akiknek ezeknek az embereknek nyitni kell, hiszen amit az előbb mondtam, el kell kezdeni beépíteni az életükbe is. Azzal már, ha elmegy egy ilyen rendezvényre, el is kezdi beépíteni az életébe. Mert akik nekem eddig voltak így workshopjaimon, utána mindenkivel, akivel találkoztam, mindenki azt mondta, hogy fú, én ezt csinálom azok közül. Tehát ha elindul már egy ilyen rendezvény, akkor annak már az a következménye, hogy biztos, hogy elkezd benne valami változni, és elkezd valamit másképpen csinálni otthon. De nagyon-nagyon nehéz bevonzani az embereket, valóban. Érdeklődő van mindig, hát tömegek nincsenek. Tehát attól nem kell tartani, hogyha valaki eljön egy ilyen rendezvényre, akkor ott tömegek között lesz. De az tény, hogy akik viszont ott vannak, azok annyira nyitottak, és annyira jó hangulatú, és annyira közreműködő emberkék, hogy nagyon-nagyon jó hangulatú események szoktak ezek lenni.
9: Még egy picit visszatérve ugye a 3 dolog, ami ott készül, a házi immunerősítő mézes keverékre, és most valóban ez a műsor nem elég arra, hogy mindenről hosszan részleteiben beszéljünk, de azt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy egy pár mondatban, hogy méz. Azért méz és méz között is van különbség, tehát valahol ott is kezdődik a tudatosság, hogy nem feltétlenül a nagy bevásárlóközpontról leszedek egy tömeggyártott mézet, hanem inkább bemegyek akár például helyben itt is, Sziget-Szent Miklóson, de több helyen is van normális házi méz, tehát hogy az nem egy ilyen, nem tudom, gyárban készült, sose látott természetes dolgokat. Szóval, mert ugye tudod, ez nagyon félre tudja vinni az embert, hogy de hát én fogyasztok mézet, de hát én igen, csak nem mindegy, hogy ugye azt honnan szerzed be.
10: Így van, hát mi már Sziget-Szent Miklóson is házi mézet fogyasztottunk, tehát mi már ott is megtaláltuk a méhész barátokat, ismerősöket, és természetesen, hogy ezen a rendezvényen is Sziget-Szent Miklósi méhészektől, a Jakabéktól fogjuk a mézet felhasználni. Igen, én azt gondolom, hogy ez is ennek a része az ilyen tudatos gondolkodásnak, hogy termelőtől vásárolunk. Uh-huh. Tehát ez én azt gondolom, hogy egyik alap lenne, hogyha nem is mindent, mert nyilván mindent nem tud az ember beszerezni, de annyi jó termelő van Sziget-Szent Miklóson meg az agglomerációban is, hogy meg lehet őket találni.
9: Immunerősítés ősszel is természetesen, workshop augusztus 26-án szerdán 17 és 19 óra között Sziget-Szent Miklóson, a helyszín a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, az Életmódváltó Klub alkalma során természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, valamint egészséges kókuszgolyót készíthetnek a résztvevők őszi fűszerekkel megspékelve, aki pedig tartja az alkalmat, Bolláné Jakab Barbara vele beszélgettem.
0: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
9: Ez továbbra is a Mozaik, én pedig továbbra is Bredák Szandi vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Ugyan a Summerfestnek már vége van térségünkben, így Sziget-Szent Miklóson is. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Sziget-Szent Miklósi Közösségi Ház és Könyvtár dolgozói pihennének, gőzerővel készülnek már az őszi programokra, már most lehet tudni, hogy rengeteg program közül lehet válogatni szeptemberben, illetve októberben lesz majd az első Sziget-Szent Miklósi Városnapok rendezvény is, amelyet már érintőlegesen megemlít beszélgető partnerem Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója, de majd egy legközelebbi alkalommal már részleteiben is mesél róla, viszont a további szeptemberi programokról mindenképpen beszámol nekünk a következő percekben. Szóval Lázár Gergővel, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával már készülünk a szeptemberre, mert hogy rengeteg programmal készül a Közösségi Ház.
11: Tőzelővel készülünk, igen, gyakorlatilag a szeptemberből, csak így nagyon-nagyon villanásszerűen és hamarosan majd ezzel kapcsolatban sok-sok részlettel még jelentkezünk. Szeptember 5-én ismét lesz az Osan parkolójában a második Csepel-szigeti veterán autó találkozó, amelyet mi szervezünk. Szeptember 5-én 10 óra és 3 óra közötti időszakban lesz, és lehetőségeink szerint nagyobb volumenű lesz, mint az előző évi volt, ahol, ha jól emlékszem, ilyen 80 jármű körül volt a részvétel, tehát az sem volt egy kicsi program, és nagyon-nagyon nagy látogató számot vonzott. Aztán valóban szeptemberben a második héten Pumpakupa lesz, Sziget Pumpakupa, ami mondhatjuk úgy, hogy kétnapos lesz, hiszen 11-én pénteken délután 5 órakor lesz egy bemutató, amivel természetesen mindenkit nagy szeretettel várunk. A bemutató lényege az, hogy senkinek, aki nézi, annak nem fog fájni, hiszen ott nem kell versenyezni, nem kell részt venni, hanem valóban profi versenyzők fognak eljönni, és ők fognak olyan kunsztokat bemutatni, amiket természetesen senkinek nem javaslunk megismételni és kipróbálni, hiszen ahogy mondom, ők profi versenyzők, akik nap nagy részében ezzel foglalkoznak, ezt gyakorolják és tanulják. Majd pedig szeptember 12-én, reménykedve abban, hogy a 11-i bemutató kapcsán is még kedvet kapnak néhányan a részvételre, 12-én lesz a Sziget Pumpa Kupa versenyünk. Májusban már megpróbáltuk ezt megszervezni, akkor az időjárás kicsit keresztül húzta számításainkat, de most 6. haszakad. Szeptember 12-én szeretnénk ezt a versenyt megtartani. Ide több korosztályban várunk természetesen jelentkezőket. Felső korhatár nincs, alsó korhatár az természetesen van, tehát azért az óvodásokat ebből a programból még egyelőre kihagyjuk. Itt is természetesen értékes nyereményekért lehet majd részt venni ezen a versenyen. Egyébként pedig sok más alkalommal is szoktam mondani, például a futónak kapcsán, hogy a részvétel azért a legfontosabb dolog, itt nem pedig a helyezés, hiszen is egy jó kis mozgásformáról, egy jó kis sportról beszélünk ebben az esetben is. Aztán szeptemberben a Patak Fesztivál is ismét megnyitja a kapuit, ez egy országos meghívásos, illetve jelentkezéses képzőművészeti fesztivál lesz, amire nagy szeretettel várjuk ismét az ország minden tájáról a képzőművészeket, az erre vonatkozó felhívó levél már kiment, és már vannak is jelentkezők, és 26-án egy kiállítás keretében megmutatjuk majd mindenkinek az idei összegyűlt kiállítást, illetve hát mivel itt ez bizonyos értelemben egy verseny és díjazás is van, ezért itt történik meg a díjátadó ennek a napnak a keretében, majd ezt követően körülbelül egy hónapon keresztül ez a kiállítás megtekinthető lesz a Városi Galériában. Illetve hát ami még az ősz folyamán nagyon fontos, és az egyik legnagyobb programunk lesz, október 8-a és 11-e között megszervezzük az első Miklósi Városnapok programot. Ennek a részletei már hamarosan napvilágra kerülnek, és elkezdjük reklámozni ezt a programot is. Rengeteg tartalom lesz benne, rengeteg program lesz benne, rengeteg nem csak program, hanem más érdekes elfoglaltság és sokak számára talán érdekes tartalom, de ahogy mondtam, erről majd a legközelebbi alkalommal szeretnék hosszabban beszélni.
9: Na most már én is kíváncsi vagyok, mert én sem tudom, miről van szó, de megpróbálok türelmes lenni. Lázár Gergőnek, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgatójának nagyon köszönöm a beszélgetést.
0: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
9: Újra lesz zsibvásár Sziget-Szent Miklóson a Buckatónál, kirakodó vásárt szervez a Közösség a Fejlett Városért Egyesület, ezúttal augusztus 29-ére szombatra reggel 8 és délután 1 óra között, már az őszre készülve lehet árulni, illetve vásárolni. Fantasztikus használt, ugyanakkor már valakinek megunt, de esetleg másnak hiánypótló dolgokat. Üdítővel várják majd az árusok az odaérkezőket, ráadásul jótékony célt is szolgál mindez. Az esemény szervezőjével, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület elnökével, Gyurcsik Józseffel beszélgetek az esemény részleteiről.
6: A lényeg az, hogy most augusztus 29-én lesz, és igen, idéntől minden hónapban, november elejéig, október végéig, hónap végén tartunk egy-egy ilyen közösségi vásárt, amelynél a társszervezőm, Kolosini Berliner Alexandra. Azt kell tudni, bár ezt a kifejezést sokan nem kedvelik tőlem, tehát, hogy ezek a közösségi vásárok, hát magánemberek megunt, már nem használt, kinőtt, és egyéb dolgaikat hozzák el, és adják el hasonló problémával, vagy kérdésekkel kilátogató polgártársainknak. Ruhától kezdve a műszaki cikkekig, a használt szódászifonig megtalálható minden varázslatos dolog is, a serpenyőig is megtalálható. Az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már antik hatású volt a vásár. Innentől nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
7: Igen, én is láttam egyébként, és hát nő vagyok, imádok én is, így úgy szoktam mondani a férjem, én nem ismertem azelőtt ezt a szót, hogy fitetni, tehát, hogy így válogatni, és az ilyen helyeken, én tényleg tapasztalatból mondom, de olyan, és most meg is erősítettél ebben, olyan különleges dolgokat lehet találni, hogy én például járok néha a Szigethalmi piacra emiatt, tehát, hogy ott fitetünk, viszünk haza ilyen kis csetreszeket, aztán vagy használjuk, vagy nem, de nagyon jó kis kincsekre lehet bukkanni.
6: Na, hasonlóképpen vagyunk mi is. Mindig van valami ilyen tényleg 400 forintos történet, ami pont hiányzik egy háztartásból. Tisztában vagyunk, valójában mennyire hiányoznak ezek a dolgok.
7: Jó, de egyébként ez nem csak erről szól, hanem ez egy élmény, akár egy családi, egy barátnővel kimenni, a gyerekkel kimenni, tehát ez egy közösségformáló dolog is.
6: Így van, azt kell tudni, hogy akik kijönnek árulni, és akik kijönnek vásárolni, azok nagyon jól elbeszélgetnek az áruk felett, komoly anekdóta, kincsek, cserélnek gazdát, nem csak áru. Egyesületünk mindig üdítővel párja a kilátogatókat, a vásárosok, hívjuk így vásárosokat, ők pedig házi süteményt, vagy egyéb süteményt hoznak, vagy sósat, és abból úgy ők is kóstolnak, meg esznek, fogyasztanak, mint a kilátogatók. És akkor erről is megy a te, hogy csináltad a sütit, én hogy csináltam a
7: sütit. Receptcsere.
6: Igen. Tehát itt azt kell mondani, hogy ez egy tényleg egy jó közösségformáló esemény. Mind a mellett ott a játszótér is, tehát nem teljesen csak a vásárlásról, meg a turkálásról szól a dolog, hanem egy gyerekkel kijöttünk, akkor elmehetünk ugrálni és csúszdázni, mászni, siklani, és a tó körül is lehet sétálni.
7: Augusztus 29 az időpont, méghozzá délután, mindjárt majd kifejtjük a pontos időpontot, de még nem menjünk el amellett, hogy igen, ez egy jó kis közösségformáló program, hónapról hónapra, de nem csak az. Mert például a legutóbbinál a Majosházi Hospice Ház tűzjelző rendszerének kötelező felújítására gyűjtöttetek, tehát hogy azért egy jótékony célt is szolgál, és úgy tudom, hogy nem feltétlenül dőlt még el, de most is hasonló cél tűztök ki majd magatok elé.
6: Igen, a múlt alkalom a hospiceháznak gyűjtöttünk, 40 ezer forint jött össze, ezt köszönjük is minden adakozónak, minden vásárlónak, aki az Egyesület termékeiből, vagy Egyesület által árult dolgokból vásárolt. Tehát ezzel együtt.
7: De ez hogy működik egyébként, hogy lehet tett támogatni, hogy gyűjtöttétek össze ezt az összeget?
6: Egy egyszerű kis cserépedékbe mindenki beletette, amennyit gondolt. Tök ugye mi adtunk szörpét, ettek sütit, és mindenki.
7: Én becsületkassza alapon.
6: Igen, abszolút. A nyugtával átvételi elismervénnyel átadtuk a hospice háznak, illetőleg átadtuk a megmaradt süteményeket is, amik csomagolt sütemények, tehát nem a háziakat, a csomagolt süteményeket, amik megmaradt, azokat is átadtuk így ott az ott bent lakóknak egy kicsit a napi életét megédesítendő.
7: Szerintem ez is olyan, hogy nem csak arról szól, hogy akkor egy kis süti összejött ez a 40 ezer forint, hanem például mi most beszélgetünk róluk, felhívjuk rájuk a figyelmet, ugye, hogy vannak azért a hospice fáz elképesztő, amit folyamatosan ott csinálnak, tehát hogy nyilván ez is gondolom cél volt, hogy egy picit így a fókusz rájuk kerüljön.
6: Sokan nem is tudták, hogy mit jelent ez a hospice tevékenység.
7: Szerencse egyébként, azt gondolom, hogy az a jó.
6: Igen, csak volt, aki arra gondolt, hogy valami adománygyűjtő szervezet, és hogy elmondtam, hogy nem, akkor úgy, akkor jöttek még egy körre, még hoztak a cserépedénybe.
9: Igen, hogyha valaki esetleg a hallgatóink közül sem tudja, ugye a Majosházi Hospice ház, de egyébként minden hospice, tehát maga a hospice azt jelenti, hogy gyógyíthatatlan betegséggel szenvedőknek nyújt az intézmény olyan lehetőséget, ellátást, ahol ugye az utolsó napjait, heteit, hónapokat ilyen tisztességesen el tudják tölteni. Most is van valamilyen ötlet, cél, vagy még, tehát az biztos, hogy mostaninál az augusztus 29-einél is valakinek gyűjteni fogtok?
6: Így van, még gondolkodunk rajta, tehát több lehetőség van, viszont megragadnám akkor az alkalmat a hallgatók közül, hogyha valakinek van ötlete, augusztus 29-én lesz a vásár, akkor azt a közösség a Fejlett Városért Egyesület közös város röviden oldalán meg lehet írni nekünk, szívesen vesszük az ötleteket, volt egy állatok, akkor gyakorlatilag hospice ház.
9: Iskolakezdés, ugye arról is beszéltünk.
6: Igen, iskolakezdés, mi is gondolkozunk iskolakezdésben, az augusztus 29-i vásár már megvannak a táskák, az írószerek jellemzően mindenkinek, de ha van olyan a környezetében a hallgatóknak, akire ez érvényes lehet, akkor azt mindenképp jelezik az egyesület, amikor fölvesszük a programba, megkérdetjük az eseményt, akkor ott lehet javaslatot tenni arra, hogy ki legyen az, tehát milyen karitatív és egyéb célt szolgáljunk még ezzel a közösségrendezvénnyel.
9: Tök jó, hogy ebbe is akkor így közösen tudtok majd döntést hozni. Augusztus 29, tehát a következő buckatavi kirakodó vásár időpontja 8 és délután 1 óra között. Lehet-e még jelentkezni eladónak?
6: Abszolút lehet jelentkezni eladónak. Mindig nem korlátoztuk a résztvevők számát. Egyrészt a park elég nagy, másrészt akik, tehát már van egy ilyen törzs 30-as csapat, ők már nagyon rugalmasan és nagyon rutinosan kezelik a kipakolást, segítenek az újaknak, a többieknek is. Tehát ez abszolút egy ilyen önszerveződő dolog, ami felett gyakorlatilag ernyőt tartunk, és azért koordináljuk, hogy biztos mindenre ellenőrizzük, biztos minden rendben legyen.
9: És akkor, ahogy már említettük, idén nem ez lesz az utolsó, már megvan a következő két alkalom
6: igen,
9: is.
6: Igen, igen, van egy eseménynaptárunk, szintén a Facebook oldalunkon, ahol látszik, hogy október végéig. Ugye november már az esőzés, vagy egyéb igen, más időjárási szempontok miatt kevésbé lehetséges, vagy hát ugye kockázatos, és december eleje pedig a szokásos betlehemi eseményünkkel fog nyílni, és szerintem decemberben már a kirakodó vásároknak nincs annyira jelentősége.
9: Aki esetleg még nem hallott a közösség a Fejlett Városért Egyesületről, egy pár mondatban összefoglalnád az indítatást, a célt, hogy miért is jött létre az egyesület?
6: Volt számos egyesület a városban, mindenféle kulturális és egyéb célokkal, és én azt láttam, hogy akkoriban én választókerületem a Buckában nem volt ilyen, illetve volt, azok éppen felbomlottak, nem működtek. Csináltuk teljesen önállóan ezt a betlehemi kis falut, ez a jászolépítés, ezt 21-ben kezdtük. Igen, ott egy covidos segítő csapattal ünnepeltük meg a munkánkat kvázi, és ez nőtte ki magát változó szereplőkkel. Volt ez a rendezvény, ugye felmerült gyakorlatilag ez a zsívvásár, ott a tavaszköszöntő, szintén gyerek és egyéb rendezvényeink, és ezt jó lett volna kvázi egy egyesületi formában létrehozni. Valójában ennyi. Tehát nem feltétlenül egy nagyon hiperaktív egyesületről beszélünk. Mindenki dolgozik nálunk, mindenki a szabadidejéből csinálja, és ennek függvényében értelemszerűen folyamatosan csinálunk programokat, és ez a vásár, ez egy ilyen alapbázis.
9: Pont ezt akartam mondani, ez egy ilyen kis biztos pont, tehát így hogy van. Főleg így, hogy hónapról hónapra van, ez tud egy ilyen biztos pontot adni az embereknek, főleg, hogy ennyire előre megírtátok, ugye kiraktuk, meg mi is beszéltünk már róla az időpontokat, hogy ez már úgy, hogy az embernek az életének a része ott a Buckában, hogy akkor van a vásár.
6: Igen, és sokan jönnek, vannak abszolút visszatérő vásárló, és már a környező településekről is, tehát már jöttek Taksonyból, Tökörről, Szigetalom értelemszerű, az hogy hozzájuk eljut a hír, de már Taksonyból is, meg Dunahasztiról is jöttek. Szintén ilyen hobbi vásárlók, kerti törpegyűjtők, és egyéb hardcore.
9: Hiánypótló, igen.
6: Igen, egyéb hardcore lomizók, igen.
9: Oké, akkor augusztus 29, tehát a legközelebbi buckatavi kirakodó vásár időpontja 8 és délután 1 óra között a Buckatónál, Sziget-Szent Miklós. Miklóson, illetve ahogy hallhattátok, majd abban mindenki beleszólhat, melyik az a szervezet, amelynek a kirakodó vásár során lehet gyűjteni. Nagyon szépen köszönöm Gyurcsik Józsefnek, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület vezetőjének a beszélgetést.
0: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
9: Vissza is tértem, én Bredák Szandi vagyok, szép napot kívánok a hallgatóinknak. Védett sarok, itt biztonságban vagy, olvasom a védettsarok.hu weboldalnak az első oldalán a szöveget, mely egy közösségi térkép és tudástár autizmussal és ADHD-val érintett családoknak, szülőknek és szakembereknek egyaránt, hogy könnyen legyen biztonságos, elfogadó és kiszámítható helyeket találni az országban, legyen szó akár étteremről, kávézóról vagy bármilyen intézményről. Holvai Csabát, a védettsarok.hu megálmodóját és megalkotóját kérdezem, hogyan jött az ötlet?
12: Kezdem egy saját történettel, mert igazából ez a történet volt a dobbantó ahhoz, hogy ezt az oldalt létrehozzam. Nagyjából 3 éve elmentünk családdal, van 4 lányom, az egyik kislányom...
9: Az igen! Gratulálunk!
12: Köszönöm, az egyik kislányom érintett autizmussal, elmentünk egy étterembe, ahol hangos volt a zene. És ő szenzorosan elég érzékeny, tehát zavarják a hangos zajok, a hangos zene, a sok ember, és hát hangos volt a zene az étteremben. És ilyenkor mit csinál egy apuka, hogyha azért szeretné, hogy a család az ebédet az étterembe költse el, megkértem a felszolgálókat, hogy egy picit halkítsanak a zenén, és nem értették, hogy erre miért van szükség. Kényszeredetten lehalkították a zenét, és ezt a történetet elevenítettük föl nagyjából 1 hónappal ezelőtt egy családi ebédnél, és akkor pattant ki a fejemből ez a gondolat, hogy mennyire jó lenne olyan helyeket összegyűjteni. Nyilván ebben van az a fajta önzőség, hogy én magam, illetve hogy a családom el tudjunk menni olyan helyekre, ahol teljesen nyugodt körülmények között tudunk mindenki számára élményt biztosítani. Ugyanakkor ez egy segítség annak a közösségnek is, akik érintettek autizmussal. És ez legyenek ezek gyerekek, tehát családok, vagy akár olyan érintett felnőttek, mert ezt is el kell mondani, hogy nagyon sokan érintettek ebben, igen, a témában, akik biztonságban érzik magukat ezeken a helyeken.
9: Hát, hogyha mindenki ilyen önző lenne, aminek ilyen eredménye van, akkor mindenki legyen önző. Egyébként szerintem az önzőség sok esetben nagyon negatív előjele van megítélve, pedig sokszor nem az feltétlenül. Hogy néz ki maga, hogy működik maga a weboldal? Tehát, hogyha jól értem, leegyszerűsítve összegyűjtesz olyan, nem tudom, országos szinten, vagy Budapesten, ezt mindjárt elmondod, helyeket, ahova biztonságban el lehet menni autista gyerkőccel, vagy ADHD-s gyerkőccel, vagy akár felnőttel, és nem az lesz, ahogy itt az említett példában, hogy néznek rád, hogy ezt ők nem értik, de kényszeredetten megteszik, hanem számukra teljesen egyértelmű és érthető, hogy miről van szó.
12: Az ötlet alapját az adta, hogy ha az ember akár egy műszaki cikket vásárol, legyen az porszívó, vagy elmegy nyaralni, akkor különböző felületeken meg tudja nézni az értékeléseket, hogy működik-e az a porszívó, vagy mennyire tiszta az az adott vendéglátóipari egység, vagy szálláshely, és ott értékeléseket olvas. És innen jött az az ötlet, hogy egy olyan közösségi platformot hozzak létre, ahol tapasztalati úton az emberek leírják, hogy milyen élményekben volt részük, és ez egyfajta szűrő vagy iránymutatás azoknak az embereknek, akik abba az adott országrészbe, vagy abba az irányba mennek el. Igen, egyébként ez országos, sőt, most már kibővítettem külföldi helyekre is, tehát hogyha valaki szeretne külföldre menni, Angliába, Horvátországba, tengerpartra nyaralni, akkor is találjon olyan helyeket, ami számára, számukra biztonságot nyújt. Az adatbázisban nyilván én az elején föltöltöttem internetes kutatás alapján 1-2 helyet, de most már több mint 170 hely, ami fönt van az adatbázisban, nagyon nagy része, sőt döntő többsége a közösség által feltöltött helyekből áll.
9: Tehát akkor ez úgy működik, hogy itt látom itt a weboldalt védettsarok.hu, hogy be is lehet küldeni helyet. Tehát, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen interaktív oldal.
12: Igen, ugye nyilván én nem járom úgy az országot, mint az a 10 millió honfitársunk, aki jön-megy az országban. Tehát nyilván nem lehet rálátásom arra, hogy mondjuk Debrecenben vagy Zala megyében milyen elfogadó helyek vannak, terápiás központok, fodrász, orvos, bármi. Uh-huh. És ezért is ösztönzöm nagyon sokszor a követőket, hogy ajánljanak helyeket, és egyébként értékeljék is őket, mert nyilván akkor lesz ez mindenki számára egy hasznos platform.
9: Itt közben azért kerekedik ki a szemem, mert a helyek keresésére kattintottam rá, és itt rengeteg, 170 hely van felsorolva, de itt van étterem, színház, szabadidőpark, madárkert, rendelő, akár fejlesztő szolgáltató, apartman, tehát eléggé széles a
7: a skála.
12: Igen, ugye pont ez volt a cél, aki bármilyen körülmények között érintett az autizmussal, tudja, hogy akár egy fogorvoshoz elvinni egy gyereket nagyon nehéz. Alapjáraton is nehéz szerintem egy gyereket elvinni fogorvoshoz, de mondjuk olyan esetben, ahol tényleg türelmesen bánnak vele, megmutatják neki, hogy mire készüljön, az nagyon-nagyon kevés. De ugyanígy ugye az éttermek, fejlesztőházak, játszóterek, állatkertek. Sok olyan területe van az életünknek, amit nem is gondolnánk neurotipikusan, hogy szenzoros autizmussal vagy ADHD-val élő embertársainknak milyen nehézséget okoz egyébként.
7: Azt is látom, ugyan nem a reklám helye, de most azért ezt elmondom, mert fontos, hogy ugye például szinte az összes országos Decathlon ott van, és ha jól tudom, nekik van külön ilyen óra, vagy nap, igen, vagy nem tudom, amikor lejjebb veszik a hangerőt, a fényeket, tehát kifejezetten helyzetre.
12: Igen.
7: Ugye?
12: Igen, abszolút. Ők erre jó pár éve odafigyelnek, és ilyen csendes órákat tartanak, fényeket is, letekerik zenét, és tehát nyilván, hogy minél kevesebb legyen az az impulzus, ami egyébként vizuálisan megvan ugye egy áruházban a sok ezer termékkel.
7: Hát sőt, még lehet, hogy marketing értéke is van, ugye, hogy mi hogy van bevilágítva, meg igen, hogy szól a zene.
12: Így, pontosan.
7: De ez tök jó, hogy akkor ő ezt így idézőjelben beáldozzák. Bárki ide bekerülhet? Tehát aki jelentkezik, ő maga úgy tapasztalja, hogy az egy olyan hely, akkor felkerülhet erre az oldalra?
12: Abszolút. Ugye ahhoz, hogy ez kiszámítható és mondjuk úgy hiteles felület legyen, regisztrációhoz kötött az, hogy ki tudja, aha, beküldeni a helyeket. Tehát ahhoz regisztrálni kell, hogy te helyet tudjál beküldeni, ugyanakkor mindenki számára ingyenesen böngészhető és megtekinthető a teljes adatbázis. Névvel, címmel, telefonszámmal, rövid leírással van egy térképes segítség is, hogy pontosan hol található az az adott hely, úgyhogy igyekeztem ezt úgy létrehozni, hogy mindenki számára elérhető legyen, ugyanakkor azért nyilván kontrollált legyen, hogy trollok ne lepjék el az oldalt.
7: Hát ne reklámfelületnek használja mondjuk egy étterem vagy bármi. Tervezel-e, van-e már valami közös kis jelzés, akár egy matrica, bármi, ami ezekhez a helyekhez oda kerül, vagy ebben gondolkozol-e?
12: Igen, szeretnék. Ebben Anita egyébként nagy segítség nekem, és itt ezúton is szeretném megköszönni a segítségét. Ő is azért jár kell az országban, és ő ilyen kis plaketteket kirakott már több helyen. Ez a célom, hogy azért most már egy elég vastag adatbázis van, hogy felkeresni az összes szolgáltatót, hogy akár egy plakettel vagy egy ablakmatricával vállalják el, hogy csatlakoznak ez a kezdeményezés. Mert túl azon, hogy ez azt gondolom, hogy számukra marketing érték is lehet, de mindenki számára segítséget nyújt, hogy jártában, keltében, adott esetben nem is nézi meg a platformon, hogy fönn van-e az a szolgáltató, akkor is láthassa, hogy ide nyugodtan bemehet.
7: Ja, Palota Janita, a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány elnöke, ő ezt most hozta létre nem olyan régen, ugye Dunavarsányi édesanyja, három autista gyermeke van, ahogy már az előbb is említette, most az elmúlt vasárnap volt az alapítványnak az első családi rend. Lehet, hogy én korábban egyesületként apostrofáltam, úgyhogy alapítvány, kijavítom magam. A Dunavarsányi eseményen te is ott voltál. Hétfőn Anita, illetve a két kurátor beszámolt az eseményről. Ők úgy tapasztalták, hogy nagyon jól sikerült, és a kánikula ellenére is nagyon sokan ott voltak. Te mit tapasztaltál?
12: Meglepően sokan voltak, mi is egy picit később mentünk, ugye 3-kor kezdődött ez a program, de ebben a tikasztó melegben inkább egy 2 órával későbbre időzítettük az érkezésünket. Meglepő volt, hogy mennyien jöttek el. Nagyon érdekes volt azt hallani, de ezek ilyen elkapott mondatok voltak, nagyon érdekes volt azt hallani, hogy azt mondogatták szülők egymásnak, hogy de jó, hogy itt önmagunk lehetünk, hogy itt nem kell rászólni a gyerekre, hogyha hangos, hogyha szaladgál, és talán ezek azok a mondatok, amik validdá teszik azt a kezdeményezést is, amit egyébként Anitáék folytatnak, meg ami nekem is a célom, hogy olyan környezetet teremthessünk országszerte az ország minden településén, hogy ne kelljen szégyenkezni. És ez is egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen rossz szájízzel tölteti el az embert, hogy miért szégyenkeznél azért, amilyen a gyereked, de sajnos sokan első látásra ítélnek.
7: Képzeld el, hogy ugye mi is itt a rádióban egyre többet foglalkozunk a témával, és már az, hogy foglalkoztunk a témával, érzékenyített engem is, és ezáltal érzékenyítem a kislányomat is. Tegnap pont történt az óvodában. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mit javasolsz, mert lehet, hogy mással is előfordul ez, hogy mentem érte az oviba, éppen vette át a cipőjét, és egy anyuka jött szintén az óvodáskorú gyermekért, viszont hozott egy nagyobb kislányt, egy 8

0: és kérte, ment is. Tovább nem is kellett ezen nagyon. Az, hogy én hogy reagálok nyilván szülőként, az nagyon fontos, mert ugye azt adom tovább a gyereknek. Tehát például én úgy reagáltam, de lehet, hogy rosszul tettem, hogy leültettem kint a kislányomat, elmondtam, hogy ő autista, elmondtam, hogy fogunk majd beszélgetni az autizmusról, hogy ő nem akart téged bántani, de még mindig azt éreztem, hogy kicsit olyan nem annyira jól reagáltam én sem, nem is annyira rosszul, de hogy még nincs meg az eszköz nekem sem, hogy hogy reagáljak, már pedig azt gondolom, hogy az élete során fog még ilyen helyzetekkel találkozni.
1: Fog, és tuti receptet nem tudok neked mondani, akár csak a saját lányaim példáját is tekintve, tehát ők tudják, hogy az én Lili lányom érintett a témában, de ugye egy neurotipikus gyereknek van egyfajta reakciórendszere, vagy egyfajta eszközrendszere, ahogy kommunikál, és nem feltétlen tudja elhelyezni magában azt, amikor valaki máshogy reagál. Ugyanígy egyébként egy autista gyerek sem feltétlen tudja értelmezni a neurotipikus gyerekek reakcióit, tehát ez egy ilyen folyamatos csata, a csata természetesen idézőjelben. Ez egy folyamatos tanulás. Én azt gondolom, hogy felnőtteknek is megtanulni, kezelni, még akár, hogyha érintett is az ember, megtanulni, kezelni a különböző reakciókat, mert ugye az autizmus is egy széles spektrumon mozog. Nincs két ugyanolyan gyerek, nincs két ugyanolyan új lenyomat. A türelem és az elfogadás szerintem a legfontosabb, és hogyha valaki autista emberekkel kerül kapcsolatba, azt gondolom, hogy a legnagyobb kincs, amit kaphat tőlük, az, hogy türelemre neveli őket.
0: Arról még nem beszéltünk, pedig azért fontos, látom itt a védettsarok.hu oldalon, hogy van egy tudásbázis, mi az autizmus, mi az ADHD, emel családi pótlék igénylése, akár a gyógy az eseni tájékoztató iránytű szolgáltatóknak, illetve mákkártya igénylése, tehát tök jó, hogy van egy ilyen kis fülecske is. Na de hogy beszéljünk már akkor arról, hogy mire van szüksége az autistának, az ADHD-s gyermeknek, akár felnőttnek, mitől lesz védett sarok egy védett sarok? Arról már beszéltünk, hogy mondjuk lejjebb veszük a zenét, de ezen kívül még mikre kell odafigyelni?
1: A türelem az egyik legfontosabb, ami azt gondolom, hogy mondjuk főleg szolgáltatók esetében a személyzet részéről elvárható, tehát hogyha valaki védett sarok szeretne lenni, meg a megértés és az adaptáció. Tehát hogyha...
0: Mondjuk olyan furcsa, hogy ezt az ember azt gondolná, hogy ez alap, tehát hogy ez...
1: Igen, azért is furcsa, én nekem az eredeti szakmám az vendéglátás idegenforgalom, ja. És ugye mi fejünkbe azt verték a főiskolán, hogy mindig a vendég az első, és a vendég kényelmét és jólétét és jóllétét kell szolgálni, de ez sajnos, tehát én azt gondolom, hogy ha most elmész bármilyen étterembe, áruházba, akkor ez nem feltétlenül alap. Tehát valahogy jó lenne ezekhez a gyökerekhez visszatérni. Tehát mindenképp kulcsfontosságú az, hogy elfogadó legyen, lehessenek olyan sarkok, mondjuk azért hozom az éttermet példának, mert hogyha elmész egy étterembe, dugig van, akkor is legyen akár, nem azt mondom, hogy egy külön terem, de egy olyan tömegtől jobban elszeparált hely, ahova...
0: Egy kis levegős tér.
1: Levegős tér, tényleg ez a védett sarok, talán a neve is ezt mutatja, hogy le tudjon ülni nyugodtan, meg tudjon nyugodni, meg tudjon pihenni.
0: Szuper, hogy létrejött mindez a kezdeményezés, és hát ahogy mondtad, egyébként én azt tapasztalom, esküszöm az életben, hogy ami így hirtelen jön, valahogy azok működnek nagyon jól, és hát ugye ez most így berobbant, mert hogyha jól emlékszem, azt mondtad, hogy alig egy hónapja
1: így
0: jutott eszedbe.
1: Így bizony, ez június végén, 25-6-án kezdtem el az oldalt készíteni, és a Facebook oldal az lényegében egy kereken egy hónapja jött létre, tehát még nagyon gyerekcipőben jár. Amikor az ötlet felmerült, én megszondáztattam nagyon sok mindenkit, a kislányom iskoláját is, akik egyébként az első pillanattól támogatnak és mellénk álltak, ez a Vadaskert általános iskola, már bocsánat, ha ez reklám, de ők hatalmas segítséget nyújtottak ebben, és ugye én 20 éve a kommunikációban dolgozom, és azért az ember tapasztalhatja azt, hogy mindig van, aki azt mondja, hogy ez ezért nem jó, azért nem jó. Egyetlen, az elmúlt egy hónapban egyetlen negatív észrevételt, kommentet nem kaptam ezzel
0: kapcsolatban. Mondjuk ez tényleg egy csoda. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy csináltad, de ez tényleg egy csoda. Közben itt nézem még azt is, hogy ugye külön településekre is rá lehet keresni. Most hirtelen beütöttem egy térségét, hogy például Dunaharasztin is van a Vitál Torna stúdió, tehát, hogy azért tényleg aki keres, talál, mert hogy van bőven.
1: Még egy olyan funkciót is beépítettem, egy geolokációt, ami a telefon geolokációját használja. Aha. Be tudod állítani, hogy 5-10, 20 és 50 kilométeres körzetben milyen szolgáltatók.
0: Nagyon szépen köszönöm Holvai Csabának, a Védett Sarok alapítójának, védettsarok.hu, így találjátok meg az oldalt, adjátok hírét.
2: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a Lakihegy Rádió közéleti magazin műsorának, a Mozaik műsorának az ismétlése. Ha lemaradtatok volna róla, vagy csak szeretnétek visszahallgatni, természetesen megtehetitek a lakihegyradio.hu weboldalon a hangos archív archívumot kell keresni, ott megtaláljátok a mostani és a korábbi

0: adásokat is. Én Bredák Szandi vagyok, köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot kívánok a magam és kollégáim nevében.
1: Mozaik, mozaik. Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. Három buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Sziget-Szentmiklóson. Kertgondozókat keres az Ariaston Profit Kft. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
4: Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes programjában idén is változatos témák és programok várták a gyerekeket. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs rádiónknak elmondta. A táborozók körében kiemelt népszerűségnek örvendett a környezettudatos hét, valamint a Hakuna Matata hét is. A szervezők ezúttal is arra törekedtek, hogy a programokat úgy állítsák össze, hogy azok egyszerre legyenek tartalmasak, élményszerűek és izgalmasak a gyermekek számára.
5: Ranger táborvezető is tartott előadást a gyerekeknek, és ez ugyanazon a héten volt, amikor a hüllőbemutató volt, és a gyerekeknek egy különleges milliót tudtak bemutatni, és nagyon ez volt szerintem az egyik kedvencete a gyerekeknek, de volt tengeri kaland hét is, ahol például még nyár elején, a legelső héten azzal foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy milyenek is a tengeri állatok, az élővilág, a tengerpart, hula-hula táncot gyakoroltunk, és havai zenére mozogtunk a gyerekekkel, azt is nagyon élvezték, és volt, ami szintén népszerű program volt, homokvár építőverseny.
4: A visszajelzések alapján idén is sikeres volt a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes nyári tábora. A látogatottságról egyelőre nem készült pontos statisztika, azonban a szervezők szerint a 10 hét alatt ezúttal is nagyon sok gyermeket fogadtak. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs hozzátette. A résztvevők visszajelzései egyértelműen azt mutatják, hogy a gyermekek jól érezték magukat a táborban. Ezt a szülők tapasztalatai is megerősítették, akik szintén pozitívan értékelték a programokat.
5: Eddig, amiről én tudok, csupa jó visszajelzés érkezett, hogy örömmel jönnek a gyerekek, és hogy tényleg nem azt érzik, hogy gyerekfelügyelet, hanem hogy kapnak valamit, és a szülő is így nyugodtabb, tudja, hogy jövőre is akár ránk bízhatja a gyermekét. Visszatérő gyerekek vannak egyébként, a legtöbb gyermek olyan, aki évről évre jön hozzánk, és tudják, hogy mire számíthatnak, de mégis kapnak újdonságot.
4: Három buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Sziget-Szentmiklóson. Idén még három alkalommal várják zsibvására az érdeklődőket Sziget-Szentmiklóson a Buckatónál. A közösség a Fejlett Városért Egyesület augusztus 29-én, szeptember 26-án és október 31-én szervezi meg a népszerű közösségi eseményt. Gyurcsik József az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a buckatavi zsibvásárok iránt rendszeresen nagy az érdeklődés, ezért a szervezők már előre közzétették az idei további időpontokat, hogy mindenki időben értesülhessen a rendezvényekről. Hozzátette, a zsibvásár nem csak a vásárlásról szól, hanem fontos közösségformáló esemény is. A szervezők ezért nem csak a Sziget-Szentmiklósiakat, hanem a környékbelieket is várják a buckatóhoz.
6: Ugye november már az esőzés miatt kevésbé lehetséges, vagy hát ugye kockázatos, és december eleje pedig a szokásos betlehemi eseményünkkel fog nyílni, és decemberben már a kirakodó vásároknak nincs annyira jelentősége. És sokan jönnek, vannak abszolút visszatérő vásárlók, és már a környező településekről is, tehát már jöttek Taksonyból, Szigethalom értelemszerű, az hogy hozzájuk eljut a hír, de már Taksonyból is, meg Dunahasztiról is jöttek, szintén ilyen hobbi vásárlók.
4: Kertgondozókat keres az Arias Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező Sziget-Szentmiklósi székhelyű társaság olyan jelentkezőket vár, akik szívesen dolgoznak a szabadban, és fontos számukra a rendezett, gondozott környezet kialakítása. A munkakör része a többi között a sövények metszése és karbantartása, a fűnyírás és fűkaszálás, valamint a faápolási munkák, a gajazás és a fakivágás. Emellett egyéb zöld felület fenntartási feladatokat is el kell látni. Jelentkezni a titkárság kukac@arias.kft.hu e-mail címen, illetve postai úton az Arias Nonprofit Kft. Határút 12-14 szám alatti címén lehet.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
4: Ebben a hónapban is szervez közösségi sétát Dunavarsányban az élethajó értékőrzőháló. Az érdeklődőket ezúttal augusztus 27-én csütörtökön este 6 órától várják majd. Medgyesi Melinda rádiónknak elmondta, hogy a nyár végi alkalmon ismét fogadnak játékokat és egyéb felajánlásokat a kórházban élő gyermekek számára. A jótékonysági szervezet megálmodója hozzátette, ősszel elkezdenek meleg ruhákat gyűjteni a rászorulóknak, illetve a kisállatoknak.
7: Minden hónapban vannak közösségi séták, általában csütörtöki napra esnek, 6 órától indulnak, Dunavarsány is környékén. Minden hónapnak van egy tematikája. Augusztusban gyűjtjük továbbra is a kórházban lévő gyerekeknek az ajándékokat, tehát ott is egy ilyen gyűjtő csomópont lesz, illetve kövekre szeretnénk kedves üzeneteket rajzolni, egy szív alakú nagy követ szeretnénk jönni, és mindenkinek, amit úgy érzi, hogy erőt ad és segít neki, egy kedves üzenetet ráírni vagy rárajzolni.
4: Ebben az évben ismét Dunavarsányra látogatnak a szűrővizsgálati kamionok. A pácienseket szeptember 5-én és 6-án reggel 8-tól délután 4-ig várják a Tündérország bölcsödével szembeni rendezvényterületen. A szakorvosok mintegy 50 féle átfogó vizsgálatot végeznek majd el, köztük teljes testanalízist, allergiatesztet, valamint koleszterin és vércukorszint mérést. A hivatalos tájékoztató szerint a szűréseken kizárólag azok vernek részt, akik dunavarsányi lakcímkártyával rendelkeznek. A kamionok naponta maximum 112 fő befogadására és ellátására képesek, emiatt arra kérik a jelentkezőket, hogy lehetőleg minél hamarabb érkezzenek. További tudnivalók a település Facebook és weboldalán elérhetők. Zajlanak az egyeztetések a Dunaharaszti zöld-kék infrastruktúra pályázatról. A város különböző fejlesztésekkel igyekszik megerősíteni a környezetet és az élővilág védelmét. Az önkormányzat ezen belül is kiemelt hangsúlyt fektet a zöld területek és a folyók karbantartására. Dr. Szalai László polgármester Facebook oldalán megosztott közleményében arról tájékoztatta a lakosságot, hogy prioritást élvez a Dunaholtág revitalizációja, amelyről Pertisné Kácsor Andrea országgyűlési képviselővel korábban tárgyaltak. A település első embere emellett arról számolt be, hogy a zöld-kék infrastruktúra projekt következő ütemének tervei már elkészültek, de egyelőre kérdéses, hogy megvalósulhat-e. A programról további tudnivalók a www.dunaharaszti.hu oldalon olvashatók.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Kikapott hazai pályán a Dabastól Szigetszent Miklós férfi kézilabda csapata. A második NB1-es idényére készülő SKSK egy végig szoros mérkőzést játszott az élvonalban most feljutó dabasiakkal. A félidőben 12-12 volt az eredmény, a vége pedig 25-26 lett. Kilvinger Bálint a térségiek vezetőedzője elmondta, a gyakorlásra szánták ezt a találkozót, és erre tökéletesen alkalmas is volt. Hozzátette, mivel végig szoros volt az állás, ezért igazi téthelyzetet tudtak szimulálni, és sok elemezni valót adott, amit a pályán látott. Kialakult a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapatának kerete a 2026-27-es szezonra. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző Szigetszent Miklósiak két fiatal posztos játékossal egészítették ki az eddigi legénységet. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, Lehocki Attila és Csicsei Gergő érkezésével 4 olyan kosarasuk lesz, aki megfelel az U21-es szabálynak, amely szerint legalább egy U21 év alatti játékos mindig a pályán kell, hogy legyen. Hozzátetten, az előző idényben is náluk játszó Kovács Leonárdal és a már korábban bejelentett Demet Leventével együtt. A szakember szerint több opciójuk lesz, és jól tudják majd variálni a csapatot.
8: Egy volt, aki tavaly is a csapatlagja volt, egy kiújjon a katásoktól, egy érkezik Pécsre, egy pedig Amerikából jött haza, két évükként tanult. Egyetem is társadalmat azok, akik majd frissítik a kicsit idősebbeket. Ez egyik a Kovács Leonárd, a másik Lehocki Attila, a harmadik Demeter Levente, egyedik Pécsei Gergő.
0: Időjárás.
4: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutánton helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A maximumok 27-33 fok között alakulnak.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: És ahogy hallhatjátok, már beszűrődnek ide a kis vidám hangok, mert hogy elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szent Miklóson, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetsége szervezte. Ez most az idei nyári utolsó szezonális tábor. Itt van velünk a vonalban Dolhai András. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok én és mindenkinek! Sziasztok! Valóban itt elkezdtünk már, és itt tájcsival fogjuk kezdeni a tábornak a következő pontját. Gábor egy igazi tájcsis vezető tart nekünk bemutatót.
2: Ő volt már nálunk, ugye, egyszer a rádióban már?
4: Igen.
2: Na, tájcsi, hol vagytok most egészen pontosan? Csak hogy a hallgatóink is betudják.
4: A május egy sétány végén, ugye a székházunknál a Duna part és a székház közötti van egy gyönyörű nagy klassz, ahol egyéb rendezvények is vannak. Ott például tavaly a halászlé közés is volt, és itt egy nagyon nagy zöld füves pat van, ahol tudunk tornázni, elférünk mindannyian, hiszen 50-en vagyunk a táborban.
2: Na, ez lett volna a másik kérdés, hogy hányan vagytok, és mekkora gyerekek vannak jelenleg a táborban?
4: Vegyesen vannak, 14 éves korig, egészen 5 éves kortól.
2: Oké, és aha, hogy fog felépülni egyébként a hét? Milyen programjaitok lesznek?
4: Nagyon sok programot próbáltunk összerakni, sikerült is, ugye igyekeztünk a meleggel, nyáron azért belefutottunk, a nagy meleg most, hogy változtattunk el ezt a programokon. De most lesz majd pillangó, hát fogunk menni pénteken például, lesz egy mozin csütörtökön délután, és akkor lesz egy bemutató a természetről, meg a vadállatokról kedden, a többi napon pedig reméljük, hogy horgászni fogunk minden nap.
3: Ó, jó sűrű lesz a program.
4: Persze lesznek még ilyen kötözések, szerelések, amikor ugye összerakjuk a horgász szereléseket, mindenki megszeret, hogy a horgászni bemutató a csalizásról.
2: De jó.
4: Ha látnátok, mindenki gyönyörűen forgatja a fejét.
3: Az biztos. Hát
2: egyébként, hogy megsukhatjuk, hogy majd Betty fogja látni, igen, mert hogy az a terv, hogy majd szerdán meglátogat titeket, mint rádiós a Sziget Szelet műsorába, én meg valószínűleg, mint civil a kislányommal délután.
3: De fogjuk látni majd az elén.
4: Igen. Szeretettel várunk titeket is.
2: Köszönjük, mert hogy egész napos a tábor, vagy hogy működik ez? Ott lehet aludni, egész napos, napközi is, mesélj erről egy picit.
4: Napköz is, és bent alvós jelleggel is működünk most, mert vannak ugye Pest megyéből, akik messzebbről érkeztek, Dunakeszi, Vác, például Nagykőrösről, és akkor ők itt alszanak éjszaka velünk, aztán a többsége pedig hazamegy este 5 óra, 6 óra után, és reggel érkezik újra Félimax környékén.
3: És teljesen kezdők is jelentkezhettek? Tehát nem volt kitétel az, hogy
4: van,
3: előtte?
4: Van, most nagyon jó, mert elég sok kezdőnk van. Akik most jöttek az utolsó hétre, még az iskola előtt.
3: Most ismerkednek.
4: Igen.
2: Uh-huh. Egyébként mennyire szívesen, most ez egy furcsa kérdés, de maradnak ott bátran a gyerekek, főleg akik mondjuk először táboroznak. Ezt csak azért kérdezem, mert ugye mi is már beszélgettünk róla, hogy majd a kislányomat szeretném, de még egy picit korainak érzem, esetleg jövőre, ugye ő most lesz 5 éves. Szóval, hogy mennyire maradnak ott bátran és szívesen?
4: Masszírozni?
2: Mi van?
4: Van Gábor bácsi a derekát masszírozni. A gyerekek is derék masszírozás.
2: És még mindig a horgásztáborról beszélgetünk.
3: Tök jó.
4: Még mindig a horgásztábor, hátat teszik a kezüket, és masszírozzák a saját kezükkel.
2: Na, azt én is csinálom addig itt, én is masszírozom a csípőmet.
4: Jól csinálja, most éppen ütögeti egy kicsit a Gábor bácsi a hátát, hogy gondolom ezt azért csinálja Gábor bácsi, hogy a vérkeringést is növelje. Így van, azt mondta pontosan, igen.
2: Nagyon jól mondod akkor. Na szóval, hogy hát mondjuk így, hogy a gyerekeknek ilyen jó programokat szerveztek, meg tulajdonképpen így tényleg elterelitek a figyelmüket, így könnyen maradnak.
3: Annyira hazamenni.
4: Igyekszünk ezért szeretnénk megismertetni velük, hogy ezt ők kell készülni minden napokra, meg a természetre, és meg arra, hogy egészségesen éljünk, és ez a bácsi is bevallom őszintén, nekem is ilyen is csinálni kell. Próbáltam már én is, meg fogom is. Mert tényleg jót tesz. Mindenféleképpen.
2: Hogy működik egyébként? Kapnak ilyenkor ebédet a gyerekek? Biztosítva van az étkezésük is?
4: Ja igen, azt nem fejeztem be, hogy igen, tehát teljes ellátást kapnak a gyerekek, akik itt alszanak, ők vacsorát is kapnak, reggelit is, a többieket is természetesen reggel, mikor érkeznek, a szendvicssel, ugye tejbeáztatatok, abban a pehelyel fogadjuk őket.
3: De jó.
4: És ebédnek természetesen van, hát megyünk ebédelni a titkoskert, de na, ez a reklám helye volt.
2: Nem baj.
4: Bocsánat, elnézést kérek, de ott nagyon, nagyon jól főznek ránk, most már bevált, és és nagyon finom ételeket készítenek, gyerekeknek ízik, ugye van spagettitől kezdve, magetti, rántott sajt.
2: Ó, hát szerintem ez a három kombó a legjobb.
3: Igen, azok az ételek, amiket imádnak a gyerekek.
4: És ugye át sem maradhat a igazi paradicsom leves a becsütésztában.
2: Na, ne is mond most így.
3: Összefutott a nyelszámban.
2: Hát egyrészt, másrészt.
4: Ha jöttök, akkor nektek is jut belőle, mert olyan fél egykor ebédelünk.
2: Köszönjük. Jó, köszönjük. Nem csak megforgattad bennem a kés, mert az az a leves, amit én bárhogy csinálok meg otthon, sose lesz olyan, mint hát az óvodában, nem olyan, mint és nem eszi meg a gyerek, sem. És mindig azt mondja, hogy fúj, nem olyan, mint az óviban.
4: Tényleg nagyon jó. Én is így vagyok a paradicsom levessel, de annyira jó menzásra csinálják.
2: A cukor, biztos, hogy igen, a cukor, igen, a titka.
4: Igen.
2: Na, beszéljünk egy picit még arról, ha már egyébként, bocsánat, itt tartunk, hogy azért a horgásztábor azért ismeretes nálatok arról, hogy nem csak a horgászatról szól, sőt, a természet szeretetéről. Tavaly emlékszem, hogy siklót is sikerült fognunk már, mint hogy nyilván nem veszélyeztettük az életét. Sőt, tavaly emlékszem, hogy azt hiszem, hogy egy hattyú is megsérült rajta, is segítettetek, szóval, hogy sok mindenről szól ez a tábor, azon túl, hogy megtanulnak horgászni.
4: Most is lesz kedden ilyen előadás, de két csoportra osztjuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Ezekről, rókáról, fog érkezni kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimogatni. Tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is megyünk el a pillangókhoz is, hogy azt is megnézzük.
2: Ja, hogy mentek majd a pillangóhoz?
3: Igen,
2: azt lemaradtam az előtt. De jó,
3: igen,
2: tök igen. Jó. Na, beszéljünk egy picit a jövőről, az őszről, hiszen ugye úgy konferáltuk, hogy ez a nyári szezonban az utolsó tábor, de mire lehet számítani ősszel, akkor is várjátok-e a gyerekeket, meg majd a vizsgákról is, mert láttuk, hogy arról is raktatok ki friss posztokat.
4: Igen, folyamatosan zajlanak a horgászvizsgák, és nem csak az elmaradt horgászvizsgák, akik éppen újra visszatérő horgászok. Hát abba hagyták gyerekkor után egy picivel a horgászat, és most felnőttként a gyerekeikkel visszatérnek, hanem azok a gyerekeknek is, akik betöltik 15. életévüket, nekik már szintén vizsgázniuk, mondjuk azt, hogy kötelező, ők is jönnek vizsgázni, és örömünkre egyre többen vannak, és egyre többen részt vesznek a horgászatokban és meg a rendezvényeinken. Amire nekünk készülni kell, ugye most jön az őszi időszak, horgászversenyek lesznek, a megyében több helyre megyünk majd horgászversenyre, ahol csapathorgászversenyek vannak, egyéni horgászversenyek, ezeket is meghirdetjük minden egyes alkalommal, és erre jöhetnek a horgászaink is, jelentkeztetnek, és jelentkeznek is. Aztán ugye reméljük, hogy részt fogunk venni a helyi egyéb rendezvényeken, ugye lesz itt halászlétfőzés, meg lecsófőző fesztivál, egyebek, ezeken mi szintén részt szoktunk venni. Aztán jön az őszi szünetbe újra tanodák vannak, táborok vannak, szakkört tartunk az iskolába, meglátogatunk más horgászegyesületet, ott tartunk bemutatókat, horgászatokat, jönnek a versenyhorgászok, és velük együtt megyünk, és elviszik a gyereket különböző tavakra, ahol mindenki más módszerrel, mindenféle módszerrel megtanulhat horgászni, és kipróbálhatja a helyi vízhez kötődő különlegességeket is. Aztán jön a karácsony, jön a Mikulás majd, és ugye karácsonykor megint jön majd a nagy-nagy halásznét főzésünk. De tavaly, ha emlékeztek, ez több mint 1500 adat halásznét osztottunk szét. Uh-huh. Aki nem akart otthon halásznét főzésüket.
2: Igen, emlékszünk meg. Hát az még messze van, addig még mi is ezerszer beszélünk, és mondanánk, hogy addig még sok víz lefolyik a Dunán, legyen is így, mert ha már így fogalmazok, itt lejjebb görgettem a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége Facebook oldalán, látom, hogy egyre több videós tartalommal készülsz. Itt például ugye említetted a ráckevei soroksári Dunaágnál történt munkálatokat itt a vízhiányos időszakban. Ezzel kapcsolatban is egyébként ilyenkor úgy szóba kerül a gyerekekkel, hogy mondjuk a víz milyen fontos, meg hogy mi közösen mennyi mindent tehetünk azért, igen, hogy megóvjuk.
4: Erről is szóval, mert ugye, hogyha csak azt tesszük alapul, hogy most ugye engedtek le a Dunából közel 20 centit, körülbelül a stéglábáról meg a nádról ezt lehet látni, akkor az befolyásolhatja a horgászatunkat is, mert ugye az néha kisebb eresztéket kell, vagy annyival kisebb vízbe fogunk horgászni.
2: Hoppá, tényleg.
4: Ezt is figyelembe kell venni. Uh-huh. Mert a halak elhelyezkedését is befolyásolja.
2: Igen, a vízszint. Egyébként tényleg azt kell, hogy megmondjam, hogy minden mindennel összefügg. Abszolút. Annyira durva tényleg, hogy van egy ilyen országos helyzet, és akkor ez a horgásztáborra is amúgy hatással van, igen, hogy akkor hogy horgásztanak. Na megy még ott a tai chi, vagy csikung, igen, vagy mi volt?
4: A tai chi most éppen kezdjük el, fejük föl, összekulcsolják, és törzshajítás van jobbra-balra.
2: Aha, kipróbáltuk itt Bestivel.
3: Mindjárt itt tornázni.
4: Megengedjük, visszatérek egy picit a vízhez még.
2: Igen.
4: Mert ugye nagyon sokat számít, és a gyerekek, és nagyon jó tapasztalataim voltak most az elmúlt hetekben, mindenki kicsit pozitívan fogta ezt föl, és mindenki próbált segíteni, és nagyon jó, hogy ilyen összefogások is lettek, mert azért azt ne felejtsük el, hogy tényleg nagy szárazság van, és persze egyébként legalább 5 olyan helyet tudok felsorolni, ahol olyan probléma volt, hogy kiszáradtak a tavak. Uh-huh. Ugye a halak sajnos elpusztultak. Ezeket is meg kell tanulni a gyerekeknek, meg ezzel együtt kell élni, de nagyon sok egyesületet segített a másiknak abban, hogy most éppen le kellett halászniuk, vagy próbáltak szivattyúkat szerezni, hogy töltsenek föl tavakat vízzel. De nagyon sok összefogást és nagyon pozitívan tapasztaltam meg.
2: Hmm. Igen, hát nyilván erről is szó kell, hogy ez sem. Meg, amiről még így a végén beszéljünk, hogy azért nem egyedül vagy ott a gyerekekkel, emeljük ki a kollégákat, jó, hogy kik azok, akik neked segítenek.
4: Nagyon-nagyon jó kollégákkal dolgozom, Ildikóval is, a Henivel is, meg tényleg név nélkül közvetlen kollégákról beszéltem most, de név nélkül nagyon sok segítőnk van, de mondhatnám a nevüket is végig, tehát nagyon sokan segítenek.
2: Szülők is egyébként van, hogy be tudnak...
4: Szülők is segítenek, akik szintén horgásznak, és visszatértek a horgászhoz.
2: De jó. Nagyon jó. Jó. Na, hát én...
4: Szerdán Bettivel találkozunk, őket is be fogjuk tudni mutatni. Tehát jó. Nagyon jó. Nagyon jó, hogy lehet számítani rájuk.
2: Mert szuper.
4: Maguk nem tudnak megoldani, én sem. Én csak a szervezésben tudok segíteni, de mindent megoldani nem fogok tudni, én sem. De segítenek, hál' Istennek a segítők.
2: Szuper. Na, hát ha eljutunk ma a kislányommal, akkor majd holnap reggel mi is beszámolunk, hogy
4: és
2: milyen...
4: És vannak diák segítőink, ugye? Aha. Nekik van előírás a igen, diák közmunkára, és ők itt vannak, és a közösségi szolgálatot itt tudják teljesíteni állunk, és nagyon ügyes fiúk, lányok érkeztek.
2: Ennél jó közösségi munka. Egyébként igen, ott a vízparton. Hát nagyon szépen köszönjük Dolhai Andrásnak, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnökének, vezetőjének, és akkor a hétre még jó táborozást, meg jó időt kívánunk nektek. Így van.
4: Nagyon köszönjük nektek, is szép napot kívánunk, mi pedig folytatjuk tovább a tornát.
2: Helyes. Te is állj be egy kicsit, jó? Te is mozgasd rá.
3: Szia,
2: szia.
3: Szia, szia.
2: Na, egy jó kis horgásztábor, egyébként a Szigetszent Miklóson a május egy sétányon táboroznak, úgyhogy ha arra felé mentek, akkor vigyázzatok ti is a gyerekekre, meg akár álljatok be ti is horgászni, de csak akkor, ha van engedélyetek hozzá.
3: Így van.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: szabad éjszakát.
1: Tegnap is felkelt a nap.
2: Szandi és Betty hozták a formájukat.
1: Hallgass bele!
3: Ez a Süss fel nap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. A mikrofonok mögött Bredák Szandi és Somogyi Betty. Augusztus 24-e, hétfő reggel van. Tökölön is volt Summer Fest, és Bredák Szandi kint járt a helyszínen. A tököli Summer Fest nyitó napján készült interjúkat fogjuk nektek ebben a fél órában megmutatni. Bredák Szandi beszélgetett a szervezővel, Halász László valaki már egyébként 33. éve szervezi a Summer Festet Tökölön. Ezen kívül pedig Korzenszky Klára gyermekpszichológus, énekes a Klárisok zenekar frontembere pedig már többedik alkalommal hozta el a nem hétköznapi koncertjét Tökölre. Vele is beszélgetett Szandi, végül pedig egy édesanyja is elmondja majd, hogy szigetszentmiklósiként miért választotta a tököli Summer Festet.
4: Minden napra készültünk gyerekprogrammal, mai napon a Klárisok gyerekprogramja lehet látni, hallani. Nagyon igényes Klári, ő egy gyerekpszichológus amellett, mint tudjuk, és nagyon, nagyon jól kezel a gyerekeket, nagyon-nagyon meg tudja őket szólítani, és az igényes zenei produkció, igényes énekléssel, hiszen a körülött zenészek, mint professzionális muzsikusok különböző hangszereken, ebből gondolom, és nem gondolom, tudom, hiszen régóta ismerem őket, hogy egy fantasztikus, igazán tartalmas gyerekprogramról beszélünk. Kicsit ugye elmentünk a Folklor Fesztivált tekintve, ugye korábban Summer Fest, nem tudom, hogy Folklor Fesztivál volt, de most már harmadik éve, hogy a folklor kicsit lejjebb adtok, hiszen az elmúlt 32 évben 117 féle ország volt, ami nagyon nagy szám. Tehát nem 117 ország, 117 féle ország, a földkerekség 180 nemzeti, nem tudom hány nemzet van a földkerekségen, és így már mindent láttak az emberek, mindent hallottak, Kínát 66-szor, nem folytatom, és ennek kapcsán átmentünk Summer Fest Nemzetközi Kulturális Fesztiválra, értem ez alatt, hogy próbálom fókuszálni az egyéb programok, tehát a koncertekre, színházi produkcióra, gyerekre, már beszéltem, tehát a folklor már, idézőjelben a már csak két este jelenik meg a Summer Fest programjában.
5: Illetve azt is látom, tapasztalom, hogy a gyerekeknek külön egy jó kis népi játszóházzal vagy játszótérrel is készültél.
4: Igen, szerintem Tököl erről is többek között híres a hagyományőrzésről, hiszen nagyon ősi rászgyökerek, svábgyökerek léteznek a településen. A hagyományőrző az együttes életén végigkísérhető, hiszen a Tököl Dészláv együttes jövőre lesz 60 éves, ami nem kis idő szintén, de fontos a hagyomány. Fontosak a hagyományok nem csak a folklór, tehát nem csak a népművészet tekintetében, hanem egyéb dolgokban, hiszen, ahogy mondja a közmondás, hogy múlt nélkül nincs jövő. Számomra is nagyon fontos, hiszen ebben nőttem bele gyerekként, és fontosak. Régen, mikor végigmentünk, ugye gyerekként Tököl utcáin, mindenhol rácról beszéltek, tehát meg őrizve beszélgettek az emberek, szomszédoltak egymással, segítették egymást, ugye beszéltünk, de nem akarok erről a kalákár, de sok-sok minden, ami olyan érték volt, ami ma már nincs. Ma más értékek preferálódnak, ki tudja, majd eldönti a jövő, hogy mi marad meg ebből. Lényeg az, hogy számomra és az általán képviselt ügyekre nagyon fontos a hagyomány, és ennek az őrzése. Ezért mondom, hogy a gyerekeknél, és ismerkedjenek meg a játszóházakban, meg egy népi játszót, egy népi játszóparkokat szoktak idehozni, hol megismerkedik a kukoricamorzsolással, hiszen a mai gyerek azt se tudta, mi ez a kukoricamorzsolás, hogy mi történik a kukoricával, hogy lesz az esetben liszt, vagy állati takarmány, vagy a búzából, hogy lesz a kenyérnek való, meg szóval ezeket a gyerekek nem is foglalkoznak, iskolában szerintem ezt nem tanítják, nem tudom, mennyire tanítják, tehát a gyerek nem tudja, mitől kerül a kenyér az asztalra, ez most közhelynek hangzik, de igaz. A gyerek nem tudja, hogy lesz hogy az élet mitől lesz az, ami. És ezeket próbáljuk mi megmutatni a gyerekeknek.
5: Rád nézek, és látom, hogy tele van gyöngyel, igazából a nyakad, gyönyörű kiegészítő, és ha már gyöngy, akkor van is köze egyébként a zenekar nevéhez, egészen pontosan mi.
6: Igen, a Klárisok zenekar az egy szójáték is, nyilván a nevemből is jön, illetve a koncertjeinken a dalokat úgy hűzzük föl, mint a gyöngy sorra a gyöngyöket, és úgy alakul ki, hogy egy gyöngysor alakul ki azokból a dalokból, amiket ismerünk minden bizonnyal nagyon sokan óvodából, nagyanyáinktól együtt tudjuk énekelni, és ezért lett a Klárisok, illetve a néptáncos múltamból rengeteg Klárist fűztünk, és a fellépéseinknek abszolút az alapkelléke volt, úgyhogy ebben is visszaköszön, hiszen a magyar népzenéből és a körülöttünk lévő népek népzenéjéből táplálkozunk, és a zenészeim nagyon nagy tudással rendelkeznek ezekből a tájegységekből, és hát nyilván erre is játszunk, hogy ez a Klári is az egy fontos eleme a magyar néphagyománynak.
5: Ha már említetted a zenészeket, mesélnél arról, mert azt látom, hogy rengeteg féle fajta hangszer is megjelenik a koncert során, úgy nagyjából, hogy mik azok a hangszerek, amivel a gyerekek megismerkedhetnek? Lehet, hogy életükben most látnak először egy-egy hangszert.
6: Igen, nagyon fontosnak tartjuk, hogy élőzenén, élő koncerten vesznek részt, és hogy hát a társaink tényleg rengetegféle hangszeren játszanak. Egyrészt a magyar népzene hangszerei, mint például a pásztor furulya, vagy pedig a moldvai kaval, vagy a brácsa a vonós hangszerek közül, illetve hát mivel a Söndörgő együttesből jött Dávid is és Attila is, akik a délszláv népzeménénk a nagy mesterei, úgy a tamburák, klarinét és a kaval, bolgár kaval, tehát hogy nagyon-nagyon sok fajta a hangszeren tudnak játszani, és hát nagyon izgalmas, mert ugye a koncertjeink azok mindig egy mese, és hát az a lényege, hogy a mese helyzetet a lehető legjobban meg tudjuk jeleníteni a zenével. És mindig azt kérem a zenésztársaimmal, hogy ahhoz a hangszerhez nyúljanak, vagy ahhoz a dallamvilághoz, ami azt a mese helyzetet a hallgatóban megidézi, és hát lemezre készülnek eredetileg ezek a zenék, és hogy abszolút belevarázsolódhassanak ebbe a mese helyzetbe. És hát azt hiszem, hogy elég jó hozzá tudnak nyúlni. Nyilván ez egy közös alkotó folyamat, tehát mindig én kérek tőlük, ők hozzám tesznek, és aztán így csiszolódik az egész koncert.
5: Épp nem olyan régen olvastam arról, hogy milyen érdekes, hogy a kisebb gyerekek, óvodáskorú gyerekek hallanak már olyat, mint nem tudom, a Farkas és a hét kecske ide, de ott a Piroska és a Farkas, és hogy nyilván eszembe jut felnőttként, hogy de hát az olyan durva sztori. De közben meg mégsem, mert hogy azt olvastam, hogy a gyerekek annyit képzelnek el, amennyi az ők is világukba belefér. És akkor itt szeretném átcsatolni a kérdést, hogy akkor ez azt is jelentheti, hogy a gyerekek itt saját maguk képzelnek el egy kis világot, lehet, hogy egyiküknek a patak teljesen máshogy néz ki, mint mondjuk a másikuknak. Tehát itt még nem készen kapják a képeket, mint akár például bármelyik okos eszközön.
6: Igen. A gyermekpszichológusként fontosnak tartom azt, hogy a képzeletük és a fantáziájuk mozogjon egy koncerten is, és hogy egyrészről a hanghatások, másrészről pedig a mesehelyzet, amiben benne vannak, és hát pont mi ezért nagyon kevés eszközt használunk, és a képzeletre hagyatkozunk, és hogy tényleg a gyerekek azt képzelik el, ami számukra a legeslegjobb, olyan félelmetesnek, vagy olyan bátornak, amilyenre ők szeretnék, és hát ez a lényege, hogy mindenki maga dolgozza meg, és aztán, ha mindenki maga dolgozza, és aztán egy egész közös élmény jön létre.
5: Azt olvasni rólatok, hogy a hazai népzenei világzenei paletta egyik legnépszerűbb, nem csak gyermekeknek szóló zenét játszó formáció. Itt gyerekekről beszélünk, sokszor a felnőttek is igazából nagy gyerekek, mert hogy valójában a tizenétek ugyanúgy a szülőket, a nagyszülőket, a felnőtteket is megszólítja, ugye?
6: Alapjában véve ugyan mese az egy felnőtteknek szóló műfajként indult, és hogy a közösségeket építette, és ma már inkább a gyerekeknek mesélünk, de ugye egyre több foglalkozás van, vagy egyre több olyan közösség, akik felnőttként a mesét használják mindenféle formában arra, hogy a saját jólétükön vagy mentális egészségükön segítsenek, és hát mi azt gondoljuk, hogy egy gyereket nem szabad egyedül kiemelni a családjából, hanem az egész rendszernek kell előadást, támogatást, vagy bármit nyújtani, és hogy egy ilyen mesekoncert azért fontos, mert hogy együtt részesei ennek a koncertnek, a szülők láthatják, hogy a gyerekeik hogy varázsolódnak bele a mesébe, egy mesében lévő probléma a helyzetet hogy oldanak meg, hogy kapcsolódnak a társaikhoz akár, bátrak, nem bátrak, hogyan lehet őket motiválni, és hogy szerintem ez egy nagyon fontos visszajelzés a szülőnek, mert más környezetben látja a gyerekét, nem az otthoni helyzetben, és hogy azt hiszem, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy egy harmonikus fejlődése legyen a gyereknek, hogy kívülről a szülők is azt lássák, hogy közösségben hogyan működik a gyerekük.
5: Említetted az előbb, hogy gyermekpszichológusként, kérlek mesélj arról, hogy amellett, hogy zenélsz, mi minden más csinálsz még az életben.
6: Én a Betesda gyermekkórházban dolgozom pszichológusként, igés osztályon, illetve intenzív osztályon gyógyuló gyerekekkel és családjaikkal, illetve krónikus betegséggel élő gyerekekkel, és hát az a célunk, hogy fizikai gyógyulás mellett a mentális jóllétükön is dolgozzunk, hiszen egy gyógyulási folyamat az nem csak a testgyógyulása, hanem a léleknek a gyógyulása és erősödése is, illetve nem csak a gyerekről szól, hanem az egész családról, hiszen egy helyzetben, ahol megtudunk egy krónikus betegséget, vagy egy súlyos sérülés érte a gyermeket, az egész család rendszerét megváltoztatja, és az a célunk, hogy egy harmonikus család fejlődjön, illetve az a megváltozott közeg, az egy új rendet alakíthasson ki.
5: Hogy érzed magad itt a Tököli Summer Festen?
0: Nagyon jól érzem magam, és a kislányom is nagyon jól el van, szereti a koncerteket, a játékokat, evett, ivott, jót mulatott, nagyon jó.
5: Honnan érkeztetek?
0: Szigetszentmiklósról.
5: És mekkora a kislányod, esetleg részt vett mondjuk már itt valamilyen foglalkozáson vagy koncertem?
0: Természetesen, egyébként 5 éves, a K-pop koncertet nagyon-nagyon élvezte, most még csak próbálnak a háttérben a néptánc bemutatóra, de azt is nagyon tetszik, neki táncol, csinált valamilyen kis dobokat, ilyesmiket, színezett, úgyhogy minden nagyon jó volt.
5: És hogy ide Tökörre is ellátogattatok Sziget-Szent Miklósról?
0: Hát természetesen a K-pop miatt jöttünk első körben, de egyébként minden program érdekel, ami itt van.
5: Tűzi játékra esetleg visszajöttök? Ugye a Sziget-Szent Miklóson nem lesz, de itt Tökölön már hagyomány, hogy van.
0: Mivel most már 5 éves a kislányom, ezért most megpróbálkozunk vele, hát ha nem alszik el, és akkor ide fogunk jönni Tökölre, igen.
3: Így zajlott tehát a Tököli Summer Fest nyitónapja. Bredák Szandi helyszínen készült interjúit mutattuk meg nektek. A következő fél órában is maradunk még egy picikét Tökölön, mert hogy az augusztus 20-a ott is egy különleges ünnepséggel telt. Hozzuk nektek az ott készült interjúkat a következő fél órában. Maradjatok velünk! Ez továbbra is a Lakihegy Rádió reggeli műsora, a Süsfelnap.
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanat.

0: incident. Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Folytatjuk a Süs felnapot a Lakihegy Rádió ébresztő műsorát. Augusztus 24-e hétfő reggel van. A mikrofonok mögött pedig változatlanul Bredák Szandi és Somogyi Betty. Augusztus 20-a Tökölön is egy különleges ünnepséggel telt. A térségben szinte egyedüliként tűzijátékkal is kedveskedtek a vendégeknek. Halász László főszervező a következőkben beszél az állami ünnepség szervezésének részleteiről is. Előtte viszont Vitéz Balázs Sándor és Vitéz Kis László, a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület két tagja mesél arról, hogy számukra mit is jelent augusztus 20-a. Ezeket az interjúkat mutatjuk meg nektek ebben a fél órában. Hallgassátok meg!
3: Augusztus 20-a mit jelent nekünk? Egy nagyon fontos üzenete van Szent Istvánnak erre a napra. Egy összetartás, egy összefogás, egy elkondolt magyar nép összefogása, ugyanis egy ezer évről beszélünk, amit az emberek most igazán meg tudnának élni, és meg tudják élni, hiszen az összefogás, az együtt dobbanása, ez egy nagyon fontos dolog, ugyanúgy, mint a többi ünnep, de valahogy a államalapító Szent Istvánunk sokkal többet üzen a magyar népnek.
2: Most Tökölön találkozunk, úgy tudom, hogy ma még nem jártatok máshol, miért pont Tököl?
3: Ugyanis Tökölön van a székhelyünk. Másrészt nagyon fontos eleget teszünk a meghívásnak, hiszen a polgármester úr megkért, hogy vegyünk részt. Nyilván, tehát nem mondtunk nemet. Ez nagyon egyértelmű, hogy mi eljövünk, sőt, részt veszünk ezeken a rendezvényeken. Mi szeretnénk sokkal több rendezvényet, ami 20-án van, hiszen egy nagyon közel áll a huszársághoz, egy királyunkról van szó. Tököl amúgy is szívesen részt vennénk a testvérvár, falukban, városokban, ha többen hívnának rendezvényekre. Augusztus 20.
4: Tükör a szívem csicskeinkkel. Itt élünk, és ez nagyon fontos.
2: Ma ugye itt vagyunk Tökölön, de úgy tudom, hogy a következő napok is igen aktívan telnek majd nálatok.
4: Üdvözlök én is mindenkit nagy szeretettel. Igen, készülünk egy huszár találkozóra. Vanyarcon van a huszár elnöknek a Ménes birtokán, és holnap utazunk le egy huszár kiállítással, és szombaton várjuk a vendégeket, az érdeklődőket és a huszárságnak a rejtelmébe belevisszük őket.
2: A jövőben, mondjuk most így az ősz tekintetében, vagy az idei év tekintetében van már valami konkrét, hogy hol lehet majd veletek találkozni?
4: Mindenféleképpen tovább szeretnénk vinni ezeket a huszár hagyományokat az iskolában.

0: Iskolákba szeretnénk elvinni, és sűrűbben szeretnénk ott lenni, és mindenféle rendezvényen szeretnénk ott lenni. Bár itt a környékünkön bármi van, hívnak, jövünk, és mi is egy pár helyre bár már lebeszéltük ezeket a rendezvényeket, tehát mindenféleképpen látnak minket, ott vagyunk, és szeretnénk még nagyon sokáig ott lenni.
1: Augusztus 20-a van, Tökölön is, mint mindenhol, és természetesen igen, nagyon meglepő. Milyen műsorral készültetek most augusztus 20-ára, így a Summerfest keretein belül?
2: Augusztus 20-án hol nagy monumentális műsor, mivel tavaly nagy néptáncos gála műsor volt. Idén kicsit szerényebben, más napokra koncentráltuk a nagy műsorokat. A idei augusztus 20-a következőkből áll, ugye egy ünnepi műsor, melyben négy felekezet képviselője mondja az ünnepi köszöntőjét az ünnep kapcsán, megáldják a kenyeret, megszentelik a kenyeret, ezt a kenyeret, ami nem ami megvan szentelve, mellette szintén megvan szentelve, kosárkában előre fel van kockázatokat, kínáljuk a nagy érdemű közönségnek, előtte, utána úgynevezett prózai és zenés műsort lehet látni, hallani. Ezt követően pedig 21 órakor a tűzijáték, melyre váraton mindig megtelik, a művelési központ környező utcái megtelnek, és hát utána az utcavállalat nevezett rendezés sátorbeli buli kivilágos viradatig, hajnal egyik.
1: Hogyan értékeled az eddigi napokat? Mennyire vagy elégedett a látogatottsággal? A műsorban abszolút azt gondolom, hogy tényleg tökéletes volt a repertoár. Itt voltam végig, a gyerekeknek, a felnőtteknek nagyon színes műsort raktál össze. Te hogy értékeled?
2: Hát értékelés még kicsit odébb, még várnék egy pár napot, de ami eddig történt, azzal meg vagyok elégedve, bár sose vagyok megelégedve, mert én szeretném az egész települést itt látni a művészeti házban, tehát nyilván ez lehetetlen. Meg vagyok elégedve, az első nap teltházas rendezvény volt, a tegnapi nap is elég szépen, egy 3-4 házas volt, ugye az első nap volt a Magnacum Laude, tegnap volt a Táncpanoráma, négy külföldi együttessel, a gyerekprogramon eddig rengetegen voltak, Istennek legyen hála, mert hogy nagyon ráfókuszálunk mi minden évben a gyerekekre. A 33 év alatt nagyon, nagyon fontos szegmense volt a fesztiválnak a gyerekprogramok. A gyerekprogramok ingyenesek, minden nap délután 2-től, tehát 14-től 18 óráig. Különféle játszóház, ugrálóvár, kézes foglalkozás, hordóvonaton, nem akarom felsorolni, hiszen a nézők ezt nagyon jól tudják. Minden nap 17 órakor gyerekkoncertek, különféle országos ismert gyerekelőadóktól, itt is mondhatik neveket, de a neoreklám helye. Tehát nagyon színvonalas, nagyon-nagyon sokat mondó és kulturális értéket hordozó műsorokat láthatnak, hallhatnak a gyerekek, tehát nem bohóc műsor, bocsánat a bohócoktól, de hát igyekszünk tartalommal megtölteni ezt az egyórás koncertprogramot. Ezt követően jönnek a nagy színpadi műsorok. Eddig meg vagyok elégedve, maradjon ez így.
1: Az idei év számodra is egy kiemelkedően fontos év szerintem, mert hogy jubilál a zenekar, amiben játszol, 50 éves.
2: A Summerfestet, amit a Summerfest 33 éve, bocsánat a szerintelenségért, de hát én magam szervezem, én magam vagyok ennek a... nem megálmodója, valahol megálmodója is, mert ugye a Tököli Fesztivált nem Summerfestként kezdtük, hanem 2-3 év elteltével dugtuk össze fejünket a Százhalombot, és akkor a ráckvai kollégával, és onnantól lett Summerfest, addig Tököli Nemzetközi Folklor Fesztivál volt. De 33 év az nagy idő, és a Kulózenekarnak is én volnék a vezetője, én már 50 éve. Ez nyilván nem látszik rajtam, de és ennyiben össze lehet mosni, hogy együtt csinálok sok-sok mindent. A művelési központot itt dolgozom, ki merjen mondani? 41 éve, a Summerfestet 33 éve csináljuk, a zenekart 50 éve alakítottam meg, és azóta is töretlenül csináljuk, dolgozunk, itt nagyon sokat koncertezünk, nagyon sokat zenélünk. Hát ennyiben lehet összemosni a Summerfesttel.
1: Tökölön dr. Bilisics Zita, a 9-es számú választókerület országgyűlési képviselője is a színpadon lesz majd, és köszönti az ideérkezőket, de közben elcsíptem, hogy nem ez az első állomása már, ugye?
3: Igen, a mai napon ez lesz már a negyedik. Nagyon örülök, hogy a választókerületemmel tudok ünnepelni. Ez az az egyetlen ünnep, ahol tényleg az ember amennyire csak ott lehet a választókerületében. Ócsán voltam, Szigetújfaluban, és egy kicsit a Margit szigeten is, és most hazajöttem Tökölre. Ez a legfontosabb, hiszen ez az én otthonom.
1: Mivel készül egyébként, milyen üzenetet igyekszik majd megfogalmazni a tököliaknek?
3: Ez az ország születésnapja. Minden évben meg kell ünnepelnünk az országunk születésnapját. Az országunknak jár egy jó kívánság, egy szívből jövő álom, hogy mi az, ami megvalósuljon. és aki nem álmodik, annak az álma nem válik valóra, úgyhogy én is az álmaimat írtam le, hogy mit szeretnék ennek az országnak kívánni. Hát és egy kis történelmi visszatekintés, hiszen ez egy 1000 éves ünnepünk, tényleg 1000 éves ünnepünk, és mindig alkalom arra, hogy egy kicsit visszanézzünk a történelembe. Az idén lesz 2 komoly aktualitása ennek, nem sokára egy Mohács évforduló, és utána pedig egy 56-os, tehát van mibe visszanéznünk.
4: Különleges ünnepséggel telt tehát Tökölön augusztus 20-a. Az ott készült interjúkat hallgathattátok meg, amelyeket Bredák Szandi készített. A folytatásban is maradjatok velünk, ez továbbra is az ébresztő műsorunk, a Süsfelnap, 0620 95 95 107. Ezen az SMS és Viber számon tudtok hozzászólni bármelyik témánkhoz. Most pedig egy jó kis Shakira című dallal megyünk tovább.
5: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai. A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy rádióban.
2: Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. 3 buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Sziget-Szentmiklóson. Kertgondozókat keres az Arias Nonprofit Kft. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika.
2: Több tematikus hét is nagy sikert aratott az idei nyári táborban. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes programjában idén is változatos témák és programok várták a gyerekeket. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs rádiónknak elmondta, a táborozók körében kiemelt népszerűségnek örvendett a környezettudatos hét, valamint a Hakuna Matata hét is. A szervezők ezúttal is arra törekedtek, hogy a programokat úgy állítsák össze, hogy azok egyszerre legyenek tartalmasak, élményszerűek és izgalmasak a gyermekek számára.
3: Ranger táborvezető is tartott előadást a gyerekeknek, és ez ugyanazon a héten volt, amikor a hüllő bemutató volt, és a gyerekeknek egy különleges milliót tudtak bemutatni, és nagyon ez volt szerintem az egyik kedvencete a gyerekeknek, de volt tengeri kaland hét is, ahol például még nyár elején, a legelső héten azzal foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy milyenek is a tengeri állatok, az élővilág, a tengerpart, hula-hula táncot gyakoroltunk, és havai zenére mozogtunk a gyerekekkel, azt is nagyon élvezték, és volt, ami szintén népszerű program volt, homokvárépítő verseny.
2: A visszajelzések alapján idén is sikeres volt a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes nyári tábora. A látogatottságról egyelőre nem készült pontos statisztika, azonban a szervezők szerint a 10 hét alatt ezúttal is nagyon sok gyermeket fogadtak. Bellai Répási Kinga óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs hozzátette. A résztvevők visszajelzései egyértelműen azt mutatják, hogy a gyermekek jól érezték magukat a táborban. Ezt a szülők tapasztalatai is megerősítették, akik szintén pozitívan értékelték a programokat.
3: Eddig, amiről én tudok, csupa jó visszajelzés érkezett, hogy örömmel jönnek a gyerekek, és hogy tényleg nem azt érzik, hogy gyerekfelügyelet, hanem hogy kapnak valamit, és a szülő is így nyugodtabb, tudja, hogy jövőre is akár ránk bízhatja a gyermekét. Visszatérő gyerekek vannak egyébként, a legtöbb gyermek olyan, aki évről évre jön hozzánk, és tudják, hogy mire számíthatnak, de mégis kapnak újdonságot.
2: 3 buckatavi zsibvásárt rendeznek még idén Sziget-Szentmiklóson. Idén még 3 alkalommal várják zsibvásárra az érdeklődőket Sziget-Szentmiklóson a Buckatónál. A közösség a Fejlett Városért Egyesület augusztus 29-én, szeptember 26-án és október 31-én szervezi meg a népszerű közösségi eseményt. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a buckatavi zsibvásárok iránt rendszeresen nagy az érdeklődés, ezért a szervezők már előre közzétették az idei további időpontokat, hogy mindenki időben értesülhessen a rendezvényekről. Hozzátette, a zsibvásár nem csak a vásárlástól szól, hanem fontos közösségformáló esemény is. A szervezők ezért nem csak a Sziget-Szentmiklósiakat, hanem a környékbelieket is várják a Buckatóhoz.
4: Ugye november már az esőzés miatt kevésbé lehetséges, vagy hát ugye kockázatos, és december eleje pedig a szokásos betlehemi eseményünkkel fog nyílni, és szerintem decemberben már a kirakodó vásároknak nincs annyira jelentősége. És sokan jönnek, vannak abszolút visszatérő vásárlók, és már a környező településekről is, tehát már jöttek Taksonyból, Szigethalom értelemszerű, az hogy hozzájuk eljut a hír, de már Taksonyból is, meg Dunahasztiról is jöttek, szintén ilyen hobbi vásárlók.
2: Kertgondozókat keres az Arias Nonprofit Kft. A több mint 50 éves múlttal rendelkező Sziget-Szentmiklósi székhelyű társaság olyan jelentkezőket vár, akik szívesen dolgoznak a szabadban, és fontos számukra a rendezett, gondozott környezet kialakítása. A munkakör része a többi között a sövények meccése és karbantartása, a fűnyírás és fűkaszálás, valamint a faápolási munkák, a gajazás és a fakivágás. Emellett egyéb zöld felület fenntartási feladatokat is el kell látni. Jelentkezni a titkárság kukac@arias.kft.hu e-mail címen, illetve postai úton az Arias Nonprofit Kft. Határút 12-14 szám alatti címmel lehet.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Ebben a hónapban is szervez közösségi sétát Dunavarsányban az Élethajó értékőrzőháló. Az érdeklődőket ezúttal augusztus 27-én csütörtökön este 6 órától várják majd. Medgyessy Melinda rádiónknak elmondta, hogy a nyár végi alkalmon ismét fogadnak játékokat és egyéb felajánlásokat a kórházban élő gyermekek számára. A jótékonysági szervezet megálmodója hozzátette, ősszel elkezdenek meleg ruhákat gyűjteni a rászorulóknak, illetve a kisállatoknak.
5: Minden hónapban vannak közösségi séták, általában csütörtöki napra esnek, 6 órától indulnak, Dunavarsány is körül. környékén. Minden hónapnak van egy tematikája. Augusztusban gyűjtjük továbbra is a kórházban lévő gyerekeknek az ajándékokat, tehát ott is egy ilyen gyűjtő csomópont lesz, illetve kövekre szeretnénk kedves üzeneteket rajzolni, egy szívalakú nagy követ szeretnénk jönni, és mindenkinek, amit úgy érzi, hogy erőt ad és segít neki, egy kedves üzenetet ráírni vagy rárajzolni.
2: Ebben az évben ismét Dunavarsányra látogatnak a szűrővizsgálati kamionok. A pácienseket szeptember 5-én és 6-án reggel 8-tól délután 4-ig várják a Tündérország bölcsödével szembeni rendezvényterületen. A szakorvosok mintegy 50 féle átfogó vizsgálatot végeznek majd el, köztük teljes testanalízist, allergiatesztet, valamint koleszterin és vércukorszint mérést. A hivatalos tájékoztató szerint a szűréseken kizárólag azok vehetnek részt, akik dunavarsányi lakcímkártyával rendelkeznek. A kamionok naponta maximum 112 fő befogadására és ellátására képesek. Emiatt arra kérik a jelentkezőket, hogy lehetőleg minél hamarabb érkezzenek. További tudnivalók a település Facebook és weboldalán elérhetők. Zajlanak az egyeztetések a Dunaharaszti zöld-kék infrastruktúra pályázatról. A város különböző fejlesztésekkel igyekszik megerősíteni a környezetet és az élővilág védelmét. Az önkormányzat ezen belül is kiemelt hangsúlyt fektet a zöld területek és a folyók karbantartására. Dr. Szalai László polgármester Facebook oldalán megosztott közleményében arról tájékoztatta a lakosságot, hogy prioritást élvez a Dunaholtág revitalizációja, amelyről Pertisné Kácsor Andrea országgyűlési képviselővel korábban tárgyaltak. A település első ember emellett arról számolt be, hogy a zöld-kék infrastruktúra projekt következő ütemének tervei már elkészültek, de egyelőre kérdéses, hogy megvalósulhat-e. A programról további tudnivalók a www.dunaharaszti.hu oldalon olvashatók.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Kikapott hazai pályán a Dabastól Sziget-Szent Miklós férfi kézilabda csapata. A második NB1-es idényire készülő SKSK egy végig szoros mérkőzést játszott az élvonalban most feljutó dabasiakkal. A félidőben 12-12 volt az eredmény, a vége pedig 25-26 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, a gyakorlásra szánták ezt a találkozót, és erre tökéletesen alkalmas is volt. Hozzátette, mivel végig szoros volt az állás, ezért igazi téthelyzetet tudtak szimulálni, és sok elemezni valót adott, amit a pályán látott. Kialakult a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapatának kerete a 2026-27-es szezonra. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző Sziget-Szent Miklósia két fiatal posztos játékossal egészítették ki az eddigi legénységet. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, Lehocki Attila és Csicsei Gergő érkezésével 4 olyan kosarasok lesz, aki megfelel az U21-es szabálynak, amely szerint legalább egy U21 év alatti játékos mindig a pályán kell, hogy legyen. Hozzátetten, az előző idényben is náluk játszó Kovács Leonárdal és a már korábban bejelentett Demeter Leventével együtt a szakember szerint több opciójuk lesz, és jól tudják majd variálni a csapatot.
6: Egy volt, aki tavaly is a csapattagja volt, egy olyan akadásoktól, egy érkezik Pécsre, egy pedig Amerikából jött haza, két évükként tanult, egyetem is társadalmat azok, akik majd frissítik a kicsit idősebbeket. Ez egyik a Kovács Leonár, a másik Lehocki Attila, a harmadik Demeter Levente, egyedik Csicsei Gergő.
1: Időjárás.
2: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A maximumok 27-33 fok között alakulnak.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Szigetszentmiklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, múlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed.

FM 107. Lakihegy Rádió.